0: téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntetőfékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Oktogonon az Andrássy út 49 szám alatt működött az egyik leghíresebb kávéház, az Abbázia, amely nevét az akkori osztrák-magyar monarchia beli üdülővárosról kapta, amely ma Opátia néven kedvelt horvátországi célpont. Az Abbázia kávéházat Stajer Gyula alapította 1888-ban. Ez volt a legfényesebb kávéház a maga idejében. A fali tükröket, amelyek a monarchiában a legnagyobbak voltak, Brüsszelből hozatták. A fényűző berendezést márványasztallapok, fényes alpaka csillárok, szép szőnyegek, mediterrán jellegű növényzet tette teljessé. Mint a legtöbb kávéház, az Abbázia is a kulturális, politikai és művészeti élet központja volt. A kávéház törzsvendége volt Ripül Rónai József és Grünwald Ödön, Lechner Ödön és Színyei Merse Pál, Róna József, Fényes Adolf, de megfordult itt az írók közül Molnár Ferenc, Bródi Sándor és Heltai Jenő is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Nepomuki Szent János a hajósok, hidak, halászok, vízimolnárok védőszentje. Emléknapja május 16-a, amely az év egyik jeles eseményének számított a múltban. Ekkor szobrát felékesítették, virágcsokrokat, koszorúkat bocsátottak a vízre, még a távoli óbudai hajómalmokat is kivilágították gyertyákkal, este pedig hagyományosan tűzijátékkal zárták a napot. Az esemény kissé más formában ugyan, de újjáéledőben van. A hidak védőszentjének ünnepéhez kapcsolódóan 2013 óta évente megrendezik a hidak és hídépítők napját.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A dalmata kutya ősi horvát fajta. Dalmata-szerű pöttyös kutyák már az ókori egyiptomi domborműveken is láthatóak voltak, de a több mint 4000 éves görög mozaikok is dalmatára hasonlító kutyákat ábrázolnak. Az akkori változat azonban a középkorban kiveszett, de könnyebb, agrárszerűbb típusa Európába is eljutott. Bár Dalmáciát jelölik meg a fajta származási helyének, meggyőző bizonyíték van arra, hogy India az őshazája, és innen kereskedők hozták be az ókori Görögország területére. A dalmata modern változatát az angol tenyésztők alakították ki. Az első fajta leírás is a Szigetországból származik, 1850-ből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Ludberg városáról úgy tartják, hogy ez a város a világ közepe, mert a környező nagyobb városoktól egyenlő távolságra helyezkedik el. Ezt a város főterén elhelyezett alkotás is jelzi. A városhoz emiatt egy legenda is fűződik, ami Honorius pálosrendi apát feljegyzésén alapul. Eszerint 1141-ben április elején a grófbirtok igazgatójának lánya született Varastfürdőn. Ludberga, akiről a város nevét kapta, mostanra szülőhelye védőszentje is, mert a legenda szerint a kezében tartott fakereszttel visszakergette a sátánt a föld alá, mégpedig olyan erővel tette ezt, hogy a bolygónk túloldalán kibukkant a földből az Ellán dráva mente, amelyből mára csak egy kicsiny vulkanikus sziget, Antipodes maradt. A világ közepe napját ezért ma is április 1-én tartják. Ludberg látványossága a barokk Battyány kastély, amit 1745 és 1753 között épített gróf Battyány Lajos egy középkori udvarház helyén. A kastély leghíresebb része a Szent Kereszt kápolna, ami az 1411-es Szent Vércsoda erekjéjének egykori őrzőhelye is volt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Európa Híd nevű pontonhídat a Magyar Honvédség II. Rákóczi Ferenc műszaki dandárja építette fel Budapesten az Európai Uniós csatlakozás népszerűsítésére. A 62 részből álló 430 méter hosszú ideglenes híd a Parlament és a Batthyány tér között állt 2003. márciusában 3 napon keresztül. Egy helyben tartásáról 22 tolóhajó gondoskodott. A 3 nap alatt a becslések szerint több mint 400 ezren keltek át rajta. Az építésben több mint 200 sorkatona teljesített szolgálatot, akik ügyeltek a biztonságra és gondoskodtak a működtetésről. Amennyiben egy hajó nem tudott volna megállni a Margit-sziget feletti folyami zárnál, a honvédek azonnal szétnyitották volna a pontont, hogy elkerüljék a balesetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos késő nyár is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös

0: hangsúlyozta, az asszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell. Prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófa védelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A New York palota és a benne található kávéház a világvárossá váló Budapest jelképértékű épülete, amelyet a New York Életbiztosító Társaság építtetett. A társaság a 19. század végén a világ egyik legjelentősebb biztosító intézete volt, amely Európa több fővárosában rendelkezett önálló székházzal. A New York palotán számos Amerikára utaló szimbólumot találunk. Az obeliszkeket bronzba öntött sasmadarak koronázzák, amelyek az Amerikai Egyesült Államok címer állataira utalnak. A Dohány utca és az Erzsébet körút által meghatározott sarokkialakítás oromzati záró eleme, a jobb kezében fáklyát tartó, sason ülő nő alak a New York városában 1886-ban felavatott szabadságszoborra utal.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Cancuni Víz Alatti Múzeum Mexikó egyik legérdekesebb múzeuma, ahol egy víz alatti szoborparkot láthatnak az érdeklődők. A különleges szoborpark ötlete Jason de Kers Taylor brit származású szobrásztól származik, aki 2006-ban alkotta meg a világ első víz alatt található szoborparkját. Ezután csatlakozott egy múzeumhoz, ahol egyedi szobrait kiállították. Az embernagyságú szobrok különleges anyagból készülnek, hogy ne okozzanak károkat az élővilágban, illetve korallokban. Jason de Kers Taylor fiatal korában is sok időt fordított a korallok megfigyelésére és megóvására. A szobrász koncepciója, hogy alkotásait az algák és korallok fejezzék be, ezzel együtt pedig hivatott felhívni a figyelmet az ember és élővilága közti harmóniára.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A II. Világháborúban felrobbantott Ferenc József, azaz a mai Szabadsághíd helyén, a főváros ostroma után ideglenes ponton híd készült a pillérek felhasználásával. Az átkelő 1945. március 15-től szolgálta a városiak közlekedését, 1946. január 10-ig, amikor az azt tartó 5 deregjét és a rájuk támaszkodó szerkezetet a jégzajlás elsodorta. A maradványok lágymányosan értek partot. A városrészek ismét összeköttetés nélkül maradtak, amíg 8 nappal később meg nem nyitották a Kossuth hidat. A Ferenc József híd helyreállítása 1946 tavaszán kezdődött el, melynek során nem csak a színe, hanem a neve is megváltozott. Újbóli átadásakor nyerte a Szabadság nevet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Luka Modric aranylabdás, világbajnoki ezüstérmes horvát válogatott labdarúgó, aki jelenleg a Real Madrid középpályása. A szokásos posztja a pálya középső részén van, de kimagasló teljesítményt nyújt támadó és védekező feladatok ellátása közben is. A 2018-as világbajnokságon döntőbe vezette a horvát válogatottat. Így a nemzeti 11 története legjobb eredményét érte el Oroszországban. Modricot ez évben a torna legjobbjának választották. Pályafutása során 6 alkalommal lett az év horvát labdarúgója. Ezzel Davor Šukerrel holt versenyben első a horvát ranglistán. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Következik Antonio Vivaldi 4 évszak ősz, második tétel, a Liszt-Ferenc Kamarazenekar előadásában.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Deák Ferenc híd építésekor az M0-ás autóút forgalma jelentősen kisebb volt, mint napjainkban, amikor egy átlagos napon 70 ezer jármű halad át a déli szektor Duna hídján. Az út bővítése elodázhatatlanná vált, ezért felépült az egyébként is tervezett új hárosi híd, ami a 20 évvel fiatalabb darab tükörképe. Az építményeken jelentősebb eltérés csak a hídfők megépítésében és az azóta megjelent földrengésre való méretezésben mutatkozik. Az új híd egy 9 nyílású szerkezet, 10 alátámasztással és 3 különálló felszerkezettel, melynek építése 2011 áprilisában indult. A mederpillérek kéregelemei a szabad kikötőben készültek el, és bárkával szállították őket a helyszínre, amivel több hónapot nyertek a kivitelezők. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természet, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását.

0: amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadásait, a gazdálkodást pedig költségvetési felügyelő követi majd nyomon. Teljesen megsemmisült a műemléki védelem alatt álló református templom és a különálló faharang torony Radostyánban. A katasztrófavédelem közölte, a lángokat már eloltották, az utómunkálatokat végzik, de csak az épület falai maradtak meg. A templom a 16. században már állt, mai formáját 1784-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanószerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerész műveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest a 19. század végére lüktető világvárossá fejlődött. Kulturális és pénzügyi értelemben is, így számos biztosítótársaság nyitotta meg képviseletét fővárosunkban. A korabeli biztosítóépítészet gyakorlata szerint az intézetek saját irodáikat a legelőkelőbbnek számító első emeleten helyezték el. A földszinten üzletek és kávéházak kaptak helyet, a második és felette levő emeleteken lakásokat alakítottak ki. Közülük a legtöbb épület jelenleg is áll a belváros legforgalmasabb pontjain, és felújításuk óta többnyire szállodaként üzemelnek. Ilyen például a Gresham Palota, jelenleg Four Seasons Hotel, az Anker háza Deák Ferenc tér hat alatt, az Adria biztosító épülete, amely jelenleg a Ritz-Carlton szálló, a Foncier biztosító székháza az Andrássy út 2 szám alatt, illetve a New York Palota.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd fennállása során Budapest egyik legmeghatározóbb jelképévé vált, amit a UNESCO Világörökség Bizottsága 1987. december 11-én felvett a világörökség listájára Budapest Dunaparti látkép részeként. Ez a városrész a főváros egyik legszebb és leglátogatottabb része, egyben az ország legjelentősebb műemlék együttese. A világörökség részét képezi a Szabadság és a Margit híd által közrefogott budai és pesti Dunapart, valamint a Műszaki Egyetem egyes épületei, a Gellért fürdő, a Gellért hegy a Szabadságszoborral és a Citadellával, illetve sok más mellett a budai hegyen álló vár épületei. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ulmban található a sokáig egyedülállónak számító kenyérmúzeum, amelynek nyitása óta több millió látogatója volt. A múzeumot két vállalkozó alapította 1955-ben, akik maguk is pékségeket üzemeltettek. A 18 ezer kiállítási tárgy mindegyike a kenyérkészítés történetéhez kapcsolódik. A kiállítás a kőkortól napjainkig öleli fel a kenyérkészítés történetét tárgyakkal és filmekkel illusztrálva. A múzeum szakkönyvtárában 6000 könyv és számos archív dokumentum is található.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Monakóban található Oceanográfiai Múzeum 1911-ben nyitotta meg kapuit, alapítása Első Albert nevéhez fűződik. Az épület háromszintes, melyben a legalsón kapott helyet a múzeum akváriuma, mely több mint 4000 halfajjal büszkélkedhet. A középső szinten bálnacsontokat, a legfelsőn pedig az óceánok élővilágát bemutató tárlattal ismerkedhetünk meg. Érdekesség, hogy a múzeum igazgatója 1957 és 1988 között Jacques Cousteau volt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Schneider József a magyar kártya feltalálója. Schneiderről a budapesti Kazinci utcában egy márványtábla emlékezik meg. Az itteni kártyafestő műhelyben készültek az első paklik gazdagon díszített lapjai. Az épületben sokáig egy titkos kocsma működött. Az italmérésnek nem volt cégére, csak azt találta meg, aki valahonnan tudott a létezéséről. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Hősök terén, a Millenniumi emlékmű helyén korábban egy Ybl Miklós által tervezett ivókút állt. A hévizes kutat a bányamérnök Zsigmondi Vilmos kezdte fúrni 1868-ban. A víz 970 méter mélyről érkezett a felszínre. A kút fölé épült az úgynevezett gloriett, egy hatszögletű fedett terasz, aminek a közepén egy 24 méter magas zászlótartó rúd állt. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A költségvetés és a klímatörvény is fő téma a hétvégi kormányülésen. Fegyverrel fenyegetőzött egy büntetőfékező autós a 44-es főúton. Napos, késő nyárias idővel búcsúzik a hét. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája az erdőbényei kihelyezett kormányülésnek, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András egyebek mellett arról beszélt, a 2027-es büdzsé részét képezi a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. A kormányülésen a készülő klímatörvényről is tárgyalnak. Az élő környezetért felelős miniszter hangsúlyozta, az aszály és a vízhiány miatt azonnal cselekedni kell, prioritásként kezelik a hazai vízkészletek megtartását, valamint a természetes élőhelyek megóvását, helyreállítását. Gajdos László elmondta, a törvény tervezésébe bevonták a civil szervezeteket is, a jogszabályt pedig szeretnék még az idén az országgyűlés elé vinni. Költségvetési felügyelőt nevez ki a kormány a fővárosi önkormányzathoz, olvasható a kormány.hu oldalon. A fővárosi közfejlesztések tanácsának csütörtöki ülésén született döntés arról, hogy Budapest egyszeri 120 milliárd forintos támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább támogatást kap, amelyet a fennálló tartozások és kötelezettségek rendezésére fordíthat. Cserébe a fővárosnak jövőre legalább 20 milliárd forinttal csökkentenie kell működési kiadást.

0: 1984-ben nyerte el. Itthon bevont jogosítvánnyal részegen fogott fegyvert egy sofőr az M44-es autóúton egy másik autósra. Az elkövető feleségével és gyermekével Békés megyében közlekedett, amikor megelőzött egy másik járművet, majd többször büntető fékezett előtte. A sértett a legközelebbi pihenőhelynél hívta a rendőröket, akik rövidesen elfogták a férfit, majd előállították. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak ma a fővárosban. Délután először a Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre, nem sokkal ezután a Margit-szigetnél került elő egy robbanótest. A tűzszerészműveletek idejére a rendőrség 200 méteres sugarú körben lezárta és kiürítette a területeket, de a korlátozásokat már feloldották. Vasárnap is marad a napos idő, eső nem várható, a szél csak északnyugaton élénkülhet meg. Hajnalra 1 és 7 fok közé csökken a hőmérséklet, de többfelé gyengén fagyhat is. Délutánra 23-26 fok közé melegszik a levegő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Bakács tér Budapest 9. kerületében, Belső Ferencvárosban található. Nevét az 1500-as években élt egykori egri püspök Bakócz Tamás után kapta, akinek a neve néhol Bakács vagy Bakács formában is előfordult. A tér közepén áll az Assisi Szent Ferenc templom, amely Ybl Miklós alkotása. A 10-es szám alatt működött a Bakács téri kórház, aminek az épületében Erdei Gyula nőorvos létesített magánklinikát 1909-ben Erdei Szanatórium néven. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Királyi Operaház ünnepélyes megnyitására 1884. szeptember 27-én került sor első Ferenc József magyar király jelenlétében. A nyitó díszelőadáson a Bánkbán első felvonását, a Hunyadi László nyitányát és a Lohengrin első felvonását adták elő Erkel Ferenc vezényletével. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Budapest valamikor a kupolák városa volt. A mai belvárosban és a környező kerületekben szinte minden sarokra jutott egy-egy palota, amely az előző századfordulós építészet stílusában kupolákkal, tornyokkal, tetődíszekkel próbált kitűnni az egyébként is látványos utcafrontból. Ezek a tornyok funkciót nem hordoztak, csak szépségükkel emelték a ház eleganciáját. Mára kevés maradt meg a tetődíszekből, egy részüket a II. Világháború harcai rongálták meg, a szocializmus éveiben pedig rendszeridegen díszelemként sokat elbontottak közülük. Társas házakká lettek a paloták, és a közös költségből a bádok kupolák helyreállítására kevésbé áldoznak a tulajdonosok. De ha a körúton vagy az Andrássy úton sétaközben kupolát látunk, az nem lövegtorony vagy harang helye, hanem egy díszesebb kor emléke.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében. Jó reggelt kívánok, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és országrészi parlamentek, valamint a katonai törvényhozások összetételéről. A voksoláson először alkalmaznak országosan biometrikus választóazonosítást és szavazólap beolvasó berendezéseket. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárás és a köztársaság kikiáltása után az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében.

0: és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Magyar Szecesszió háza a budapesti Honvéd utcában áll. Az épület 1903-ban nyitotta meg a kapuit. Tervezője Vidor Emil, aki Gesamtkunstwerk stílusú lakóházat álmodott a megrendelő Bedő Bélának. Az épület a világháborúban megrongálódott. A leromlott állapotú villában 1997-ig üzemi konyha, szerszámgépek és asztalos műhely is működött. A felújítására végül 2007-ben Benkovics Attila építész és Gerle János építészettörténész vezetésével került sor. A villa 600 négyzetméterén ma múzeum működik. Festményeket, használati tárgyakat, bútorokat láthatunk a szecesszió korszakából. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A CNN által 2013-ban Európa legszebb piacának választott központi vásárcsarnok alaksorában találjuk a Hungarikum utcát. A vitrinekben olyan magyar specialitásokkal találkozhatunk, mint a tokai aszú, a béres csepp vagy az unikum, de megtalálható itt a kalocsai és a szegedi paprika, a gyulai és a csabai kolbász, valamint a Rubik kocka is. A Hungarikum utca végén egy háromdimenziós térkép segítségével megismerhető a 22 magyar borvidék és a jellemzően magyar szőlőfajták is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Dózsa-György tér a vár nyugati várfalának tövében található. A középkorban ezen a helyen Königsgarten néven terült el a királyi kert. Később mészégető kemencék álltak itt, majd a 19. században szőlőskertekkel települt be. 1893-ban az új királyi palota építésekor hosszú teret alkottak, hogy a várpalota homlokzata jobban érvényesüljön. Itt halad el a Váralja utca, aminek déli részén 1926 óta áll Mátyás király kerti lakjának feltételezett maradványaként egy gránitoszlop. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budapesti Károlyi kert a belváros legrégibb parkja. A legenda szerint ez a terület sosem volt beépítve. Eredetileg főúri magánkert volt, és falak vették körül. Állítólag a környező lakásokat drágában árulták, mert onnan be lehetett látni a titkos kertbe. A területet, amely sosem volt még beépítve, 1932-ben nyilvánították közparkká. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kellemes őszi időre számíthatunk. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat. Választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Magyarország 3 kiemelt vasúti fejlesztés finanszírozására ad be Európai Uniós pályázatot, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid Facebook oldalán azt írta, ebben az új Gubacsi vasúti híd építése, a Balaton-Szentgyörgyi Nagykanizsa gyékényes vasúti kapcsolat korszerűsítésének előkészítése, illetve a Budapest-Győr nagysebességű vasút tervezésének folytatása szerepel. Ukrajna megduplázza az orosz kőolajfinomítók elleni támadásokat, válaszul az orosz légitámadásokra. Volodymyr Zelenszkij azt mondta, hogy Moszkva új stratégiája a civilek elűzése Kijevből, miközben Ukrajna továbbra sem támad polgári célpontokat. Moszkva eközben felszólította a Kijevben tartózkodó külföldieket, hogy hagyják el a várost, a lakosságot pedig arra kérték, hogy ne közelítsék meg a kijevi katonai és közigazgatási létesítményeket. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában, mintegy

0: bombázása óta. Tűzütött ki a perui romváros a Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Machu Picchu Peru legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A hatalmas víztömeg utakat vágott el, illetve hordott tele törmelékkel. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsúszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A villamospálya karbantartása miatt egyirányúsították a 11. kerületben a Karinti-Frigyes utat a Bercsényi utcától az Irinyi József utcáig, várható a november 22-éig. A 4-es és a 6-os villamos helyett 4-es 6-os villamosra utazhatnak Újbuda központ és a Szél-Kálmán tér között. A járat munkanapokon éjszakánként nem közlekedik, ekkor pótlóbusz jár a Móricz Zsigmond körtér és a Szél-Kálmán tér között Újbuda központ érintésével. Kovács Botond, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
3: Jó reggelt kívánok! Vukovi Judit vagyok, ez pedig a Klasszik Rádió 92.1. Kezdődik 3 órás információs műsorunk a Klasszik hétvége. Hamarosan szó lesz arról, hogy várhatóan 2027-ben adják át Budapest új egészségügyi központját. A főváros is beszáll a Grippenek fejlesztésébe, és szó lesz arról is, hogy egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Több mint 35 ezer négyzetméteren készül Budapest új egészségügyi központja. 2024 óta zajlik a Budai Egészségközpont, valamint az Országos Gerinc Gyógyászati Központ átfogó fejlesztése az Alkotás utca és a Királyhágó utca találkozásánál, írja a Magyar Építők. A portál rámutatott, hogy a munka első nagy szakasza már befejeződött, ugyanis az A, valamint a B tömböt már felújították, a C tömb pedig áprilisban érte el szerkezetkész állapotát. Utóbbi épületben egyszerre zajlanak gépészeti és elektromos szerelések, valamint betonozási, festési és burkolási munkák. Hozzátették, hogy ez a feladat túlmutat egy új tömb megépítésén, ugyanis az intézmény meglévő, különböző korokban emelt épületeit is egységesen, korszerűen és biztonságosan működő egészségügyi komplexummá alakítják. Az A és a B épületek felújítását másfél év alatt végezték el. A folyamat végén az Országos Gerinc Gyógyászati Központ visszaköltözhet az épület együttesbe. A szerkezeti beavatkozásokat követően külső kéregfalakkal, belső vasbeton merevítő falakkal, valamint vízszintes abroncsolással korszerűsítették az átömb szerkezetét. Emellett felújították a műtőket, korszerűsítették a nyílászárókat és a hűtési rendszert, továbbá vastag kőzetgyapott hőszigetelés került a külső falakra. A C-tömb építését 2024 márciusában kezdték meg, majd bő egy évvel később a szerkezetépítési munkák is elindulhattak. 2026 márciusában betonozták a záró fődémet, a szerkezet megépítéséhez mintegy 17 ezer köbméter betont és 2300 tonna betonacélt használtak fel, miközben a zsaluzott felületek nagysága elérte az 57 ezer négyzetmétert. Ennek végeztével a munka súlypontját a homlokzatra, a külső infrastruktúra és a belső rendszerek kialakítására helyezték át. Hozzátették, hogy a szervezés és a lebonyolítás is precíz logisztikát igényel, mivel rendkívül sűrű a városi környezet. Ezért pontosan tudni kell azt, hogy az érkező anyagokat mikor és hol használják fel. Emellett a külső közműépítés is szoros koordinációt igényel. Kiemelték, hogy az is alapvető elvárás, hogy egy esetleges áramkimaradás még rövid ideig se veszélyeztesse a berendezések működését, ezért a villamos energia ellátást több egymástól független rendszer biztosítja. A végső átadást 2027 őszére tervezik, amivel a Budai Egészségközpont épületállományának területe 35.500 négyzetméterre nő. Összesen 250 ágy, 17 műtő és 87 rendelő lesz, a három tömb pedig egyetlen kórházként fog működni.
0: Budapesti híreket hallottak. Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Jó reggelt kívánok! Budapesten hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt, a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma 8 órától 18 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik karbantartás miatt, pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták azt a gyalogos és a kerékpáros forgalomnak. A hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Tart a csatorna felújítása a Városligeti fasorban, a Bajza utcánál továbbra is csak a szervízúton tudnak közlekedni, illetve a Bajza utcát is lezárták a Városligeti fasornál. Lezárták a külső sávot a 14. kerületben a Stefánia úton a Hungária körút felé az Ifjúság útja után, mert csatornát javítanak. Szakaszonként félpályás lezárás nehezíti a haladást a 11. kerületben a Bali Sándor utcában, mert vízvezetéket építenek. Kovács Botond, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapest is beszáll a Gripenek fejlesztésébe. Átadták a Gripen vadászgépeket gyártó svéd vállalat új budapesti repülésfejlesztési központját, jelentették be a cég vezetői. A központ mintegy fél év előkészület után 25 magasan képzett szakemberrel kezdi meg a működését, a létszám a közeljövőben jelentősen bővülhet. Elsősorban az autóipari, informatikai és játékfejlesztési szektorban felhalmozott szakértelemre építenek a kiválasztáskor. A tevékenységük egyik fő területe a kiterjesztett valóság alkalmazása a Gripen karbantartásban és a műszaki személyzet képzésében, ezzel valós környezetben szimulálhatók az egyes eljárások. A technológia gyors fejlődése miatt egyre fontosabb, hogy a szakembereket rövid idő alatt lehessen kiképezni, emelte ki a létesítményvezető. A cég hosszú távú együttműködési lehetőségként tekint a Budapesti Repülésfejlesztési Központra, amely a jövőben további feladatokkal bővülhet. Erről a szervezet alelnöke beszélt. Magyarország szerepeit túlmutat a vadászrepülőgépek felhasználásán, a magyar szakemberek és a budapesti központ a jövőbeni fejlesztéshez is hozzájárul. Szólt a társaság legújabb fejlesztéséről, a Gripen E/F modelljéről, amely a vadászrepülőgépek új generációját képviseli, és a szoftveres fejlesztés révén alapvetően megváltoztatja a légi hadviselést. Példaként említette, hogy kevesebb mint 3 hónap alatt integráltak egy külső fejlesztésű mesterséges intelligencia ügynököt, ez egyedülálló megoldás. Az új modell iránt magas a kereslet, jelenleg 133 repülőgépre van megrendelés, a típust pedig már Svédországban és Brazíliában is hadrendbe állították. A vállalat célja, hogy a szoftveres fejlesztéseket akár néhány órán vagy napon belül integrálni és alkalmazni lehessen.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Egyre többen költöznek Budapestről a Balatonhoz. 2025-ben a hét tóparti járásban 1252-vel többen telepedtek le, mint ahányan elköltöztek. A Sonline egy elemzésre hivatkozva megállapította, hogy az érkezők jelentős része Budapestről és Pest vármegyéből jött, miközben a magas balatoni ingatlanárak miatt egyre többen kereshetnek otthont a környező, kedvezőbb áru településeken. Országosan tavaly 226 ezeren költöztek másik településre, további 191 ezeren pedig ugyanazon településen belül változtattak lakóhelyet. A költözések egyik legfontosabb központja továbbra is Budapest volt. A fővárosból több mint 16 ezeren települtek át Pest vármegyébe, az ellenkező irányban pedig csaknem 10 ezeren váltottak lakóhelyet. A két irány különbsége alapján Budapest mintegy 6700 lakost veszített Pest vármegyével szemben. Közben országszerte egyre többen hagyják el a nagyobb városokat a kisebb településekért. Budapest és a 100-300 ezer lakosú városok jelentős veszteséget szenvedtek el, miközben a 2-5 ezres települések összesen 5800 fős nettó nyereséget értek el. A legerősebb szuburbanizáció Budapest környékén zajlik, a 15 legnagyobb nyertes járásból 12 Pest vármegyében található. A 30 éves költözési adatsorokból az is látható, hogy a magyarországi mobilitást hosszú időn keresztül erősen befolyásolta a nagy létszámú, az 1970-es években született Ratko unoka generáció. A költözők átlag életkora 2005 és 2025 között 29,4 évről 35,7 évre emelkedett, miközben a fiatalabb generációk létszáma már kisebb. Ez a demográfiai változás az ingatlanpiaci mozgásokban is egyre markánsabban megjelenik.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Második világháborús robbanó szerkezeteket találtak a fővárosban. Hatalmas károkat okoztak az esőzések Krétán. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte, több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa Machu Picchu térségében, a tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.
2: 8 óra elmúlt, jó reggelt kívánok mindenkinek, aki most csatlakozik hozzánk. Ez a Klasszik Rádió 92.1 Klasszik Hétvége című műsora, Vukovi Judit vagyok. Nézzük, mi mindennel várjuk Önöket az előttünk álló egy órában. Új olaszországi útvonallal bővül a Vizer kínálata. Nagykorú lett a Megyeri híd, és hamarosan szó lesz arról is, hogy összeírják Budapest kutyáit.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Összeírják Budapest kutyáit, ebb összeírást tartanak Budapest több kerületében. A törvény szerint a kutyatartók kötelesek az összeírásban részt venni. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, úgy állatvédelmi bírságra számíthatnak. A 7. és a 8. kerületben december 1-ig tart az ebb összeírás. Ennek során arra kérik a kutyatulajdonosokat, hogy töltsék ki az ebb összeíró adatlapot, és juttassák azt el az önkormányzathoz. Az összeírás célja a kerületekben tartott kutyák adatainak, valamint tulajdonosaik, illetve tartóik elérhetőségének nyilvántartása, a veszettség elleni védekezés, az állatok tulajdonosai, tartói és más emberek jogainak, személyes biztonságának és tulajdonának védelme, valamint állatvédelmi feladatok ellátása, olvasható a Józsefvárosi Önkormányzat honlapján. Felhívják a figyelmet, hogy az ebb összeírásban akkor is kötelező részt venni, ha a kutyatartó a korábbi években már kitöltötte az ebb összeíró adatlapot. A 6. kerületben október 30-áig, a 3. és a 15. kerületben október 31-éig tart az ebb összeírás. Az Óbudai Önkormányzat arra hívta fel a figyelmet, hogy minden egyes kutyáról külön adatlapot kell kitölteni, az előző összeírás óta elveszett állatokról is, amelyet aláírva kell visszajuttatni a hivatalhoz. A 15. kerületi önkormányzat rámutatott, hogy aki a kötelező adatszolgáltatást nem vagy nem megfelelően teljesíti, 150 000 forintos bírsággal sújtható. A 13. kerületben december 31-éig kell a szükséges adatokat benyújtani. Ebb összeírást 3 évente kötelező tartani. A fővárosi közgyűlés az évelei döntésével felkérte az akkori kormányt, terjesszen az országgyűlés elé egy olyan jogszabálymódosítási csomagot, amellyel az önkormányzatok által végzett ebb összeírás jelenlegi rendszerét átalakítják úgy, hogy az ebb nyilvántartást működtető hatóság szolgáltatna adatokat az önkormányzatoknak. Megvan a könyvrajongók kedvenc városa. Egy friss kutatás azt vizsgálta meg, hogy hol várja a legtöbb könyvesbolt, könyvtár és irodalmi program az utazókat. A világ 10 legjobb városa közé Budapest is bekerült. A Holafly 50 várost hasonlított össze a könyvesboltok, könyvtárak és irodalmi túrák száma alapján. Az első helyre Róma került. Az olasz fővárosban 326 könyvesboltot, 87 könyvtárat és 897 irodalmi túrát számoltak össze. Utóbbiból Rómában van a legtöbb a vizsgált városok közül. Itt található a Biblioteca Angelica, a világ legrégebbi nyilvános könyvtára, valamint az 1909 óta működő Antica Liberia Cassanelli is. A ritka könyveket és régiségeket kínáló üzlet egy szabóság helyén működik, eredeti fa burkolatait és fújt üvegből készült könyvszekrényeit pedig máig megőrizte. A második helyen Berlin végzett, a német fővárosban 418 könyvesbolt, 44 könyvtár és 46 irodalmi túra érhető el. Bár London 3. lett, könyvesboltok számában az összes vizsgált várost megelőzte. Budapest is bekerült a legjobb 10 közé, a magyar főváros a 10. helyet szerezte meg. Új olaszországi útvonallal bővült a Wizz Air kínálata. A légitársaság 2027. júniusától közvetlen járatot indít Budapestről Salermóba hetente 2-szer, szerdán és vasárnap. Jegyek 2026. szeptember 30-ától foglalhatók. Salermóval már 12 olasz város érhető el közvetlenül Budapestről a Wizz Airrel: Róma, Milánó, Torino, Bari, Rimini, Lamezia, Terme, Velence, Genova és Nápoly mellett Szicíliára és Szardíniára is közvetlen járatok közlekednek.
0: Budapesti híreket hallottak.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Jelenleg egyszerre több külső és belső tényező nehezíti a budapesti turizmus teljesítményét. Flesch Tamás, a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke szerint az erős forint, a magas működési költségek és az ország marketing akadozása mellett Budapest egyes közterületeinek állapota, valamint a turisztikai infrastruktúra és a kínálat fejlesztésének elmaradásai is rontják a főváros versenyképességét. Számos olyan adminisztratív és jogszabályi probléma van az ágazatban, amelynek megoldása nem elsősorban pénz, hanem szabályozói hozzáállás kérdése, hangsúlyozta Flesch Tamás a Népszavának adott interjúban a szakmai szervezetek által összeállított 33 pontos javaslatcsomag kapcsán. A Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségének tiszteletbeli elnöke a budapesti turizmus egyik régóta húzódó kérdésének nevezte többek között a rövid távú lakáskiadás szabályozását. A magyarországi szállodások határozottan nem akarják megszüntetni a rövid távú lakáskiadást, mert nagy szükség van rá, különösen a nagyvárosokban, a szabályozását azonban 10 éve kérik, emelte ki. Hozzátette, nem biztos, hogy a Budapesten alkalmazható megoldásnak meg kell egyeznie más európai városok, például Barcelona gyakorlatával. Meggyőződése, hogy a magyar viszonyokra szabott modellt kell kialakítani, ehhez pedig megfelelő előkészítési időre van szükség. A szakember ezért legalább 2027 végéig, vagyis további 1 évvel meghosszabbítaná a jelenlegi moratóriumot. Flesch Tamás szerint Budapestnek ugyanakkor a jövőben nem elsősorban a vendégszám további növelésére, hanem a magasabb költésű turisták megszólítására kellene törekednie. Az európai vendégkör nélkülözhetetlen, viszont egyes távolabbi piacokról érkező turisták lényegesen többet költenek. Az izraeli vendégek költése például meghaladja az európai turistákét, az amerikai, aki ennek akár a háromszorosa, az ázsiai, aki pedig mintegy a kétszerese lehet. A szakember szerint ehhez azonban megfelelő infrastruktúrára is szükség van. A repülőtér fejlesztése elengedhetetlen, emellett örök téma a reptérek ki- és bejutás kérdése. Emellett a főváros egyik legfontosabb jelenleg részben kihasználatlan lehetőségét a konferenciaturizmusban látja, Budapestnek a jelenleginél jóval nagyobb részesedést kellene megszereznie ebből a szegmensből. Hangsúlyozta, hogy a Dunapartban továbbra is jelentős kiaknázatlan turisztikai potenciál rejlik, a fejlődést azonban több területen a túlzott szabályozás is akadályozza. Az interjúban szóba került Budapest belvárosának köztisztasági és közbiztonsági helyzete is. Flesch Tamás komoly és gyorsan kezelendő problémának tartja, hogy a visszaváltható palackokat keresők rendszeresen kiborítják a kukákat, miközben megítélése szerint az utcai droghasználat is látványosan rosszabb képet mutat az utóbbi időben.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: 2008. szeptember 30-án adták át Magyarország leghosszabb folyami hídját, ami egyúttal az ország első nagyméretű ferdekábeles hídja is. Az 1861 méter hosszú Megyeri híd Újpestet köti össze Budakalásszal a Szentendrei szigeten keresztül. Az átadásakor ez volt Budapest 10. az ország 19. Duna hídja. Az építkezés 2006-ban kezdődött, de egy árvízhullám miatt az előkészítő munkák jelentős része kárba veszett. Az építési munkálatok a komoly műszaki kihívások ellenére 2 év alatt befejeződtek, a Nagy Duna hídjának próbaterhelését 2008. augusztus 22-e és 24-e között éjjelente tartották, 48 homokkal megrakott, egyenként 43 tonna össztömegű teherautóval. A műszaki átadás augusztus 27-én kezdődött, az avató ünnepséget szeptember 13-ai nyílt napon tartották, a hidat szeptember 30-án helyezték forgalomba. A híd nevéről a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium internetes szavazást indított, sokáig úgy nézett ki, hogy Chuck Norrisról fogják elnevezni, míg nem Stephen Colbert amerikai tévés arra nem buzdította a nézőit, hogy szavazzanak rá. Az ügyben illetékes Földrajzi Névbizottság végül nem vette figyelembe a voksolás eredményét, és a Megyeri híd elnevezést választotta, utalva arra, hogy a híd keleti partjánál Káposztás-Megyer, a nyugatinál Békás-Megyer fekszik. A 62 milliárd forintos költséggel megépült híd hatalmas méreteit jól érzékelteti a beépített anyagok mennyisége. A beépített vasbeton szerkezet 120 ezer köbmétert, az acél szerkezet 12 ezer tonnát, az aszfalt burkolat 46.250 négyzetmétert, a sóvédő bevonat 25 ezer négyzetmétert tesznek ki, az építés során 452 nagy átmérőjű fúrt vasbeton cölöpöt használtak fel. Az 5 híd együttesből álló Megyeri híd legimpozánsabb szakasza a Nagy Duna ág fölött húzódó 591 méter hosszú, 300 méter hajózó nyílású ferdekábeles acélhíd, az ország első ilyen szerkezetű hídjának pályáját 12 méter hosszú, előre gyártott acélhíd elemek összeillesztésével hozták létre, az acélszerkezetet a 100 méter magas, feszített vasbeton felszerkezet tartja.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerész művelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni. Szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa a Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
1: Az MTI híreit hallották.
5: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Már is mondom, mivel várom Önöket az előttünk álló egy órában. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze október közepén Budapesten, és beszámolok arról is, hogy a főváros bekerült Európa top 10 legjobb gasztrovárosa közé.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Régóta várt korszerűsítés valósulhat meg Zugló vasútállomásnál. A tervek szerint elbontják az utasvárót, szélesítik a peront, akadálymentes és jobban megközelíthetővé válhat az állomás. A felújításra a MÁV már kiírta a fejlesztéshez szükséges tervezési tendert. A cél, hogy Budapest egyik legforgalmasabb vasúti megállója végre akadálymentessé váljon, miközben a jelenlegi szűkös és elavult utasforgalmi területeket is átalakítják. A fejlesztés jelentőségét mutatja, hogy az állomás évente több mint 1,5 millió utast szolgál ki, és naponta átlagosan 200-250 személyszállító vonat áll meg itt. Ahogy Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a közösségi oldalán írta, a cél, hogy akadálymentes, biztonságos, a fővároshoz és a 21. századhoz méltó megjelenést és szolgáltatásokat kapjon Budapest egyik legfontosabb vasúti megállóhelye. A Cegléd-Debrecen felé vezető vasútvonal mind az elővárosi, mind a távolsági forgalomban kitüntetett szerepű, Zuglóban lehet átszállni a tököli úti buszokra és az egyes villamosra, de a vasúti megállóban méltatlan körülmények fogadják az utasokat. A nemrég megjelent tervezői közbeszerzés alapján a váróterem és a büfé épületeit el kell bontani, ezek jelenleg veszélyesen leszűkítik a peront, funkcióit pedig áthelyezzék a Francia úton, lenne a töltés oldalán kialakítandó fogadóterületre. Mindemellett meghosszabbítják a perontetőt, az akadálymentes megközelítést liftek biztosítják majd, illetve a Bosnyák tér felé, valamint a megálló déli végén is kialakítanak egy-egy kijáratot. Ahogy Vitézy Dávid is említette, most a tervezés indul, a kivitelezés várhatóan 2028-ban kezdődhet.
0: Budapesti híreket hallottak.

Klasszik Rádió 92.1. A részletes zenei listát keresse a www.klasszikradio.hu weboldalon.

Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Nemzetközi futómezőn gyűlik össze 2026. október 10-e és 11-én Budapesten. A kétnapos esemény 18 versenyszámmal várja a sportolókat, családokat, iskolai és céges csapatokat. A nevezések már most meghaladják a tavaly ilyenkor mért szintet, a mezőny pedig ezúttal is igazán nemzetközinek ígérkezik. 2026. október 10-e és 11-én már 41. alkalommal rendezik meg Magyarország egyik legnagyobb és legrégebbi futóeseményét, a Pázmány Péter sétány környékén kialakított rajtcélszakasztól induló kétnapos program, a kezdőktől a rutinos maratonistákig mindenki számára kínál teljesíthető kihívást, legyen szó egyéni indulásról, családi közös futásról vagy csapatversenyről. Az érdeklődés idén is kiemelkedő, szeptember 1-ig már több mint 19 000-en neveztek, ami meghaladja az előző év azonos időszakának eredményét. A rendezvény nemzetközi vonzerejét jól mutatja, hogy a világ 115 országából már több mint 7 000 nevezés érkezett. A Spár Budapest Maraton így nem csak a hazai szabadidősport egyik meghatározó eseménye, hanem a főváros egyik kiemelkedő futóturisztikai rendezvénye is. A szombati program ezúttal is a rövidebb távokról, a közös élményekről és a családokról szól. A résztvevők 500 métertől egészen 10 kilométerig választhatnak maguknak kihívást, visszatér a 2,3 kilométeres maratonka, valamint a 3x2 kilométeres váltó és suliváltó. Az 1 kilométeres családi futás lehetőséget teremt arra, hogy több generáció együtt álljon rajthoz, a proaktív mini maraton pedig 5 kilométeres távon kínál élvezetes kihívást. A 10 kilométer azokat várja, akik egyénileg próbálnák ki magukat egy hosszabb, de még teljesíthető távon. Az esélyegyenlőségi futam pedig ismét megmutatja, hogy a mozgás élménye mindenkié. Aki pedig futás helyett inkább gyalog fedezné fel a fővárost, 4 különböző távon csatlakozhat a városi túrák valamelyikéhez. Vasárnap a 42,2 kilométeres klasszikus maratoni táv kerül a középpontba, amely egyéniben, párban vagy a maratonstaféta keretében 4 fős váltóban is teljesíthető. A maratoni mezőny mellett a 30 kilométeres táv, valamint a félmaratoni és 14 kilométeres futamok indulói is benépesítik majd a pályát. Így vasárnap is változatos mezőnynek szurkolhatunk, miközben a különböző távokon indulók egyaránt részesei lehetnek Budapest egyik legnagyobb futóünnepének. Érkezik a legelső Cheese Budapest október 17-e és 18-a között, első alkalommal rendezik meg a programot a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A kétnapos gasztronómiai esemény a minőségi hazai sajtokat, a kézműves sajtkészítőket és a sajtkultúra sokszínűségét állítja a középpontba. A rendezvény október 17-én szombaton exkluzív kóstoló estel indul, ahol többek között sajtot és fermentált italokat, valamint prémium bor és sajtválogatást kóstolhatnak meg a vendégek. Október 18-án vasárnap a sajtünnep és vásár várja a közönséget, 20-nál több hazai sajtkészítő mutatkozik be a Rákóczi téri vásárcsarnokban. A látogatók vezetett sajt, valamint bor és sajtsétákon vehetnek részt, paranyica sajtnyújtást és mozzarella készítést láthatnak, a családokat pedig külön gyerekprogramok várják. A színpadi beszélgetéseken és előadásokon többek között Pintér Katalin, Bernát József, Harmad Csaba, Reményik Kálmán és Ficsor Árpád járják körül a sajtkultúra különböző kérdéseit. A program nemzetközi vendége Ursula Heinzelmann német gasztronómiai szakíró lesz, míg Katona Csaba történész a sajt történetébe és kultúrájába enged betekintést. Kiemelt esemény a 14. sajt mostra ünnepélyes díját adója lesz, a rendezvény zárásaként pedig felvágják a sajt mostra 2026. évi sajtját.

0: Budapesti hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Jó reggelt kívánok! Ez a Klasszik Rádió 92.1, benne pedig a Klasszik Hétvége című műsort hallják. Vukovi Judit vagyok. Grúz és bolgár betörőket fogtak el a rendőrök Budapest belvárosában. Szeptember 25-én este az 5. kerületben a rendőrség és a terror elhárítási központ munkatársai fogtak el egy 28 éves és egy 30 éves grúz, valamint egy 30 éves bolgár állampolgárságú férfit, írja a rendőrség közleménye. A férfiakat üzletszerűen, dolog elleni erőszakkal elkövetett lopás gyanújával hallgattak ki és indítottak ellenük eljárást. A rendőrség közleménye szerint a külföldi férfiak legalább 3 helyszínről vittek el készpénzt, ékszereket, kamerát és fényképezőgépet, amelyek összértéke több mint 16 millió forint. A férfiaktól és az autójukból pénzt, ékszereket, fényképezőgépet és a betörések során használt eszközöket foglaltak le a nyomozók. Budapest bekerült Európa top 10 legjobb gasztrovárosa közé. A helyi fogások, gasztroprogramok és Michelin ajánlások repítették Budapestet a top 10-be. A Barcelona, Bécs, Lisszabon és London csak néhány azok közül a városok közül, amelyeket Budapest megelőzött a Holidu 2026-os európai gasztro rangsorában. A magyar főváros a 9. helyet szerezte meg, közvetlenül Madrid mögött és Firenze előtt. A szálláskereső oldal 100 európai város adataiból próbálta kiszámolni, hol a legjobb utazóként belekóstolni a helyi konyhába. Ehhez nem étteremkritikusokat ültetett asztalhoz, hanem 5 tényezőt vizsgált. A városhoz, illetve az országhoz kötődő, legalább 4-esre értékelt tészta-atlasz fogások számát, a TripAdvisor-ön elérhető gasztrotúrákat és a főzőkurzusokat, valamint a Michelin Guide helyi konyhára fókuszáló Eat Like a Local kategóriájának éttermeit. Budapest 3 helyi és 12 országos specialitással, 37 gasztrotúrával, 25 főzőkurzussal, illetve 5 Michelin listás helyi ízekre építő étteremmel gyűjtötte a pontokat, és ezzel megszerezte a 9. helyet. Nem sokára friss hírek következnek, én már a köszönöm figyelmüket, további jó pihenést, kellemes rádiózást kívánok, Vukovi Juditot hallották.
0: Budapesti híreket hallottak.

0: Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma több településen is időközi önkormányzati választást tartanak. Franciaországban már ellenőrizhetetlenné vált a diákok tiltakozó mozgalma. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. A jövő évi költségvetés az egyik fő témája a kihelyezett kormányülésnek Erdőbényén. A 2027-es költségvetés kiemelt része a kisnyugdíjak sávos emelése, valamint az árvaellátás, a rokkantsági és rehabilitációs ellátás, illetve az időskorúak járadékának emelése is. Két második világháborús robbanó szerkezetet találtak a fővárosban. Először a fővárosi Szabadsághídnál bukkantak járókelők egy német gyártmányú páncéltörő lőszerre. Ezután a Margit-szigetnél került elő egy világháborús légvédelmi repeszgránát és három stabilizátor szárny. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség mindkét helyszínt lezárta és kiürítette. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen, Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kérni, szavazni este 7 óráig lehet. Általános választásokat tartanak ma Bosznia-Hercegovinában. Mintegy 3,4 millió választópolgár dönthet az államelnökség, az országos és az országrészi parlamentek, valamint a kantoni törvényhozások összetételéről. Ez a 10. általános választás az 1992-95 közötti boszniai háború lezárása és a köztársaság kikiáltása óta. Ellenőrizhetetlenné vált a diákok franciaországi tiltakozó mozgalma, közölte a párizsi rendőrfőnök. Arra figyelmeztetett, hogy szigorúan fognak reagálni az erőszakra és a garázdaságra. A rohamrendőrség pénteken Franciaország szerte összecsapott az eszköz- és tanárhiány miatt tüntető egyetemistákkal, akik járókelőkre is támadtak. Hétfő óta mintegy 5000 embert, többségükben kamaszokat vettek őrizetbe országszerte. Több mint 600 rendőr megsebesült. Tűz ütött ki a perui romvárosa Machu Picchu térségében. A tűz bozótirtás miatt keletkezett, amellyel a helyi gazdák művelhető területeket akartak nyerni. Az erős napsütés és a száraz növényzet miatt azonban a lángok elszabadultak. Árvizeket és jelentős károkat okoztak a csütörtök óta tartó heves esőzések és viharok Krétán. Több nyaralót evakuálni kellett a turisták által sűrűn látogatott görögországi szigetről. A mentők folyamatosan dolgoznak a földcsuszamlások elhárításán és az utak megtisztításán. Ma is sok napsütésre számíthatunk, eső nem várható. Napközben 23-26 fokra melegszik a levegő. A jövő hét közepéig folytatódik a szép napos őszi idő.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Üdvözlöm Önöket, szeretettel köszöntöm vendégemet, Vereckei Nikit, aki reziliencia mentor, életmód tanácsadó és önismereti kísérő. Szia, Niki!
2: Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
1: Niki, most elmondom, mit látok. Itt ül velem szemben egy gyönyörű fiatal lány. Életvidám, kedves, tele van energiával. Miközben nagyon nehéz úton ment végig. Szóval nagyon fiatal voltál, mindössze 21 éves, amikor megfordult veled a világ.
2: Igen.

0: mi történt?
1: Hát nagyon köszönöm ezeket a kedves szavakat egyébként, hogy mindig jól esik az ilyet hallani, főleg nőként, és igen, 21 éves voltam, amikor kaptam egy diagnózist, ugye Hodgkin limfoma, ugye egy rák típus, és teljesen megfordult velem, ahogy mondtad, a világ, és olyan dolgokon mentem keresztül, amit sosem gondoltam volna, hogy megtörténhet velem. Viszont rengeteget tanított, és hát nem ezért vagyok most az, aki.
0: Niki, hogy történt? Mi volt az első tünet? Mi volt az első jel, amire felfigyeltél?
1: Akkoriban nagyon sokat betegeskedtem, és nagyon sokat fájt a torkom. Mindig be volt gyulladva, viszont nem nagyon volt időm betegnek lenni, és hát antibiotikum kúrába kezdtem ilyenkor mindig. Egyébként általában segített, viszont akkor ott valamiért nem, és beszedtem az antibiotikumokat, és egyszerűen nem múlt el a torokfájás, meg láttam ilyen kis dudart a nyakamon, ott a jobb oldalán, és hát akkor így nem értettem, hogy ez most mi, és akkor elkezdtük kivizsgáltatni.
0: De látod, ez milyen, hogy az ember nem gyanakszik rögtön, hát végül is egy banális fertőzésre gondoltál te is.
1: Hát persze, megmondom, nekem folyamatosan be volt gyulladva a torkom, szóval nem is gondoltam, hogy nekem most itt bármi is lehet. Egyszerűen csak nem értettem, hogy miért nem gyógyultam meg.
0: És akkor mi történt? Hova mentél?
1: A nagynéném egészségügyben dolgozik, és ő segített nekem bejutni egy ultrahangra. Ott megnézték ugye a pajzsmirigyemet, meg ugye a torkomat is. És egyébként akkor nekem még nem mondták el, hogy ők már sejtik, hogy most itt mi lehet a háttérben. Nekem annyit mondtak, hogy kórosan nagyok a nyirokcsomóim, és emiatt tovább küldenének, és akkor utólag tudtam egyébként meg, hogy ezt ők akkor már sejtették, hogy ez valami kicsit másabb dolog, de én akkor még semmit nem gondoltam. Tovább mentem ugye ezekre a vizsgálatokra, ugye néztek CT-t, stb., és akkor derült ki, hogy hát van Hodgkin limfóma, vagy hát valamilyen limfóma gyanúja szerintük, és akkor segítettek egy orvost keresni, és úgy kerültem egy hematológushoz.
0: És mennyi idő telt el a kezdetektől fogva?
1: Nagyon szerencsés helyzetben voltam, mert nekem elég gyorsan megtörténtek ezek a kivizsgálások. Decemberben indult ez az egész, és egyébként január végén én már a kemoterápiát el is kezdtem. Tudom, hogy sajnos az egészségügy nem ilyen jelenleg, hogy ennyire gyorsak lennének, viszont ez egy nagyon gyorsan terjedő ráktípus, úgyhogy szerencsém volt, hogy a második stádiumig terjedt csak.
0: Most ezek a fizikai változások, de mi történt a lelkedben?
1: A lelki része egyrészt nagyon gyorsan történt, szóval nem is nagyon volt időm reagálni, hogy most mi történik. Egyszerűen csak azt annyit mantráztam magamban, hogy jaj, biztos, hogy nem a legrosszabb, mert hát velem ez nem történhet meg. És így is mentem neki egyébként minden vizsgálatnak, hogy hát legyen jó az eredmény, mert mi az, hogy valami rák, tehát hogy én nem is tudtam elképzelni, hogy fiatalok körében is létezhet a rák. Ez elég hirtelen diagnózis volt, és januárban ugye be is kerültem a hematológushoz, és ő csináltatott velem még mindenféle vizsgálatot, és miután azok is beigazolták, na akkor mondta ki ő a diagnózist, hogy akkor nekem limfómám van.
0: És mi jelentett kapaszkodót számodra?
1: Ez egy érdekes kérdés, a családom az biztosan, mert nekem a szüleim, anyukám is és apukám is mindig mindenben mellettem volt és támogatott, egyébként most is így volt, illetve ugye az öcsém is. Az akkori párkapcsolatomtól nagyon féltem, hogy hogyan fogja átvészelni ezt az egészet. Nem gondoltam, hogy egy ilyet kibírna, mert nem volt egy feltétlenül egészséges párkapcsolatunk. Véget is ért, szóval ezt így jól sejtettem. A családom viszont tényleg mindenben mellettem volt és támogatott. A barátaimról meg volt, aki maradt, volt, aki viszont távozott, és ezt nyilván nehéz volt akkor elfogadni és megemészteni, viszont utólag teljesen elfogadom azt, hogy az emberek jönnek és mennek az életünkben.
0: Meg még mi mindenre tanított meg téged. Erről is beszélgetünk a folytatásban. Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó és önismereti kísérő. Jövünk vissza.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő. Hát Niki, már ebből a néhány pozícióból vagy titulusból is kikövetkeztethető az, hogy egy nagyon hosszú utat jártál be, és azt, amit megéltél, azt megpróbálod továbbadni másoknak, megpróbálsz segíteni. Ugye erről szól a kemonapló.hu című oldalad is, de ettől még messze vagyunk. Maradjunk egyelőre annál, ami talán a legnehezebb lehetett. Ez pedig az, hogy megkaptad a diagnózist. De mi történt utána? Tehát biztos, hogy nem egyfajta lelki állapotban voltál, hanem valószínűleg lehettek itt hullámvölgyek és hullámhegyek. De hogyan élted meg ezt az időszakot?
2: Igen, a lelki feldolgozás az nagyon nehéz volt. Az elején a tagadásban voltam, nem akartam ezt az egészet meglátni, hogy most tényleg ez történik velem, és hogyan tovább. Ugye konkrétan azt éreztem, hogy minden ellenem van, mindenki ellenem van, és hogy ez miért történt velem. Utána, amikor elkezdték a kezeléseket, akkor fel kellett magamat szívnom, és muszáj volt végigcsinálnom, mert egyszerűen fiatal vagyok, és előttem az egész élet, és nagyon, tehát egyszerűen a szüleimet sem tudtam volna nyilván itt hagyni, szóval nem volt a fejemben olyan, hogy én ezt most ne csináljam. Utána, amikor ugye a párkapcsolatom véget ért, akkor jött nekem egy hatalmas zuhanás lelkileg megint, mert azt éreztem, hogy ilyen helyzetben vagyok, és hogy még pofoz az élet, és hogy még a földön vagyok. Úgyhogy oda is kellett egy hatalmas lelki erő, hogy én most ne ássam magamat teljesen földig, mert nyilván voltak bennem olyan érzések, hogy én ezt nem akarom tovább csinálni, nem akarok élni, nem akarom ezt folytatni. Viszont megint csak a családom volt a szemem előtt, és a jövőm, hogy én nagyon szeretnék egyszer egy családot, nyilván egy kiskutyát, szerelmet találni, mert ugye hát az akkori párkapcsolatom véget ér, de nyilván én nagyon szerettem volna valaki mellett így megöregedni. Szóval ez tartotta bennem a lelket, és ezután tudtam újra felszívni annyira magamat, hogy én ezt most végig fogom csinálni, én meg fogok gyógyulni, és egy teljes életet fogok élni. És ez segített nekem a lelki részében, ez az elhatározás és a hit magamban, hogy ezt már pedig meg tudom csinálni, illetve a naplóírás nekem nagyon-nagyon sokat adott. Én ott ki tudtam adni minden fájdalmamat, félelmemet, oda tudtam leírni a titkaimat kb., hogy mit szeretnék, hogy szeretném, és nekem az egy hatalmas lelki feldolgozás volt.
1: És az orvosok mivel biztattak, vagy ilyenkor hogyan viszonyulnak a beteghez, hiszen nem biztos, hogy ők is minden információ birtokában vannak, szóval azért csak egy bizonytalan kimenetelű betegségről van szó.
2: Az orvosom elmondta, hogy ugye ebből a típusú rákból azért elég jól meg lehet gyógyulni, viszont ugye én benne voltam egy ilyen közösségbe, egy csoportba, ahol viszont sajnos azért köszöntek el, tehát pont ez a típusú betegségről készült egy csoport, és azért ott köszöntek el emberektől. Nem szeretnék amúgy nagyon rosszat mondani az egészségügyi intézményekről, de ahol engem kezeltek, ott is volt olyan nővér, aki nem volt teljesen együttérző és kedves. Tehát kértem egy ilyen jégzselét, és kb. Hozzám vágta. Ugye az elején a szüleim bent lehettek, de ugye akkor Covid volt, és egy idő után már nem lehettek bent velem, szóval teljesen egyedül voltam. Nem tudtam már, hogy feküdni kínomban, annyira fájta, amikor az egyik fajta ilyen szer csöpögött, és kicsit így oldalra feküdtem, akkor jött oda hozzám, hogy én mit buzogatom magam, szóval azért volt hideg-meleg, amit kaptam a kezelések közben.
1: És ezt félre tudtad tenni? Tehát, hogy tudtál nem erre koncentrálni?
2: Nagyon nehéz volt, mert ugye, mint mondtam, nem voltak ott mellettem akkor a szüleim, senki nem lehetett ott mellettem. Egyetlen egy kapaszkodóm volt, az pedig egy sorstársam volt, egy lány, akit pont mellettem kezeltek, ugyanezzel a típussal, és nagyjából egyszerre jártunk amúgy a kezelésekre is, illetve ugye ugyanannyi kezelés volt majdnem hátra mindkettőnknek, úgyhogy mi egymás mellé mentünk onnantól mindig, és vele nagyon sokat beszéltem, együtt nevettünk, együtt hánytunk, úgyhogy igen, hát nyilván ő nagyon sokat segített nekem akkor, és ugye én is neki, úgyhogy egymásra támaszkodtunk.
1: És tartjátok a kapcsolatot azóta is?
2: Sajnos nem, valamiért nem tartjuk a kapcsolatot, viszont tudom, hogy lett babája, Úgyhogy innen is gratulálok neki, de ezt egyébként neki is már mondtam, úgyhogy tök jó, mert nyilván ezután azt mondják, hogy nehezebb a babavállalás, de neki sikerült, szóval...
1: De látod, nem lehetetlen.
2: Igen.
1: És hát valószínűleg az okozhatta az eltávolodást, hogy ti akkor egy sorsközösségben voltatok, ami hát megszűnt, de tulajdonképpen ez nem olyan nagy baj, hiszen mind a ketten a gyógyult életeteket élitek.
2: Igen, egyébként utána is még nagyon sokáig beszéltünk, tehát hogy azért tartottuk a kapcsolatot, beszélgettünk, hogy ki hogy javul, kinek hogy nő a haja, meg elég sok mindent meg tudtunk tárgyalni, aztán valahogy nem tudom, így kikopott, de egyébként tök jó emlékszem rá.
1: Hát egymást tudtátok támogatni.
2: Igen.
1: Köszönöm, jövünk vissza, vendégem Vereckei Niki.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő. Niki, arról beszélgetünk, arról az első hallásra, meg másodikra is traumatikus élményről, ami veled történt. Tehát végül is meggyógyultál. Itt vagy, ez a jó hír, és ennek már 6 éve. De menjünk egy kicsit vissza a kezdetekhez. Milyen típusú kemoterápiát kaptál, illetve hogyan élted meg ezt 21 évesen?
2: Az én típusú betegségemnek az ABVD volt a protokollja, amivel kezelték. Ugye itt 4 darab, egyébként ebben nem nagyon fog tudni belemenni, hogy mi van, de hogy mindegy, ezt ugye elmondtam, az ABVD. És ugye itt ami piros színű volt, ugye mi így hívtuk, hogy piros színű folyadék, ugye ez volt, ami a hajunkat hullatta, és én itt egyébként jégsapkáztam, és az utolsó ilyen lötty, amit kaptam, az pedig az ilyen véna égető, azt meg úgy hívtuk, ez meg ugye nagyon égette a vénát, és hát ez egy fájdalmas része volt, ugye itt kellett inkább jégselézni így a karunkat kezelés közben.
1: És mennyi ideig tartott a kemoterápia?
2: Elég hosszú volt, reggel 7-re mentem be, és kb. Délig ott voltam, és addig csepegett le, nyilván kaptam közben hányáscsillapító, gyulladáscsökkentő, meg így mindenféle ilyen folyadékot, szóval nem egybe folyt le ez az egész, hanem azért kaptam közben más kiegészítőket is.
1: És összességében hány hónapot vett ez igénybe?
2: Hát majdnem 1,5 év volt. Szerintem így körülbelül 4 hónapos volt ez a kezelés. Nyilván, hogyha ez attól is függ, hogy tudnak-e kezelni 2 hetente, vagy mondjuk kell egy kicsit csúsztatni, mert mondjuk a fehérvérsejtszám alacsony, és emiatt ugye nem kaphatjuk meg a kezelést. Szóval elég sok mindentől függ. Nekem hál' Isten tudták tartani az ütemtervet, így én 2 hetente kaptam meg a kezeléseket.
1: De közben műtéted is volt.
2: Igen, volt először egy műtétem, ugye egy biopszia, amivel megnézték, ott ezt nem altatásban csinálták, ezt nem tudtam, hogy nem fognak altatni, szóval ez nagyon durva élmény a mai napig számomra, hogy csak ott feküdtem, és felmetszették kb. A nyakam, és ott kivették a nyirokcsomót, de ott is azért voltak ilyen gebaszok, hogy mondta az orvos, hogy fú, hát ez vénához tapadt, én meg éreztem, hogy ott lüktet a vénám, és közben fel van nyitva a nyakam, szóval elég rosszul éltem meg. Nyilván ezek az események nagyon meghatározóak számomra, és eléggé tudom értékelni ilyenkor már azt, hogy csak így vagyok, és tök jó, hogy éppen nem történik ez velem. Illetve volt utána is egy műtétem, amikor az orvos nem tudta eldönteni, hogy nekem most nem hat a kezelés, vagy csak valami gyulladásom van. Ő megemelte volna a kezeléseimet, viszont én szerettem volna utána menni, és akkor csináltak még egy lágyéki műtétet, hogy ez most hat, vagy nem hat, vagy mitől van. Viszont kiderült, hogy az csak egy ciszta volt, egy gyulladás, úgyhogy nem kellett megemelni a kezelések számát.
1: Ez jó. Ez azért jó. De Niki, végig a kezelés időszaka alatt tudtad magad tartani abban a hitben, hogy te meggyógyulsz? Tehát, hogy ez neked mindig ment? Ezt az ember így folyamatosan fent tudja magában tartani?
2: Nem mindig, a legelején egyébként a szakítás után nem, akkor nagyon mély ponton voltam, viszont amikor ott felszívtam magam, akkor nem volt olyan a fejemben utána, hogy nekem ez nem enne. Szerintem ez a legeslegfontosabb amúgy, hogy akarnunk kell meggyógyulni, és akarni kell azt, hogy hason, mert szerintem elég sok minden azért placebo is ilyen esetben, és én nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szerettem volna, hogyha véget érne ez az egész, és ez csak úgy mehetett, hogyha meggyógyulok. Úgyhogy az én fejemben már nem létezett az, hogy ez nem sikerülhet.
1: Te teljesen kizártad?
2: Teljes mértékben. Nehéz volt nagyon, tehát hogy nekem, én attól függetlenül rengeteget sírtam. Az, hogy, tehát nyilván megéltem a fájdalmat, gyászoltam magamat, a kapcsolatomat, minden gyászoltam magam körül, tehát hogy ez egy tök egyértelmű és egy normális dolog, viszont valahogy a tudatomban nem volt az, hogy én ezt ne tudnám megcsinálni.
1: És lehet, hogy ez volt a kulcs?
2: Biztos vagyok benne, hogy ez volt a kulcs, tehát nekem is nagyon nehéz volt, és nagyon fájt, és nagyon sokat, rengeteget sírtam, minden éjszaka álomba sírtam magam, szóval, hogy attól függetlenül lehetünk gyengék, de közben a tudatalattim, meg a tudatom az meg akart gyógyulni, és akarta, hogy vége legyen, csak közben fizikailag megálltam a fájdalmat és a szomorúságot.
1: De hát aztán vége lett.
2: Igen.
1: Jövünk vissza Vereckei Nikivel, aki reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó és önismereti kísérő. Niki, korábban említetted, hogy naplót írtál rendszeresen. Ez utólag hogy látod, hogy miben segített neked?
2: Sokszor olvastam vissza egyébként a naplómat a mai napig is, néha megteszem, és nekem nagyon sokat segített a feldolgozásban. Én majdnem minden nap vezettem, sőt, szerintem minden nap vezettem a kis naplómat. Én kerestem egyébként valami olyasmi naplót, ami így ebben segített, hogy majdnem, hogy kimondottan ilyen kemoterápiás napló, vagy bármi ilyesmi, de egyszerűen azt láttam, hogy senki nem csinált még ilyet, hogy ránk senki nem gondolt. Úgyhogy anyukámtól kaptam egy ilyen kis naplót, és én abban vezettem. Viszont a gyógyulásom után fordult meg a fejemben, hogy hát nem volt ilyen napló, de én nekem készítenem kell egy ilyet, mert nagyon sok embernek szeretném továbbadni azt, ami nekem segített. És így megalkottam egy speciális kemoterápiás naplót, illetve egy kezelési naplót. A neve ugye kemó napló és kezelési napló.
1: És mi volt a fejedben, amikor ezt létrehoztad?
2: Olyanra szerettem volna megalkotni, ami nekem is tudom, hogy nagy kapaszkodó lett volna. Tehát, hogy legyen praktikus is, amellett ugye, hogy a konzultációs időpontokat bele lehet írni, vízfogyasztás, meg kapcsolattartás, helyszínek, stb. Ugye, ahova menni kell kezelésre, kezelési időpontok, viszont szerettem volna mellette a lelki oldalt is támogatni, tehát ugye ez a mentális egészség támogatás, hogy vezetni benne azt, hogy egyrészt ugye, hogy hol tartunk a kezelésekben, de mellette azt, hogy érezzük magunkat, tehát hogy nagyon ilyenkor nagyon el tud vinni a negatív gondolatok és a feladásnak az érzése és gondolata, viszont nagyon fontosnak tartom a pozitivitást is, mint amit mondtam, hogy nekem a hitem rengeteget segített és az akarás, és ezért tettem bele ilyen részeket is, hogy miért vagyok hálás aznap, mit szeretnék megtanulni, tehát egy jövőképet, egy célt felfesteni, amiben ez a napló tud segíteni, úgyhogy mindkettőt erre a sémára alkottam meg. Annyiban különbözik a kettő, hogy az egyik az kimondottan kemoterápiára, a másik pedig bármilyen kezelésre jó lehet.
1: Uh-huh. És az, hogy kiírtad magadból azt, ami veled történt, az talán abban is segíthetett, hogy kihelyezted, nem? Tehát, hogy azt, ami fájdalmat okozott, szenvedés, hiszen volt ilyen része, nyilván, az valahogy kikerült.
2: Az írás az köztudottan ugye terápiás hatású. Azt gondolom, hogy bármi, amit leírtam, az akkor bennem volt, és az akkor úgy volt jó, szóval semmit nem szégyellek.
1: Igen, igen. De hogy utólag, mikor visszaolvasod, akkor nem nehéz? Nem nehéz a lelked, hogy szembesülsz azzal, hogy mi mindenem mentél keresztül?
2: Nyilván nehéz, és sosem lesz egyébként erre egyszerű visszagondolni, hogy mit éltem akkor meg, és mondom, mai napig vissza szoktam néha olvasni, mert nem tudom, egyszerűen így nosztalgiázok, de nem rosszból, szóval, hogy az elején nagyon sok rossz érzés feljött bennem, viszont idővel egyébként ez is egy terápia volt, hogy visszaolvastam, és hogy mit váltott ki belőlem is most már, hogyha visszaolvasom, inkább az erőt látom magamban, hogy ezt hogy meg tudtam csinálni, és hogy mennyire büszke lehetek magamra, hogy nem adtam fel.
1: Ez is az így is van. A Kemó Napló weboldaladon olvastam arról, hogy nagyon fontosnak tartod a lelki és a fizikai egyensúlyt. Tehát valahol, mintha összefüggésről is írnál, hogy talán a fizikai betegségek attól is függnek valamelyest, hogy vagyunk mi belül.
2: Én azt gondolom, hogy a kettő egyáltalán nem választható külön, és amilyen a lelki világunk, olyan a testi, fizikai létünk is, nagyon sok esetben tényleg az határoz meg minket, tehát egy testi betegségekben, ami bennünk zajlik. Én is tudom magamról azt, hogy valószínűleg miért alakulhatott ki ez a betegség, tehát nem éltem egy olyan életet, ahol teljes lehettem volna, és megéltem volna tényleg az életnek a szépségét. Én is alárendeltem magam helyzeteknek, kapcsolatoknak, nem voltam önazonos, azt sem tudtam, ki vagyok valójában. Egy ilyen hétköznapi csőlátású életet éltem, nagyon-nagyon fizikai síkon, és egyáltalán nem mélységében éltem meg az életemet, és azt gondolom, hogy nekem, hogyha ez a betegség nem jön, akkor sose kaptam volna meg azt a pufont, amiért tudtam volna változni egy tudatosabb és egy boldogabb élet felé.
1: És akkor, hogyha innen nézzük, akkor végül is, hát bármennyire is nehéz kimondani, de valahol adott is neked valamit ez
2: igen,
1: a betegség.
2: Igen, valahol hálás vagyok ezért. Tudom, hogy fura ezt így kimondani, de nagyon-nagyon sokat tanítottam, amit be tudtam építeni az életembe, tudtam utána szakmailag fejlődni, és hogy utána másokat is tudjak kísérni ezen az úton.
1: És ezt meg is tetted például a Legyőzhetetlen című könyvettel, amiről nem sokára szó esik majd. Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk, ma van az Állatok Világnapja. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Időközi önkormányzati választást tartanak ma 6 településen. Gersekaráton, Porcsalmán polgármestert és képviselőket, Vaján polgármestert, míg Kunbaracson, Nagykátán és Budaörsön önkormányzati képviselőket választanak. A voksolásokat a testületek feloszlása, szavazategyenlőség, valamint egy-egy képviselő lemondása, illetve halála miatt kellett kiírni. Szavazni este 7 óráig lehet. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszky elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő. Niki, ugye létrehoztad a weboldalad, kemonapló.hu címen, amelynek az alapja egy saját napló volt, amit írtál a betegséged időszaka alatt. De aztán született egy könyv is. Ez hogyan történt?
2: Igen, megírtam az Invincible, a legyőzhetetlen című könyvemet. A könyvnek az alapja egyébként a naplóm volt. A naplómban leírt dolgok voltak, és nekem rengeteget segített, ugye, mint mondtam, az írás, és elkezdték tőlem így kérni, tanácsokat kérni, hogy írtam egy gyógyulós posztot, hogy meggyógyultam ugye abban a csoportban, amiben benne voltam, és ezt többen látták, és rám írtak, hogy hát ők most az elején járnak, vagy a közepén is, hogy adjak már nekik tanácsot, hogy mit javaslok. És akkor ilyenkor fogtam magam, és amiket így összeszedtem dolgokat, ezeket így átküldtem nekik, és akkor egyszer csak így megfogalmazódott bennem, hogy mi lenne akkor, hogyha ezt így megírnám könyv formájában, és kibővíteném ezt a Word dokumentumot. Elkezdtem írni, és ez még jobb terápia volt számomra. Tehát ott tényleg mindent kiírtam magamból, átkereteztem a múltat, és ezért is volt jó visszaolvasgatni amúgy a naplómat, amit írtam ugye a kezelések alatt, mert megvolt minden információ frissen, ezáltal be tudott kerülni a könyvembe. És ugye ezt is megírtam a könyvbe, a kezeléseket, hogy hogyan éltem meg én, hogyan mentem túl egy mély pontomon, hogyan folytattam a kezelést, hogyan döntöttem el, hogy szeretnék meggyógyulni, és hogyan tudtam ezt a nehézséget leküzdeni saját magamban.
1: Niki, felmerült bennem egy érzékeny kérdés. Tehát, hogy az ember egészséges volt, aztán kap egy súlyos rákdiagnózist, ez csak beteg lesz. Szóval, hogy el tudom képzelni, hogy amikor mégis meggyógyul, ami ugye egy csodálatos történet, akkor talán nehezebben engedi el a betegség címkét. Szóval lehetséges, hogy azt is egy kicsit nehezebb megszokni, hiába örömteli, hiába, de hogy ugye benne van az ember hosszú ideig valamiben, nem mindig olyan könnyű az átmenet.
2: Hosszú út volt nekem is, amíg úgy tudtam magamra nézni, hogy egy egészséges lány vagyok.
1: Ugye?
2: Egy egészséges fiatal lány vagyok, és rengeteg önismeret kellett hozzá, és tudatosítani magamban azt, hogy vége a kezeléseknek. Egyébként ebben is azt látom, hogy nagyon-nagyon sok ember megakad és elakad, hogy meggyógyul, és eddig volt egy feladata a kezelésekre járni, ő egy betegember, ezzel a címkével élve, de viszont vége a kezeléseknek, és te egy tünetmentes ember vagy, és ilyenkor mit kezdesz az életeddel, hogyan indulsz újra, ki vagy te most? Mert ez a legnagyobb kérdés szerintem, hogy ki vagy most te. A régi életedben nem térhetsz vissza, mert volt valami rossz benne, természetesen azért lettél beteg. Valamin változtatni kell, valami nem működött jól, és azt most máshogy kell csinálni. Csak erre nehéz rájönni, és nekem is évekbe telt, amire rájöttem. Én is visszamentem ugyanazokhoz a megszokott dolgokhoz, mint ami azelőtt volt. De idővel, évek múltán, mint hogy megdolgoztam magam, rájöttem arra, hogy ezek a helyzetek, emberek, szituációk, kapcsolatok már nem építenek engem, és nekem tovább kell lépnem. És ez a legnehezebb, a továbblépés és a változás. De változnunk kell, hogy ne legyünk újra betegek, és ne újuljon ki a betegség.
1: És látod, hogy ez még ebben az esetben is így van, hogyha valami pozitív változás történik? Mert akkor is volt egy identitásod a betegség alatt, amit megszoktál, és amit meg kell ilyenkor haladni. Mit tudsz tanácsolni azoknak az embereknek, akik a betegség skatuját, vagy ezt a stigmát valahogy magukra húzzák, és nem nagyon tudnak ebből

0: Hogyha valaki jelenleg is beteg és kezelés alatt áll, mindenképpen el kell dönteni a fejből, hogy nem egy beteg ember vagyok, hanem egy gyógyuló ember vagyok, és ezt a címkét szedje le magáról. El kell hinnie azt, hogy ő képes meggyógyulni, és ne akarjunk azért benne ragadni egy helyzetben, egy ilyen betegségben, hogy figyeljenek ránk, és megkapjuk azt a figyelmet, amit egyébként lehet, hogy egészségesen nem kapnánk meg, mert ilyenkor középpontban vagyunk, és foglalkoznak velünk, ami lehet, hogy egészséges szituációban ez hiányozna. És ez szerintem nagyon-nagyon fontos ezt tudatosítani magunkban.
1: Ez nagyon fontos, amit mondtál, és nagyon őszinte. Szóval végül is a betegségnek is van egyfajta pszichológiai előnye.
0: Mindenképpen, így gondolom. Aki viszont egy betegségből már meggyógyult, és esetleg tünetmentes vagy már gyógyult, annak pedig azt tudnám tanácsolni, hogy keretezze át ezt az egészet, tekintsen annyira vissza, hogy rájöjjön arra, hogy mi lehetett ennek az oka, a gyökere, hogy ez megtörtént vele, és hogy beteg lett, és nézzen ennek egy kicsit utána, nézzen kicsit magába, és próbálja meg megváltoztatni azt a szituációt, vagy azt az életminőséget, ami ebbe sodorta.
1: Uh-huh. És Niki, ez nem ró túl nagy felelősséget az emberre, hogy azt feltételezi, vagy azt gondolja, vagy azt hiszi, hogy valahol az ő élethelyzete, gondolkodásmódja, szemlélete, megélése vezetett a betegséghez?
0: Biztosan, de viszont az életünkért felelősséget kell vállalni, enélkül nem élhetünk teljes életet.
1: Uh-huh. Jövünk vissza vendégem, Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő.

0: Ez a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő. Niki, 21 éves voltál, amikor megkaptad a rák diagnózist, most pedig 27 vagy, túl vagy a betegségen, gyógyultnak nyilvánítottak. Tehát eltelt 6 év. Hogyan tekintesz vissza erre az időszakra?
2: Ez a 6 év, ez nagyon durván eseménydús 6 év volt. Az eleje az nagyon kemény munka volt saját magammal, megismertem magamat, hogy ki vagyok én, mivel szeretnék foglalkozni, mit szeretnék az élettől. Célokat tűztem ki, és igazából párkapcsolatot kerestem amúgy, mert ugye nekem véget ért a párkapcsolatom, utána még tartottam a volt párommal a kapcsolatot, de hamar rá kellett jönnöm, vagyis hát hamar, 2 éven betelt rájönnöm arra, hogy nem egymást keressük, és sose fogjuk tudni egymást boldoggá tenni. És meg kellett egyszerűen gyászolnom azt a kapcsolatot, hogy akkor ott a második kezelésemen engem ott hagyott, meg kellett bocsátanom magamnak, meg kellett bocsátanom neki, és tiszta lappal kellett kezdenem. Rá 3 évre megtaláltam a mostani páromat, és egy nagyon egészséges párkapcsolatban élek. Tudom, milyen az, hogyha valóban szeretnek, ha támogatnak, hogyha ha mellettem vannak, és annyira jó érzés ezt megélni, mert mindent, amit megéltem a betegség alatt, az egyedül létet, a magányt, az most igazából pótolja ez a mostani párkapcsolatom, és annyira jó érzés kiteljesedni, és tényleg nőnek lenni valaki mellett. Úgyhogy a továbbiakban szintén, tehát a mai napig folyamatosan dolgozom magam, mert azt gondolom, hogy dolgozni magunkon mindig kell, és mindig lehet, és elkezdtem tanulni, egyébként le is diplomáztam, a kezelések alatt én nem úgy egyetemre jártam továbbra is, és nem halasztottam, le is diplomáztam utána 2-szer is, és elkezdtem a segítői pálya fele menni, mert nagyon szerettem volna emberekkel foglalkozni, és embereknek segíteni, így a betegség megélése, a betegség után, hogy hogyan kezdjék újra az életüket, hogyan jöjjenek ki ebből a beteg szerepből, és igazából egészségeseknek is szerettem volna a prevencióban, a megelőzésben támogatást nyújtani, hogy mennyire fontos tudatosabb életet élni, és mennyire fontos az egészségünk megőrzése. Úgyhogy elkezdtem kitanítani magam, elkezdtem nagyon sok könyvet olvasni, rengeteg könyvet olvastam ki ilyesmi témában. Elvégeztem többféle képzést is, coachingot, tanácsadóit, szóval mindent, hogy ezt utána tudjam csinálni.
1: És milyen diplomád van?
2: Rendezvényszervezésből diplomáztam egyébként, meg turizmus, úgyhogy olyan szempontból egyébként jó, hogy mai napig magamnak tudom szervezni az eseményeket, workshopokat, rendezvényeket. Én egyébként dolgoztam is benne nagyon sokáig, tehát még most is valahol az életem része, úgyhogy nem bánom meg, hogy ezt tanultam és ezekből diplomáztam, de sokkal közelebb áll hozzám, amikor emberekkel dolgoztatok és nekik segíthetek.
1: És milyen célokat tűztél ki magad elé? Rövid távú célokat, vagy hosszabb távúakat?
2: Elég sokféle célt kitűztem, mindenféle képzés, tehát hogy képzések tárája van a fejemben, hogy miket szeretnék még elvégezni, folyamatosan szeretném bővíteni a tudásomat. Kitűztem olyan célokat, hogy nem tudom, milyen könyveket szeretnék még elolvasni, egészségtudatosabb életet szeretnék élni, tehát sportolni szeretnék. Azt is kitűztem magamnak, hogy rendszeresen jógázni fogok, meg pilateszezni, és egyébként az utóbbi 1-2 évben ezt nagyon jól tudom tartani. Imádok mozogni amúgy, főleg pilatesz, nekem az egy ilyen szerelem sportom lett. Jógázni is nagyon szeretek, elvonulásokra is szoktam menni, előadásokat is nagyon szeretem, szóval így azt a célt tűztem ki magamnak, hogy egy mélyebb életet éljek, és ne ilyen felszínes életet, mint amit mondjuk gimis koromban, vagy így a betegségem előtt éltem.
1: És miben segítenek a célok? Tehát az mit javít az ember helyzetén, hogyha tudja, hogy mifelé tart?
2: Ha vannak céljaid, akkor afelé mész, és akkor van az életednek értelme, úgymond. szerintem nagyon fontos célokat találni, mert ezek visznek minket előre, és ezek adnak löketet arra, hogy tovább haladjunk, és esetleg, hogyha kihívások jönnek elénk, akkor ezek a célok tudnak minket tovább rugdosni, hogy haladjunk feléjük, és le tudjuk dönteni ezeket a kihívásokat, túl tudunk lendülni a mélypontokon.
1: Niki, lehet, hogy nagyon merész az, amit gondolok, és nem is túl igazságos, hogy ezt így én mondom, hiszen én nem éltem ezt át. De hogy ahogy téged hallgatlak, és egyébként amikor beszéltem korábban is rák túlélőkkel, akkor nem egyszer hangzott ez el, hogy utólag úgy tekintenek a betegségükre, mint egy lehetőségre. Tehát, hogy lehetőséget adott nekik az életük megváltoztatására. Tehát, hogyha azt nem élik meg, akkor egyszerűen nem azok az emberek lettek volna.
2: Én is kaptam egy új lehetőséget, egyrészt arra, hogy megtudjam és megtanuljam azt, hogy a szerelem nem fáj, mint ahogy nagyon sokan gondolják, és párkapcsolatban lenni nem azt jelenti, hogy nagyon nagy nehézségek és áldozatokkal jár ez, hanem egyszerűen megtanultam, hogy milyen szeretetteljes és mély tud lenni egy ilyen kapcsolódása egy olyan férfi valaki, aki felemel téged, és hogy mennyire is egészséges tud lenni egy jó párkapcsolat. Azt is megtanultam, és lehetőséget kaptam egyébként, hogy egy olyan munkát végezzek, ami nem az elvárt, nem egy olyan társadalmilag elvárt munka, amit mindenki munkának nevez, hanem egy olyan dolgot csinálhatok, ami a szenvedélyem, amit én küldetésként élek meg. És én már nem szerettem ezt a bejárós irodai munkát, én azt éreztem, hogy nekem embereknek kell segítenem, és őket kell kísérnem az életük során, és amikor legelőször jött egy olyan munka lehetőség, hogy nagyon sokat lehetett utaznom területi képviselőként, iszonyatosan nagy szabadságot adott nekem, tehát mindenkinek más az, amivel tud gyógyulni. Én ezekkel a munkákkal rengeteget gyógyultam, azzal, hogy utazhattam vidéken, 8 területre jártam, és mehettem, és láttam a természetet, a szabadságot, nekem ez nagyon sokat adott. Úgyhogy én erre is egy lehetőséget kaptam, és lehet, hogyha ez nem történik meg velem, akkor még mindig ott ülnék egy olyan irodában, ami engem már nem tett boldoggá. Viszont ez lehetőséget adott nekem a mozdulásra, a változásra, és nyilván mindenkinek más ez. Nekem ebben adott lehetőséget, másnak pedig másban.
1: De ez azért a meredeken hangzik, nem? Hogy a rák betegség, amihez mindenki negatív sztereotípiákat társít, és ez nagyrészt így is van, az mégiscsak tud valami hozadékot adni az életünk tovább folytatásához.
2: A rák egy nagyon-nagyon csúnya betegség, egyébként is félelmetes is amúgy, de én azt gondolom róla, hogy a legnagyobb tanító, és a legnagyobb jelzés a testünknek. Szóval ennél nagyobb jelzést igazából nem is kaphatnánk így saját magunktól, vagy így univerzumtól, vagy ki Istentől, vagy igazából ki bárhogy hívja, hogy nekünk valami az életünkben nagyon-nagyon elcsúszott, és folyamatosan kapunk kisebb jeleket egyébként, és nem vesszük ezeket észre, tehát elmegyünk mellette, úgy csinálunk, mintha semmi sem történne, a kisebb jeleket nem vesszük észre, és kell valami hatalmas, gigantikus, óriási jel, amitől tényleg valamerre elkezdünk mozdulni és változni, mert vannak olyan állapotok és pillanatok, amik már nem mehetnek úgy tovább, ahogy eddig mentek, muszáj valahogy változtatni rajtuk. Mert az ember nem élheti túl egyszerűen azt, hogyha ennyire felszínesen és semmilyen életet él. Na és ez a rák szerintem.
1: Na de van belőle gyógyulás, és jár vele változás is. Jövünk vissza, vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Folytatódik a duett itt, a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendége Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő. Niki, hogyan tudsz adni másoknak, és mi az, amit át tudsz adni? Most arra gondolok, hogy a rákbetegség nem csak az adott embert érinti, hanem a környezetét is. Tehát a családtagokat, a hozzátartozókat is alaposan megviseli. Tehát amikor te segítőkezet nyújtasz másoknak, akkor rájuk is gondolsz, valahogy velük is tudsz foglalkozni, tudsz támogatást adni nekik, vagy akár csak abban segíteni, hogy ők hogyan viszonyuljanak a tünetekkel élő családtagjukhoz.
2: Prevenció szintjén egyébként mindenkit érint amúgy a rák témája, én azt gondolom. Én ezért is szoktam tartani egyébként előadásokat is, és nem csak a betegeket szólítom meg, vagy a gyógyultakat, hanem mindenkit, mert én szerintem a legnagyobb inspiráció vagyok arra, hogy ezt a betegséget nyilván el is lehet kerülni azzal, hogy megelőzünk, és már te döntesz úgy, hogy jó, én innentől szeretnék minőségi életet élni, és egészségesebben táplálkozni, mozogni, tudatosabban élni, tehát ez mindenkinek megvan, ez a döntési joga, nem kell ahhoz egy betegséget, vagy egy nagyon dura mélypontot megélni, egy nehézséget, hogy ezen valaki változtasson. Szóval én erre szeretnék embereknek lehetőséget biztosítani a példámon keresztül is akár. Sokan keresnek meg, akik meggyógyultak, de nem tudják az életüket, hogy hogyan kezdjék újra, és rengetegen vannak úgy, hogy legalább már felismerik azt, hogy valami nem működött jól, és azért lettek betegek. Ez a jobbik eset, mert benne már ott van az, hogy akkor szeretne változtatni, csak nehéz, nyilván nagyon nehéz. A könyvemutatómon volt egy ilyen példa is, hogy egy hölgy odajött hozzám, hogy olvasta a könyvemet is, hogy nagyon-nagyon-nagyon sokat segített neki, mert ahogy olvasta, egy ponton megtalálta magát, és egy ponton egyébként mindenki megtalálja saját magát ebben a könyvben. Ő is megtalálta magát, és nagyon érdekelte, hogy innen hogyan tovább, hogy én hogyan mentem tovább. És benne is megszületett, hogy tudja, hogy valami nem volt jó, nagyon szeretne változni, viszont a környezete visszatartja, mert ő elkezdett változni, de visszahúzzák, mert ugye a környezetünk nem mindig tudja lekövetni a mi változásunkat. Azt gondolom, hogy a közvetlen környezetünk, tehát például a párunk, hogyha mi szeretnénk valamit is, mi szeretnénk változni, egy egészséges párkapcsolatban támogatást kapunk. Abban támogattak minket, hogy akár változzunk, vagy tudatosabban éljünk, vagy igazából így bármiben, de támogatást kapunk, és biztos, hogy nem azt, hogy leszólnak minket, hogy mi miért szeretnénk valamin változtatni, mondjuk. És hogyha viszont nem kapjuk meg ezt a támogatást, ott azért el kell gondolkodni, hogy vajon akkor jó ember mellett vagyunk. Úgyhogy azt gondolom, hogy a közvetlen környezetünk támogatni fog minket ebben. A nem közvetlen környezetünk viszont tök mindegy, hogy mit szól ahhoz, amit mi csinálunk, hogyha mi valamit szeretnénk, akkor csak elhatározott munkát is csinálni kell. És én ebben segítek embereknek, hogy hogyan kezdjék akkor újra az életüket, és hogyan kezdjenek el egy tudatosabb életet élni. Mert nagyon, nagyon fontosnak tartom ezt, és egyébként ők is ilyenkor kitűznek egy célt, és afelé mennek. Tehát onnantól meginhatatlan egy ember. Ha valamit szeretne elérni, akkor azt, ha nagyon szeretné, akkor képes elérni. Az előadásokkal kapcsolatban felszoktam nyitni az emberek szemét arra, hogy senki ne gondolja azt, hogy velem ez nem történhet meg, mindent meg kell előznünk a változtatással, és workshopokat is szoktam tartani egyébként.
1: Miket kérdeznek tőled?
2: A könyvbemutatómon leginkább olyan kérdést kaptam, hogy én hogyan tudtam újra kezdeni, és mi motivált, mert nyilván a motiváció az ilyenkor elég kérdéses, hogy mi az, ami minket tudna motiválni. Nagyon sokan megkérdezik azt, hogy nem félek például attól, hogy kiújul a betegségem. Erre is mindig az a válaszom, hogy én azt gondolom, hogy ezzel kapcsolatban én nagyon sok mindent megdolgoztam saját magamban, és mindent kivettem abból, amit ebből tanulnom kellett. Szóval jelenleg nem félek attól, hogy ki fog újulni a betegségem.
1: Mm-hmm. Niki, van itt még valami? Ez, hogy te nagyon fiatal vagy. Tehát te meg tudod szólítani azokat a fiatalokat, akik hasonló cipőben járnak, mint amiben te voltál. Hogy érzed?
2: rengeteg fiatal olvas valahol a fiatalok a célközönségem, ugye a könyvvel is, mert ha nem is jönnek el előadásra, vagy nem is ülnek be egy workshopra, ami mondjuk ilyen önszeretett témájú, nagyon szeretek például ebben az önszeretett témában tükörfestő workshopot tartani, ahol szembenézünk saját magunkkal, és festünk valamit a tükörre. Ezt volt olyan, akitől hallottam, hogy nem szeret tükörbe nézni, otthon sem, és ezért jött el, hogy ezt most megugorja, és segítsek neki abban, hogy akkor ő most rá tudjon nézni saját magára. Tehát rengeteg ember szenved önértékelési problémában, én szeretném a fiatalokat is ebben támogatni például a workshopokkal, illetve ugye a könyvvel, tehát hogyha ezt elolvassák, akkor biztos vagyok benne, hogy valamit találnak az életükben, amin biztos, hogy tudnak változtatni, és sokkal könnyebben fogják venni az akadályokat és a nehézségeiket és a kihívásaikat is másként tudnak rátekinteni.
1: Jövünk vissza, folytatjuk a beszélgetést. Vendégem Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő.

0: Ez a duett itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Vendége Emberecke Iniki, reziliencia mentor, életmód tanácsadó, önismereti kísérő, akinek kemonapló.hu című oldalát is épp nézem, de közben előttem van a könyve is, a Legyőzhetetlen címmel, melynek alcíme 21 évesen alá kellem. Hát ez mindent elmond. Niki, az előbb felkaptam a fejem arra, hogy az önszeretetet hangsúlyoztad egyfajta tükörtechnikával, de mi az, amitől az önszeretet ennyire fókuszban van a te világodban?
2: Szerintem nagyon sok nő azzal küzd, hogy nehezen fogadja el magát, és nem igazán tudja szeretni saját magát, mert vagy nem ezt tanulta, nem tudja, hogyan kell, és ebben szoktam workshopokat tartani, meg egyébként előadásokat is. A workshop is igazából így úgy van felépítve, hogy ugye a tükröt is festünk, de közben ilyen önismereti feladatokat oldunk meg közösen, amiből ugye felismeréseket vihet haza. Készítettem egy saját önszeretetnyelvtesztet is, mert én kerestem ilyet az interneten, és egyszerűen nem találtam, viszont nagyon fontosnak tartom azt, hogy ne csak azzal legyünk tisztában, hogy a szeretetnyelvünk egy párkapcsolatban micsoda, hanem legyünk azzal is tisztában, hogy saját magunkkal szemben mi ez. És ezzel nagyon sok ember nincs tisztában, vagy azt hiszi, hogy ez ugyanaz, mint a sima szeretetnyelve, vagy pedig egyáltalán nem is tudja azt, hogy saját magunkat is lehet valahogy szeretni. És ebben segít ez a teszt is, hogy megmutatja azt, hogy magunkat hogyan tudjuk a legjobban szeretni, és hogyan tudunk gondoskodni magunkról.
1: Ennek miben rejlik a jelentősége?
2: Abban fontos, hogy megtudjuk, hogy mi hogyan igényeljük saját magunktól a törődést, és nem mindegy az, hogy, tehát, hogy ha a fejedben folyamatosan az van, hogy kritizálod magad, belenézel a tükörbe, hogy úristen, már megint hogy nézel ki, már megint mi ez rajtad, mi ez a pattanás, és szóval, hogyha közben az önszeretet közben pedig az elismerő szavak, akkor ez biztos, hogy nem tesz neked jót, hogy saját magadat bántod, és egy 1 millió példát lehetne erre hozni. Szóval tisztában kell lennünk azzal, hogy hogyan tudjuk magunkat a legjobban szeretni, és azt egyébként ápolni is kell. Tehát, hogy kijön az, hogy minőségidő, akkor tölts időt magaddal. Ha kijön az, hogy elismerő szavak, akkor dicsérd meg magad, akármennyire is nehéz. De egy idő után szokássá fog válni.
1: És ez miben segít?
2: Segíti azt, hogy elfogadjuk saját magunkat, segíti azt, hogy pozitívabban gondolkodjunk, nyilván amilyen a belső világunk, az vetítődik ki a környezetünkbe, tehát azt ne várjuk, hogy a környezetünk meg fog változni, ami által mi is megváltozhatunk. Először saját magunkban kell nekünk megváltozni, és máshogy látni magunkat, és ezt le fogja követni a környezetünk és a külvilág.
1: De ez a betegség elkerülésében, vagy ez a prevencióban is támogatást nyújthat ez a szemlélet?
2: A prevencióban mindenféleképpen azt gondolom, hogy ez nagyon fontos, mert gondolj bele, hogyha úgy éled le az életedet, hogy mindig csúnyán beszélsz magaddal, és sosem ismered el magad, és alárendelődsz mindennek és mindenkinek, akkor a tested az nem lesz ettől boldog, se a lelked, segélykiáltásokat fog küldeni, és ezeket ugye a testünk betegségek formájában teszi meg.
1: Niki, amikor helyszínről helyszínre mész, és előadásokat tartasz, vagy éppen workshopokat, akkor azért szükségszerűen kialakul körülötted egy közösség, nem?
2: Igen, közösséget építek, és nagyon fontosnak tartom egyébként a kapcsolódást emberekkel. Szerintem a fizikai kapcsolódás nagyon-nagyon fontos, és én nagyon szeretem ezeket a személyes eseményeket is amúgy, megismerni embereket, kapcsolódni velük egy térben. Szerintem ennél a mai világban ez elképesztően fontos, és ezért is alapítottam egy Facebook csoportot is, második esélyünk közösség, reziliencia, tudatosság és átalakulás néven, hogy tudjunk kapcsolódni és tudjanak kapcsolódni olyan emberek, akik végül is valahol sorstársak, mert rá szeretnének lépni a változás útjára, vagy már ráléptek, és szeretnének magukkal foglalkozni, és egy teljesebb boldogabb életet szeretnének élni.
1: Niki, mi a nagy terved a jövőre nézve?
2: A következő állomás egy győri könyvemutató lesz dr. Balogh Enikővel. Nagyon várom ezt a közös beszélgetést és ezt a könyvemutatót is. Nekem nagy álmom az, hogy vidékre el tudjam vinni a könyvemet, és be tudjam mutatni minél több városban és minél több embernek, és tudjanak ehhez kapcsolódni. Úgyhogy nekem nagy terveim erre az évre az, hogy ezt a könyvemutató turnét ezt elkezdjem és csináljam. Úgyhogy Budapest után most a következő állomás Győr lesz, illetve nagyon szeretnék továbbra is előadásokat tartani, workshopokat készíteni embereknek, illetve ugye az egyéni mentorálás az folyamatosan zajlik, jönnek hozzám emberek, szeretnének gyógyulni, szeretnének változtatni, és egy boldogabb életet élni, és ebben segítek nekik.
1: És távlati tervek? 30 év múlva, 50 év múlva, 100 év múlva, mesélj!
2: 30 év múlva szeretnék balinélni.
1: Találkozunk 100 év múlva, itt megbeszéljük.
2: Szeretnék nagyon sokat utazni a párommal, mert a gyógyulásom után nekem kinyílt a világ, és elkezdtünk megismerni új kultúrákat, új városokat, új országokat, és engem ez boldoggá tesz, amikor minél több országot megismerhetek, és városban sétálgathatok. Egyszerűen szeretem élvezni az életet, szeretem látni az embereket, a szabadságot, és igazából egészségesen élni, és csak úgy lenni. És ezeket a dolgokat most már nagyon tudom értékelni.
1: Kívánom, hogy ez így legyen, ahogy most elmondtad, minden teljesüljön. És ugye te vagy a legyőzhetetlen.
2: Igen, nekem az lett az a címe a könyvemnek, mert nekem van egy tetoválásom. Ez is egy ilyen lezárása volt ennek a fejezetnek valahol, mert amikor kimondták a gyógyulásom, akkor én csináltattam egy tetoválást magamnak ide az alkaromra, és azt írattam rá, hogy invincibile, azt jelenti, hogy legyőzhetetlen, és ez egy olasz szó egyébként. Én olaszul tanultam a gimnáziumban, és nagyon megszerettem az olasz kultúrát, Olaszországot, szóval közel állt hozzám ez a nyelv, így ezért ezzel díszelektem magam előtt.
1: És ez így is van. A legyőzhetetlent hallották Vereckei Nikit. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, Niki, köszönöm az őszinteséged, azt, hogy olyan vagy, amilyen vagy, hogy hoztad magad, és gyakorlatilag olyasmiről beszéltél, amiről nem biztos, hogy mindenki megtenni. De hát te a hozzád kapcsolódó nyíltsággal ezt megtetted, és beavattál minket egy kicsit az életedbe. Én kívánom, hogy akkor beszéljünk itt 100 év múlva, mit szólsz, jó? Üljünk itt a stúdióban.
2: Jó, én benne vagyok.
1: Okay, én is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és boldog életed.
2: Köszönöm a meghívást, és szép napot mindenkinek.
1: Vereckei Niki, reziliencia mentor, életmódtanácsadó, önismereti kísérő volt a vendégem. Én ezzel búcsúzom, Bálint Edinát hallották, viszont hallásra.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom újjáépítésére. Jó napot kívánok, Labányi Judit vagyok. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Németország újabb katonai és energetikai támogatást nyújt Ukrajnának. Kijevbe érkezett Friedrich Merz kancellár és Volodymyr Zelenszkij elnök várhatóan véglegesítik azt a megállapodást is, amely elfogó drónok közös gyártásáról szól. Közben az orosz külügyminisztérium tegnap arra figyelmeztette a külföldieket, hogy ne utazzanak Ukrajnába, vagy hagyják el az országot, mert az orosz hadsereg folytatja az ukrán célpontok elleni támadásokat. Tűzütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Komjádi Béla a magyar vízilabda sport úttörője. Az MTK-ban kezdett el úszni, majd vízilabdázni. Az első világháborúban hadnagyként szolgált. Több lövést kapott, a térdét operálni kellett, szilánkok maradtak a testében, majd hadirokkantként tért haza. Mivel a háborús sérülés miatt gyermeke nem születhetett, életét a vízilabdának szentelte. Az Erzsébet hídhoz úszni járó gyerekekből létrehozta az MTK gyermekcsapatát, majd az egész társaság a harmadik kerülethez igazolt. A felnövő srácokat Komjádi bajnoki címig vezette. A válogatott élén két EB-t nyert, és a csapat a 32-es Los Angeles-i olimpiáról a magyar vízilabda első aranyérmével érkezett haza.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Szent János Kórház és a Budai Gyermekkórház a 12. kerületben, Kútvölgy városrészben található. Itt évente átlagosan 50 ezer fekvőbeteget látnak el. Azonban már korábban is volt egy Szent János Kórház, ennek helyére már csak némi falmaradék és egy emléktábla utal a szénatéren. Abban az időben a kórházak inkább szegény házak voltak, elsősorban fertőző betegek számára, és ezeket az intézményeket adományokból tartották fenn. A régi Szent János Kórház a 18. században főként rászoruló betegeket ápolt, összesen 12 ágyjal. Szegény házként a II. Világháború közepéig működött, amíg a budai várnegyed ostroma alatt a szovjet csapatok rommá nem lőtték. Maradványait 1949-ben a városrendezés keretében felszámolták. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Lépjen be egy világba, ahol a képek helyett a dallamokkal látunk. Egy világba, ahol a filmkockákat saját képzeletünk vetíti elénk. Egy univerzum, ahol a hallgatás filmeket és sorozatokat szól. 92.1. Az ajtó, ami ebbe a világba visz. A világba, amit úgy hívnak, Cinemusic. Cinemusic, a Klasszik Rádió 92.1 filmzenei műsora Varga Ramona válogatásában. Mi minden képhez dallamot adunk.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A negyedik kerületet 1950-ben Nagy Budapest létrehozásakor úgy alakították ki, hogy az addig önálló Újpest városa mellett ide került az addig Rákospalotához tartozott Istvántelek is. Bár Budapestnek a bővítés előtt már 14 kerülete volt, a negyedik sorszámot az újonnan a városhoz csatolt Újpest azért kaphatta meg, mert az átszervezés során az addigi negyedik és ötödik kerületet összevonták. A négyes szám így felszabadult. Az új kerületeket pedig a korábbi hagyományoknak megfelelően északon kezdve az óramutató járásának megfelelő sorrendben sorszámozták. A negyedik kerület eredetileg a belváros volt, amelyet Lipót várossal vontak össze.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A föld alatti felújítását 1987 májusában kezdték el, melynek során az alagút fődém szerkezetének szigetelését és megerősítését végezték el. A népköztársaság útját, a Hősök tere és a Körön között lezárták, a szervizutakon csak tömegközlekedési eszközök haladhattak. A fasor felújítás 1989. novemberében indult és 1990-ig tartott. Egyidejűleg új öntözővezetékeket, járdaburkolatot, utcabútorokat és korhű kandelábereket szereltek fel. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Várnegyedben található az Alkímia kapuja, az Úri utca 52 szám alatti házon. Az épület egykori úrnője egy bizonyos Antónia nevű hölgy az 1700-as évek végén egy egyiptomi bész szobrot faragtatott a házra. Bész a gyermektelen nőknek hozott szerencsét és gyermekáldást, illetve megvédte az okkulttudományok hívőit és házát a démonoktól. A siker itt sem maradt el. Antóniából hamarosan 3 gyerekes boldog feleség lett, aki azonban nem hagyott fel ezoterikus tevékenységével. Az épület 1795-ig gyakran látta vendégül a Martinovics féle szabadkőműves jakobinus felkelésben résztvevőket. Az emeleti termekben gyakoriak voltak a szeánszok is.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kellemes őszi időre számíthatunk. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom újjáépítésére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labány Judit vagyok. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radoscsáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A PUMI elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. A Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
1: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Európába a 17. században érkezett meg a kávézás szokása. Az első európai kávéház Velencében nyílt meg, majd a kávé mindenütt népszerű lett, így Magyarországon is. A 19.

0: 20. század fordulóján már csaknem 500 kávéház működött a fővárosban. A kávéház jobb, mint otthon, tartotta az akkori felkapott mondás, hiszen amíg a lakások privát szférát őriztek, addig a kávéházak voltak a szellemi eszmecserék fórumai. Biztos találkozási helyek, ahol a generációk megismerhették egymást. A fiatalabb írók, művészek itt kötetlenebből szóba elegyedhettek a tapasztalt mesterekkel, és nem ritkán itt fedezték fel őket.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Dr. Zwack, az osztrák uralkodóház udvari orvosa 1790-ben egy 40 féle gyógynövényből főzött likört adott a visszatérő gyomorbántalmaktól szenvedő második Józsefnek, aki a legenda szerint így kiáltott fel. Das ist ein Unikum. Ez egyedülálló. Az ital receptje a családban maradt. A doktor leszármazottja, Zwack József 1892-ben építette fel Soroksárjóti szeszgyárát. A századfordulóra a cég Európa hírű likörgyártó lett. Nem kis marketingérzékkel még a kor csodalováról elnevezett kincsemlikört is piacra dobták. Érdekesség, hogy az Unikum receptje az esztergomi prímási levéltárban van titkos letétben.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Elfeledett szakmaként beszélhetünk ma már az úgynevezett tűzlegényekről is. Ők a régi fővárosi kávéházak konyháin dolgoztak. Fehér zubbonyt és papírból készült admirális sapkát viseltek. A feladatuk az volt, hogy folyamatosan megrakják a tüzet, vigyázzanak a tejre, hogy ki ne fusson, illetve a habot is ők verték fel. A kávéházak személyzetének fontos részét képezték, de mivel nem voltak szem előtt, kevesen foglalkoztak velük. Ahogy a technika fejlődött, a modern konyhai eszközök lassan kiszorították a tűzlegényeket a kávéházakból és éttermekből. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A budai törökfürdőket a Hammámi vezette, aki gyakorlatilag vállalkozó volt. Ő számolt el a tulajdonos felé a bevételekkel és kiadásokkal, de sokszor nem ez volt a fő foglalkozása. A budai állami fürdőt például a vért készítők parancsnok helyettese, később egy budai polgár, majd egy gránátos üzemeltette a török uralom idején. A fürdő személyzetéhez tartozott a forró kövezet miatt megemelt papucsban dolgozó dellák. A dellákok a nem muszlim fiatal fiúk közül kerültek ki, e szakma gyakorlását ugyanis a muszlim hitűek méltóságukon alulinak tekintették. A dellák feladata volt a masszírozás és az iszlám által kötelezően előírt szörtelenítés elvégzése. A török fürdőkben fürdőszolga, a hádim is dolgozott, aki a fűtésről és a takarításról gondoskodott. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Ferihegyi repülőtéren szerencsére ritkán fordult elő súlyos légi baleset. A legutolsó szerencsétlenség 1975. január 15-én történt, amikor is egy malév gép leszállás közben lezuhant. A gép utasok nélkül repült, ám a katasztrófának így is 9 áldozata volt. A repülőgép teljes legénysége. A repülésről, a baleset idején uralkodó időjárási körülményekről azóta számos tanulmány született, amelyek elemezték a látási viszonyokat. A szerencsétlenség pontos okát máig nem tudták megállapítani. Közrejátszhatott az is, hogy a ködös esti idő miatt a pilóták különös érzékcsalódás áldozatai lehettek, amely elhitethette velük, hogy a gépük túl meredek szögben emelkedik. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fájdlat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával a Klasszik Rádió 92.1-en, hétvégén 19 órakor és hétköznap az Intermezzóban. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kellemes őszi időre számíthatunk. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom újjáépítésére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank az Állatok Világnapja alkalmából. Köszöntöm Önöket, Labányi Judit vagyok. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Vitézi Dávid szerint így rendezettebbé és élhetőbbé válhatnának Budapest rakpartjai, és a város történelmi örökségéhez is méltóbb környezet alakulhatna ki. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Ma van az Állatok Világnapja. Országszerte számos program várja a családokat. Az állatkertek látványetetéssel, bemutatókkal készülnek. A Magyar Természettudományi Múzeum családi napján az érdeklődők megismerkedhetnek az interaktív gyűjteményekkel, a természetbúvár teremmel, és lesznek egzotikus állatok is. Bemutatják több intézmény, például a Sóstó Látogatóközpont, a Magyar Madártani Egyesület és a Zöld Dió Egyesület munkáját is. A világnap célja, hogy felhívja a figyelmet a felelős állattartásra és a vadon élő állatok védelmére. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A PUMI elnevezésű 5000 forint névértékű színes fém érme a jegybank magyar vadászkutyafajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent meg érme. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. A lángok még pénteken terjedtek el az inkák szent völgyében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erőd városba. A tűz bozótirtás közben keletkezett, és a lángok az erős napsütés, a szárazság miatt gyorsan elszabadultak. A Machu Picchu a dél-amerikai ország legfőbb turisztikai nevezetessége, évente 3 millióan látogatják. Országszerte süt a nap, eső nem lesz. Északnyugaton időnként megélénkül a szél. Délután 23-26, késő este 4-10 fok várható. A jövő hét közepéig még hasonlóan szép őszi időre készülhetünk.
0: Az MTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Semmelweis Egyetem története több mint 250 éve, 1769-ben kezdődött, amikor Mária Terézia orvosi karral egészítette ki a Nagyszombati Egyetemet. Nem sokkal később az intézmény Budára, majd Pestre költözött, és megindult a fejlődés. Nőtt a tanszékek és a klinikai ágyak száma. A kartanárai a szűkös körülmények között is igyekeztek lépést tartani az ekkoriban nekilendülő és szakosodó nemzetközi orvostudománnyal, de a szabadságharc leverése után többen börtönbe kerültek, vagy emigrációba kényszerültek. Az 1870-es években meginduló építkezések után az akkor még külterületnek számító Üllői út lett az orvoskar központja, ahol két telepen helyezték el a klinikákat, a fűvészkertet és az igazgatóságot. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Budapest területén, néha egészen közel a régi városfalakhoz, évszázadokkal ezelőtt falvak is voltak. Logod is egy ilyen középkori falu volt a Budai Várhegy nyugati lejtőjén, és erre nyílt a róla elnevezett Logodi kapu. A település a török uralom alatt elpusztult, emlékét a Logodi utca őrzi. Templomának romjai ma is megtalálhatók az Attila út fölött. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Schwab-hegy a 19. század második felében a főváros egyik legszebb és legkedveltebb kiránduló helyévé vált. Rövidesen felmerült az igény a hegy közlekedésének fejlesztésére, illetve a fővárosi közlekedésbe való bekapcsolására. A több száz méteres szintemelkedés leküzdésére az újonnan szabadalmaztatott fogaskerekű vasút ötletét valósították meg. Az építkezés 1873. júliusában indult, és kevesebb mint egy év alatt készült el. Ünnepélyes átadására 1874. június 24-én került sor. A vasút eredetileg turista vasútnak készült, ezért a megszületése utáni évtizedekben csak a nyári időszakban, április és október között üzemelt. 1890-ben a vonalat meghosszabbították a Széchenyi hegyig, így a teljes hossz 2,8 kilométerről 3,7 kilométerre nőtt.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1800-as évek közepén jelentek meg a jegesek, akik szekereiken hatalmas jégtáblákat szállítva járták Pest és Buda utcáit, és jó pénz fejében metszettek le darabokat a tömbről. Egy idő után rájöttek, hogy ha a jeget mély gödörben tárolják, és a jégtömbök köré szalmát tekernek, akkor az a meleg napokig is eltartható, és olyankor igen jó haszonnal adható el. A jégvágók töltötték föl az egész nyárra elegendő jéggel a mészárszékek vermeit is. Ezekből a hűtőházakból látták el például a Pest környéki mészárosok friss áruval a főváros lakosságát és a vendéglátóegységeket. 1910 és 67 között az úgynevezett jégszekrényt használták hűtésre. A négyzetes hasáb alakú jeget eleinte a lovas jeges szállította, és nem csak a háztartásokba, hanem többek között a hentesekhez, a vendéglátósokhoz is. Később aztán már teherautóval szállították a jeget. A hűtőszekrény luxusa még az 1960-as években is csak kevesek kiváltsága volt. De az évtized végére ez a szakma is eltűnt.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A kelet-nyugati metró, vagyis a kettes metró építésének 1950-ben kezdődött első szakaszában a Batthyány téri állomást még a mostani helyétől északabbra tervezték. Az akkor és most is ott meglévő épületeket, a parlamenttel szemben álló Szent Erzsébet apácarend rendházának épületét, valamint a Szent Ferenc sebei templomot a Rákosi korszakban lebontásra ítélték. Azok alatt 30 méter mélyen az alagút építést már meg is kezdték. A munkák felfüggesztése végül megmentette az épületeket. A metróvonal délebre a Batthyány téri mélyállomás mai helyére került.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomásra rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Gyűjtés indult a leégett radostyáni templom újjáépítésére. Holnap is marad a napos meleg idő. Jó napot kívánok, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Emlékérmét bocsátott ki a Magyar Nemzeti Bank ma az Állatok Világnapján. A Pumi elnevezésű 5000 forint névértékű színes filmérme a jegybank magyar pásztor és vadászkutya fajtákat bemutató sorozatának 7. tagja. A sorozatban eddig a magyar vizsláról, a komondorról, a magyar agárról, a mudiról, az erdélyi kopóról és a kuvaszról jelent megérme. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 000 maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki a híres perui romváros Machu Picchu térségében. Egy ember meghalt, ketten megsérültek. A lángok még pénteken terjedtek el az Inkák szentföldjében, közel ahhoz az állomáshoz, ahonnan a legtöbb turista feljut az erődvárosba. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Sziklakórház Atombunker Múzeum a Budai Vár alatt található, mintegy 2300 négyzetméteres létesítmény, melyet a II. Világháború alatt és az 1956-os forradalom idején is használtak. A kórházat 300 ember befogadására tervezték. Budapest ostroma alatt azonban teljesen megtelt sebesült el, szemtanúk beszámolói szerint 650-700 embert is bezsúfoltak. A hidegháború alatt szigorúan titkos objektum volt. Ma Magyarország legnagyobb viaszfigura kiállítása mutatja be a kórház történetét és a hadiorvoslás fejlődését. A Hiroshima-Nagasaki atombomba kiállítás pedig a nukleáris fegyverek emberre és környezetre mért pusztító hatását tárja elénk. Mindezt egy atombunkerben. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Vizafogó egy városrész neve, de természetesen utcát is neveztek el így a 13. kerületben. Nevét a Viza nevű nagyméretű tokhalfajtáról kapta, amely akár 9 méteresre és másfél tonnásra is megnőhet. Ezek az óriási halak a Fekete-tenger és a Kaszpító környékéről egy időben igen gyakran úsztak fel a folyón, sokszor Komáromig, sőt Passauig is eljutottak. Az 1800-as években még bőven volt belőlük a Magyar Dunában is, és a Margit-sziget felső vége a vizák nagyon kedvelt ivóhelye volt. A halászok ezért ezen a vidéken húzták ki a hálóikat.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A fővárosi kávéházak közül nem csak a Pilvax lett legendás. Az Országház kávézóban Ady Endre, Osváth Ernő és Ignotus Hugo találkoztak, és számos Ady vers is ezen a helyen született. Az Abbázia kávéház volt a művészek otthona, Zala György, Strobl Alajos és Csók István kedvelt törzshelye. Ők egy napon átköltöztek a később általuk legendássá vált japán kávéházba. A Meteorban az artisták és bűvészek találkoztak. A Lócz Károly festményeivel díszített New York lett a legfelkapottabb irodalmi és színházi kávéház, amely mind a mai napig a turisták egyik fő célpontja. A Centrál kávéházból indult el a Nyugat, és itt volt kerekasztala a Hét szerkesztőségének is. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Mátyásföldi repülőtér 1916-ban nyílt meg. A Magyar Általános Gépgyár itt rendezte be repülőgép és repülőgép motorgyárát. A Fokker céggel együttműködve gyors kisvadászgépeket kezdtek gyártani. 1918. július 4-én egy Brandenburg típusú repülőgép szállt a magasba, ezzel megindult a Bécs-Budapest közti rendszeres légijárat. A fejlődés azonban megtört, hiszen a trianoni békeszerződés következtében az üzemek teljes készletét megsemmisítették. Ennek ellenére a repülőteret fokozatosan a magyar légierő titkos bázisává fejlesztették. A II. Világháború után kiképző század is működött Mátyásföldön. Jelenleg leginkább a modellezők használják. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az 1944-ben megsemmisült újpesti vasúti híd helyére a következő évben a szovjet hadsereg ideiglenes ponton hidat épített. A valódi újjáépítést csak 1953-ban kezdték el. A mederből azonban a mai napig kerülnek elő fel nem robbant bombák. A lényegében új híd 1955-re készült el, az első személyvonat május 21-én haladhatott át rajta. Az ezredfordulóra azonban ismét olyan állapotba került a szerkezet, hogy a vasúti szerelvényeknek sebességkorlátozást kellett bevezetni. Mivel egy újabb felújítás gazdaságtalan lett volna, ezért az acélszerkezetet teljes egészében kicserélték, a pillérek felújítása mellett. A járdát és a kerékpárutat azonban csak egy évvel később adták át a forgalomnak.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.
1: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejlesztené a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet-spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezeren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: Az NTI híreit hallották.

0: A Halhatatlanok társulatának örökös tagja. Jelenleg férjével együtt működtetik az Alessia Popova Tánc Stúdiót, amely magyar és nemzetközi klasszikus balett értékeire épülő iskola, történelmi társas tánc, klasszikus balett és a modern balett alapjaira hagyatkozva. Tánc, fotózás, versírás és hit, ami átszövi mindennapjait. A házigazdák pedig Zsoldos Dávid és Békési Lili Veronika. Szeretettel köszöntünk a stúdióban.
1: Szervusztok!
0: Úgy tudom, hogy te alapvetően Kijevben születtél, és mi hozott ide Magyarországra? Hogyan kezdődött itt a karriered és a tánc tanulmányaid?
1: Az ismeretség, megpróbálom lerövidíteni, Szentpéterváron történt. Édesanyámmal, ahol egy nyári kirándulás kapcsán találkoztak, édesapám idegenvezetőként dolgozott, édesanyám pedig nyári vakációját töltötte a szüleivel. Ebből történt egy szerelem, egy levelezés, egy ismeretség, és aztán pedig édesapám megkérte édesanyám kezét, és akkor ebből lett egy házasság. És ennek a házasságnak vagyok én a gyümölcse. Aztán sajnos úgy alakult az élet, hogy elváltak, és mi véglegesen Magyarországra költöztünk, ahol aztán Győrbe vitte az útját az édesanyámnak, ahol a Markó Iván a balettiskoláját építgette éppen. Mi voltunk az első évfolyam, aki ezt az egész iskolát elindította. Ahol Ludmilla Cserkaszova volt az első mesternőm, aki a Moszkvai Nagyszínháznak volt a szólistája, és természetesen abban a 6 vagy 7 évben az együttesnek volt a vezető balettmestere az Iván mellett. Lényegében ez volt a második születésem, lehet így mondani. A szakmabéli születésem, úgymond, és ő az én szakmabéli első édesapám. Markó Ivánról beszélünk, és aztán a továbbiakban még rengeteg mesterem volt az életem során. Kérdezzetek inkább, mert nagyon sűrű ez a történet, nagyon szövevényes, de mégis magától értetődő. Azt kell, hogy mondjam, hogy egy olyan 15-20 éve figyelem a saját életemet, hogy hogyan alakul, és rá kellett jönnöm, hogy nincsenek véletlenek. Tehát olyan egy picit, mintha meg lenne írva. Persze van választási jogunk, és a Jóisten mindig tudja, és van szabad választás, de olyan, mintha meg lett volna írva. Tehát egy kislány, aki Kijevben születik, édesanyja és a szülei, és a családon belül mindenki tanár, vagy orvos, vagy közgazdász, senki nem foglalkozik semmilyen művészeti ággal, és Győrbe csöppen Kijev után,
2: hogy aztán megint azt az iskolát kapja, amit kaphatott volna, hogyha Kijevben, vagy Szentpétervárot, vagy Moszkvában tanul, hiszen ez a balettiskola, ez tulajdonképpen olyan, mint valami gigantikus exportcikk, tehát és Győrben is ezzel a módszerrel lehetett aztán mégis művésszé válni.
1: Annyira különleges volt, tehát abban a korban, ami egy nagyon nehéz kor volt, ugye, ahol a hitét az ember igazándiból nem tudta úgy felvállalni, vagy el kellett hallgatnia. De a zene, a tánc, vagy bármilyen más művészeti ág, vagy akár a sport, az nagyon nagy teret kapott. És az összes tanárunk, akár az általános iskolában, vagy bárhol, akikkel találkoztunk, olyan teret nyitottak a gyerekek előtt, hogy nem ismertünk lehetetlent. Tehát láttuk azt, hogy bármi válhat belőlünk, szabadon választhatunk, de küzdeni és dolgozni kell érte. De ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy megkaptuk a szabadságot, megkaptuk a hitet, a bennünk lévő hitet, és mindegyikünket, tehát nem csak engem, hanem az osztálytársaimat is, vagy a korombeli osztálytársaimat is úgy kezelték, hogy mindenki egy kuriózum, és mindenkiből válhat egy nagy, nagyszerű valami.
0: Tehát akkor gyakorlatilag az a fajta lelkiség, az a fajta mélység, ami egyébként is benned volt, de nem feltétlenül engedte a rendszer, hogy kijöjjön így a baletten, a zenén keresztül.
1: Nem, a rendszer engedte, pont arról beszélek, hogy úgy volt valahogy a politika az nem folyt bele ezekben az irányelvekben. Tehát a művészet ügyes-bajos bugyraiban mi nem láttuk ezt. Tehát a tanítás megmaradt a tanításnak a tisztaságán. A tanárok át tudták adni azt a lelkiséget. És önmagukat. Tehát önmaguk tudtak maradni.
2: Hogyan és miért kerültél aztán Győrből Budapestre?
1: Mivel visszament a Ludmilla Cserkaszova Moszkvába, így úgymond mester nélkül maradtunk, és hát a családi grénium pont 8. általános iskolás voltam, föltette a kérdést, hogy hol szeretném folytatni a tanulmányaimat. A Révai gimnáziumba, vagy a Kazinciba, ott Győrben, vagy föl szeretnék jönni a mai Táncművészeti Egyetem falai közé, és akkor én természetesen azt a választottam, hogy ide szeretnék feljönni. És hát nagy

0: szerencsém volt, mert a nagyszüleim azok budapestiek voltak, úgyhogy nem kellett kollégiumba menni. A nagymamáméknál laktam. Dózsa Imre volt az igazgató, és neki nagyon sokat köszönhetek, mert első gimnázium első fél évében vett át. Tehát nem 8. végén, hanem gimnázium első fél évében vett át azokkal a szavakkal, hogy már vártunk.
1: Ez valóban ritkaság volt.
0: És még egyet hagy említsek meg, hogy Sebestyén Katalin évfolyamába kerültem, akinek nagyon sokat köszönhetek. Persze az összes mesternek, aki akkor abban a korban tanított ott, mert mindenki tanított, és mindenki bent volt. Nálunk Kun Zsuzsától kezdve Kékesi Máriáig, Forgács József, mindenki volt bent nálunk, Dózsa Imre.
2: Hamarosan folytatódik a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

0: ez a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és harangozó gyuladíjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. Zsoldos Dáviddal közösen kérdezzük.
1: Mennyiben volt más ez a képzés, ez a úgymond második 4 év, mint a Győrben töltött évek?
2: Rendkívül erős alapokat kaptam a Cserkaszovától. Tehát egy olyan bázist és olyan eszenciát kaptam technikailag a mesternőtől, de nem csak én, hanem az egész osztály, hogy arra nagyon jól lehetett építeni, viszont az Ivánnak a lelkisége az teljesen átszőtte. Tehát az egy ilyen eszencia volt, lélek eszencia, szellemi eszencia, amivel ráhelyeztek bennünket egy ilyen, most keresni fogom ezt a szót, ne haragudjatok, egy komplex, tehát olyan átfogó tudást szeretett volna átadni nekünk. A Gombár Judit, a felesége, művészettörténetet tanított. Antigónét kellett megtanulnunk, én voltam az Antigóné, el kellett játszanunk, festenünk kellett, szobrászkodnunk kellett, kimentünk a természetbe, kicsit olyan, mint a régi görögöknél, tehát hogy kint tanítottak, és a természeten keresztül mondták el, vagy csillagászatot, bármihez, mindenhez hozzá kellett szólnunk, zenéhez, kiállításokra jártunk. Ez egyik régi filmben, a filmstúdióban talán meg is található, amikor a Jézus az emberfiát csinálta az Iván, akkor rajzoltattak bennünket, és képzeljétek el, megvan a rajzom a filmben, hogy mit rajzoltam. Érdemes megnézni. Tehát olyan komplex, átfogó ismereteket adtak nekünk, amellett, hogy a lelkiségről beszéltek, hogy hogy kell viselkedni a színpadon, mit kell átadni a művésznek, miért vagyunk mi a függöny ennek az oldalán, és mit látnak az emberek, és mit kell láttatni az embereknek. Mit jelent az, hogy eltáncolni egy darabot? Hogy az nem egy technikai dologról szól, nem lépésekről szól, nem csak a mozdulatokról, hanem mit szeretnél átadni, mint ahogy egy versben is nem a szavak adják, az csak egy keret, az csak egy szó, egy kimondott szó, de hogy milyen gondolatmenetet fejez ki, vagy a zenében, hogy van fölépítve, hogy kell kinéznie, milyenek a fények, milyenek a jelmezek, hogy néz ki egy színpadi próba. Mi ott együtt éltünk az együttessel. Tehát én de nem csak én, az összes gyerek 10-12 évesen ott már tudta, ismerte a színpad illatát, a színház illatát, és tudtuk, hogy hogy zajlik egy színpadi fénypróba, hogy kell várakozni, hogy kell bemelegíteni, hogy kell teljesíteni. És nem tettünk fel kérdéseket, hogy mikor visz haza az anya, vagy nem tudom én, mikor kell tanulni. Mi tudtuk, hogy mikor kell tanulni. Tehát mi a szünetekben tanultunk, melegítettünk, és büszkék voltunk arra, hogy mi egy együttes része vagyunk, és a Markó Iván úgy kezel bennünket, mint a felnőtteket, de ő ezt így is mondta. Tehát, hogy ti felnőttek vagytok, ti már nem vagytok gyerekek.
0: Ez milyen érdekes, hogy ez a fajta fegyelem, ami a balettban alapból is megvan, ez gyakorlatilag ti az iskolával magatokba szívtátok.
2: Igen, igen. És hittek bennünk. Nagyon hittek bennünk. És minden egyes próbán volt szeme, egy olyan átfogó nézése volt, olyan szuggesszív volt, és kisugárzása volt. Tényleg nem túlzok. Ezt akartuk megtanulni. Én nagyon sokszor magamba föltettem a kérdést, hogy tud így lenni, hogy tud így ennyi mindent látni. Olyan, mint hogy egy nagyító lett volna. Tehát az univerzum az nem csak fölfelé tágul, hanem lefelé, makrovilágba is van egy világ. Végtelen világ. És ezt mutatta meg. Tehát nem csak a köztes tér van, amiben mi vagyunk, hanem fölfelé és lefelé is. És másképp lát egy növény, mondjuk, vagy egy állat, vagy egy ember, de talán két különböző ember is másképp látja. De miért látja az a másik ember? Nem baj, hogyha másképp látja, de miért látod úgy? Te hogy látod? És ezek a végtelenített esélyek, vagy számok, hangok, katarzisok, csendek. Mi az, hogy csend? Beszéltünk arról egy olyan, mi az, hogy csend? Hogy tudod megformálni a csendet? Van csend?
0: Hamarosan folytatjuk a Capricciót. A vendégünk Alessia Popova, Kossuth és harangozó gyuladíjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Folytatjuk a kapricsót, a vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Elképesztően érdekes, szerintem ez még a rádió hallgatóknak is azt gondolom, hogy lejön. Nem tudok szebben fogalmazni, hogy ez egy egészen különleges atmoszféra, amelyet ilyen iskola képvisel. Én abban a szerencsés helyzetben voltam, hogy zongoristaként, előkészítős hallgatóként én 8 évig jártam a nem Markó Iván iskolájába, de ugye az akkor még táncművészeti főiskola közismereti osztályaiba, és megtapasztaltam, hogy tulajdonképpen ez egy bentlakásos iskola, ahol reggel beszippantja 10-11 éves gyereket az iskola, és este valamikor 6 körül elengedi, jó esetben, vagy talán még jobb esetben. Még bemegy az előadásba, hogy a kis diótörőként ott misit játszon, és tényleg gyakorlatilag egy non-stop, ez egy életforma, ez nem egy iskola. De te magad is tanítasz ugye a pároddal. Mi az, amit ebből egy magániskolában, egy magániskola keretek között meg lehet valósítani, át lehet adni? Mert hát nyilván így nem tudjátok beszívni a vendégeket.
2: Hogyha megengeditek, egy kicsit tovább vinném ezt a történetet. Ugye minden kornak megvan a maga fejlődési szakasza, mondjuk így. És aki gondolkodó lény, és kérdéseket tesz föl, ez egy jó dolog, hogyha kérdéseket teszünk föl, sokat olvas, és sok mindent olvas, és sokfélét olvas, és sok mindent lát, és ezt is tanítom. Ugyanígy indítom a gyerekeket ennyire kiskorban, ahogy bennünket indítottak, és nem is tudok ebből kilépni, és nem is szeretnék, mert úgy gondolom, hogy ez nagyon hatásos, és bármi lesz belőlük. Természetesen mindenkit a Táncművészeti Egyetemre irányítok, ez nem kétséges, de bármi lesz belőle, mindig ezt mondom, ezt fogja magával vinni. Tehát volt az életszakasza az embernek ott az Ivánnál, aztán átment ugye a mai Táncművészeti Egyetemre, ahol viszont a kőkemény, úgymond kereteket tanulta meg az ember, a szintiszta klasszikát. Nagyon nehéz. Na most, amikor ki akar budjanni belőled az a valamit, amit idáig úgy azt kérték, hogy jöjjön és ömöljön, egyszer csak arra megállt kell és stoppot kell állítani. Na most ugyanaz a kettősség volt a családomon belül. A nagymamám, az hasonlítható az egyetemnek a keretessége, és valahogy az Jóisten is így akarta, hogy ezt a részét nála töltsem. Az előtte lévő részét pedig édesanyámmal. Persze ide, ott is tartottuk a kapcsolatot, csak édesanyám Győrben maradt a munkája miatt, de a nagymamámmal, és hétvégenként találkoztunk, tehát nem szűnt meg valami, de azért mégiscsak hétköznapokban a nagyszüleimmel és a nagymamámmal, akivel egy nagyon szoros kapcsolatom volt mindig. Tehát, hogy egy ilyen nagyon racionális, nagyon keretes történet, és meg kellett tanulnom ebben ezek között, a keretek között élni. És aztán ez a kettő összeolvadt. Mondjuk nevezhetjük úgy, hogy van a jobb meg a bal, és akkor ez összekeveredik, ez a sok-sok szín a jobb oldalról, a bal oldalról, és ezt kapod útravalóul. És akkor legyél önmagad. És akkor ebből a következő 25 év mondjuk, mert ez már ugye 10 évestől 18 vagy 20 éves korig volt egy életút, mert hogy 10 évesen én színpadon voltam már, tehát hogy akkorra már ki lehet számolni, hogy hány éve voltam már a színpadon, és akkor plusz még a 25 év, és akkor ezen felül most, ahogy Dávid is mondta, a tanítás, az életemnek ez a szakasza, transformálni kellett ezt a dolgot, hogy te, mint művészként mindig is az volt a lényeges számomra, hogy én átadjak az embereknek valamit.
3: És ez milyen érdekes, hogy most már nem csak a táncban.
2: Átadjam a táncba, a mozdulatokban, azzal az egynézéssel, vagy kézmozdulattal, vagy ahogy az Iván mondta, hogyha háttal állsz, akkor is téged kell, hogy nézzenek. Hogy tudod ezt elérni? Voltak szerepeim, van Mária Kállász, egy nagyon nehéz kihívás volt a műpában például. Először azt mondtam, hogy na ne, hát biztos, hogy nem, tehát mindenki énekel és operés, és én a saját eszköztáramot nem használ. Azt mondja, nem használhatod, Németi Csaba, ugye a rendező, nem használhatod. Legyél te önmagad, bármit csinálhatsz, rád van bízva. És voltak, akik tomboltak. És volt olyan, amikor a tévé bejött, és azt mondta, nem hisszük el, hogy ez ő. Na de én előtte 5 hónapig néztem szakadatlanul a filmeket róla, a kézmozdulatát, a nézését, a mimikáját, a száját, a szája bígyeztését, a mosolyát, az életét, a zenéjét, ki ő. Ez egy másik történet, és akkor a tanítás, ami mostanról szól, az, hogy minden gyerek egy különlegesség, egy Isten adománya, egy új út, egy új lehetőség, egy anya, egy család, egy apának a lelke van benne. És ezt a lelket nekünk, tanároknak fel kell emelni. És meg kell mutatni a helyes utat, hogy van szabadon neki választási joga, hogy önmaga legyen. Bármi lehet, pék, fodrász, táncművész, de csinálja úgy, lélekből.
3: Gyakorlatilag a művészet, az önmaga az életnek valahogy a megtanítása, nem ilyenkor?
2: Igen, mindenki az életnek a megtanítása. Te is ezzel a munkával. Mindenki. Mindenki megy valahová, csak sokszor a saját embernek a saját gondjai úgy elhomályosítanak, ezért fontos a hit. Mert akkor sziklaszilárd alapokon állsz.
0: Hamarosan folytatjuk a Kapriccsót, a vendégünk Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Újra itt a Kapricsó, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Hogy még azt látni, hogy a gyerekként zene iránt érdeklődő hangszereket választók száma nem annyira csökken, én azt hallom, hogy jóval kevesebben jelentkeznek balettintézetbe, hogy így fogalmazzak, mint a régi szép időkben balettintézet volt, főleg a fiúk közül, hogy még annak idején ilyen gigantikus túljelentkezése gyakorlatilag egy elképesztő rostán mentek keresztül már a nagyon pici gyerekek is, ahol tulajdonképpen a mesterek, mesternők igazából tényleg csak a készségeket, alkatodottságokat tudták főleg vizsgálni, addig most gyakorlatilag szinte az a helyzet, ahogy hallom, hogyha bejön egy kicsit jobb adottságú srác, annak gyakorlatilag bérelt helye van, hogy felvegyék.
2: Most volt a házi verseny a Magyar Táncművészeti Egyetemen, ahol az Orosz Adél születésnapját ünnepeltük első körben, és másodkörben ő volt az elnök, az házi versenynek az elnöke, és el kell, hogy mondjam, hogy rengeteg tehetséges növendék van. És nagyon jó volt látni, hogy nagyon felkészültek voltak a tanulók. Hát fiúban ténylegesen kevesebben vannak, de én úgy gondolom, hogy olyan időket élünk, hogy a családok nem merik a fiaikat ide küldeni, mert a világ úgymond szennye, az sok minden szerte ágazóan ellep sok mindent. Míg régen csak a tévé volt, és az újság és a rádió, most már nagyon sok helyről lehet más információkat is hallani, ha lehet ezt így szépen finoman fogalmazni, és az emberek megijednek, nem biztos, hogy ezt tervezik a fiaiknak, tehát inkább azt mondják, hogy legyen egy biztos másik állásod, mint családfenntartó, vagy egy jó pénzkereső, bármilyen más állásod, ami könnyebb, és idáig el se jutunk, de én azért találkoztam olyan fiúkkal, akik erre a pályára indultak, és még mindig tanulnak, és akár a Táncművész Egyetem tanulói között vannak, és nagyon szép eredményeket érnek el. Ez a lányoknál is nehéz, tehát nagyon nehéz most ezt a pályát, vagy ezt a szakmát választani a világon mindenhol.
1: Amikor zenéről van szó, én mindig azzal szoktam érvelni, hogy a zene meg a tánc és minden, ami mozgásra jár, meg egyfajta együttműködése jár, az annyira fejleszti a kognitív képességeket, hogy az később nagyon erősen megtérül. Nekem egy csomó volt pályatársam volt, van, akiből informatikus lett, bankár, vagy körülbelül bármi. Itt a igazi kérdés az, hogy miért nem kezdik el már kicsiként, mert az, hogy valaki azért 18 évesen úgy dönt, hogy neki ez nem fog menni, és inkább néz egy biztosabb állást, ez mi időnkben is így volt a fél folyammal?
2: Azért nem, Dávid, mert a te szüleid elvittek múzeumba, színházba, operába, balettra, zeneakadémiára. A mai szülők nem tudják ezt megtenni. Tehát a középréteg nagyon nehezen jut el ezekre a helyekre, azt kell, hogy mondjam. És a gyerekek, vannak szülők, akik meg tudják ezt teremteni, vagy meg is akarják ezt teremteni, de vannak szülők, akik nem tudják, vagy nem is akarják, nem is ismerik. Csak azt látják, vagy hallották, vagy csak a Molinót látták a Huszti úton, ahol vagyunk, a harmadik kerületben. Tehát, hogy igazándiból rengeteg szülővel találkozom. És látom a pszichológiáját is ennek. Tehát, mivel kétszer tanultam ugye a tanárképzőn is, meg egyáltalán pszichológiát én szeretem. Nagyon nehéz most szülőnek lenni amúgy. De nagyon érdekes, mert hogy ez a generáció, ez az én generációm. Tehát nagyon sokszor felteszem a kérdést, hogy ez a generáció, ez ugyanazt tanulta, amit te, Lészi. Mi történhetett ott? Mert a gyerekeket nagyon nehéz bizonyos mozgáskoordinációkat kell, alap mozgáskoordinációkra megtanítani őket, például futni. Nem tudnak futni, mert annyira másról szól a mai társadalom, annyira el vannak bizonyos dolgok csökevényesedve, tehát csak a komputer, az iPad, ez a zárt világ, ez a műszaki világ, ez a internetes világ. De ezzel elvesztünk, bizonyos handicappesek leszünk, érzékszerveink elsatnyulnak. Na most hogyan tudsz te teljesen mutatni egy képet, akár egy hegedű versenyben, vagy egy zongora versenyben? A zenét mindig imádtam, nekem ez volt a bázis, tehát aki visszanézi az összes interjúmat, az alap, már elnézést, hogy elkanyarodom egy picit, az a zene volt, amiért én elkezdtem táncolni, és akkor joggal mindig fölteszik, akkor miért nem karmester lettél? Hát otthon vezényeltem is gyerekkoromban, tehát én nem a balettcipőt kötöttem magamra, hanem nagyon szerettem a klasszikus zenét, a szüleim imádták, a nagymamámnak rengeteg melódia remeze volt, és bérletük mindig, és visszatérve el vannak satnyulva ezek az érzékszervek, ezek az idegszálak. Na most ezeket újra kell építeni, ezeket építem én újra, és aztán ezt tudják használni az életben.
0: Ezeket milyen eszközökkel lehet újra teremteni, ezeket az elsajtnyolt idegszálakat?
2: Hát nagyon kreatív módon, sokféleképpen. Első körben mindenféleképpen követem az Iván iskoláját, tehát, hogy amit ott kaptunk, vagy akár a Gombár Judita, hogy tanított bennünket, vagy akár a Mudra iskola, ugye, amit ők is követtek, a Bezsárféle. De aztán a sok-sok tapasztalás az életem során, a sok-sok mester, akár nyugatra, akár keletre, akikkel találkoztam, akár francia, akár dél-amerikai, akár szentpétervári, jó sok mindenkivel találkoztam, úgyhogy így komplexen. Én egy nagyon analitikus ember vagyok.
0: Ahogyan talán ezt most már hallhatjuk.
2: Akkor tudsz véleményt formálni, hogyha minden oldalról megnézed, mert mindenki egy vagy két oldalról, vagy valahány oldalról nézi, de mondjuk, hogyha több szem összerakja a buksiját, de az biztos, hogy van erőteljes elképzelésem erről, és az, hogy az első, az isteni intellektum, amit megkapunk, a lélek, az egyéniség, és mindenki egy külön egyéniség, egy külön individuum.
0: Hamarosan folytatjuk a kapricsót, a vendégünk Alessia Popova, Kossuth és harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.

0: Folytatjuk a kapriccsót, a vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja.
1: Hát a dolgok több oldalról való alapos vizsgálata az pontosan valami, ami tényleg fájón kiveszőben van a világból, és ez az egyik legnagyobb átka talán ezeknek az internetes felületeknek, hogy az ember kap egy nagyon gyors és nagyon tetszetős igazságot, amely ráadásul még körülbelül azonos is az ő véleményével, és rögtön elhisz, hogy más igazság már nem is létezhet ezen a földön. De vezünk egy kicsit a zenére, mert mégis egy zenei műsorban lennénk, és spontán azért megemlítettem, hogy szereted a zenét.
2: Imádom a zenét.
1: Olyan táncossal még nem találkoztam, aki nem járta a zenét, mert ugye mire menne egy táncos zene nélkül. De, és nyilvánvalóan most fel lehetne sorolni azokat a részben obligált dolgokat, amelyeken ha akar, ha nem egy táncos keresztül megy zeneileg a képzése és a szakmája folyamán, de egyébként te milyen zenét hallgatsz akkor, amikor kedvtelésből hallgatsz akár klasszikus, akár más típusú zenét, illetve a saját kis növendékeinek milyen típusú zenei impulzusokat adsz, hogy mire nyitod ki a fülüket?
2: 17 éves voltam, amikor a Kid Jared Cohen koncertet hallgattam, és most ezt hallgatom, most visszatérő vagyok a Kid Jaredben, de térjünk vissza a klasszikusokra, természetesen Csajkovszki Hattyúktama, tehát az gyerekkoromtól, az meselemezben is, és már egészen kiskorban édesapám, édesanyám megtanított, hogy hogy kell a lemezt használni. Tehát be tudtam kapcsolni, rá tudtam helyezni a lemezt 5 évesen, tehát hogy ennyire picike voltam, és imádtam ezeket a, tehát én szeretem ezeket a kütyüket, és hát Csajkovszki, Mozart, de aki aztán egy nizzai Hattyúktava utam során, ahol Vámosféle Hattyúktavát táncoltunk Nagy Tamással, ő volt a partnerem, és a tengerparton volt egy kis szálloda, ott laktunk, és mellette a régióváros mellett laktunk, és ott volt egy bolhapiac. Hétvégenként arra mászkáltunk, vagyis én mászkáltam, és ott láttam meg először Rachmaninovot, és Rachmaninov azóta alap, tehát Csajkovszki és Rachmaninov. Ez a kettő, ami a lelkületemet talán úgy a legjobban. De ez mindig hangulat kérdése, tehát rengeteg zenei műfajt szeretek különben. De Rachmaninov az, aki úgy teljességében, de nem mindig tudom hallgatni. Chopin, Beethoven.
0: És van esetleg kedvenc előadód?
2: Askenázi, Vladimir Askenázi, Kiszín természetesen. De rengeteg van, tehát nagy a tárház. És van például Rachmaninov második zongora versenyében, második tétel. Van egy leütés, amit 50-szer meg tudok hallgatni. Csak egy darab leütés, hogyha azt valaki nagyon jól, és azt más felvételeken mindig hallgatom, hogyha valaki más játsza, hogy azt hogy játsza, azt az egyetlen egy leütést. De teret tud adni a zene. A zene rettentő nagy teret ad. Több dimenziót tud teremteni. Az emberek ma meditációnak mondják, imának. Mindenhol a jó Isten keresi mindenki, csak nem vallja be. Ha ki lépsz a Dunapartra, vagy az erdőbe, vagy csak megfogod a kávét, és kinézel a fákra és a virágokra most a tavaszba, akkor őt látod a cseppekben, a napsugárban, a zene hangjegyeiben, a versekben, a tekintetekben, a kézfogásban, az ölelésben, a jókedben, a sírásban. Ez a lényege, és mindnyájan össze vagyunk kötve. Ennyi.
1: Ezeket a szavakat hallja, az talán magától is kitalálja, hogy te nem csak táncolsz, hanem írsz is.
2: Hát az túlzás. Igen, igen. Írok. Lehet, hogy azért, mert most nem tudok annyit. Futni is szoktam, és valahol ki akar biztos bugyanni valami. Azért szeretek tanítani is, mert az szárnyakat ad, és a gyerek lélektana az közel áll hozzám. A gyerek lelkisége. Az írásban meg egyszer jártam a Kármeliták Magyar Széken, és Miriam nővérnek, aki a Kármelita Kolostornak a fő vezetője. Egyszer merészkedtem, és megmutattam neki az egyik ilyen írásomat, mondjuk így, vagy versemet, és tetszett neki, azt mondta, hogy írjak tovább. És akkor ez egy ilyen jó megerősítés volt. Nem baj, ha nem mindenki érti. Ez egy szabad dolog, én most nem írok, de lehet, hogy fogok írni. Sok versem van már, majdnem 196 darab egészen pontosan, mindenféle, de fotózni is szoktam.
0: Mi az a fotózásban, ami nagyon tetszik neked?
2: A fotózást a Vova, a férjem volt az, aki először a kezembe nyomta a készüléket. Volt az életemnek egy nehezebb korszaka, amikor találkoztunk, és akkor ő mondta, hogy kezdek el fényképezni. Amúgy édesapám is nagyon sokat fényképezett, neki több fotója is van az édesanyámról, ő saját maga hívta elő a 70-es években, tehát a fürdőszobában fekete-fehér képeket, és saját magamról is vannak képeim, saját készítésű képeim, akkor nagyon komoly objektívei voltak. Akkor a kezembe nyomott egy Olympus gépet, és akkor egy hétig mondta, hogy nálam lehet, akkor még az ismerkedős szakaszunk volt. És akkor egyszer csak azt mondta, hogy hát én ezt beküldöm a Párizsi Pride, Párizs, vagy nem tudom én melyik fotográfus, nem professzionális természetesen versenyzői közé, és akkor az egyik ilyen lovas képem első helyezést ért el. Aztán volt két kiállításom Gödöllön, meg Debrecenben egyszer. A Szipál Martin megtiltotta, hogy iskolába járjak.
1: Ne roncsanak el.
2: Igen, igen, de tényleg.
1: Mit fotózol?
2: Hát hosszú exponálású képeket csinálok, inkább festek velük. És hát ezekből egész jó dolgok tudnak létrejönni.
1: Tulajdonképpen ez a tizenévesen és még korábban a családtól kapott összművészeti impulzus tenger azért meglehetősen jól manifestálódott így az évek alatt, mert lassan nem jut eszembe olyan művészeti ág, amiben nem szerepeltél volna, nem vettél volna részt alkotóként így vagy úgy. Mi az, ami most téged legjobban ambicionál a tanításon kívül szakmailag? Mi az, amire azt mondod, hogy a következő néhány évben, 5 évben, 10 évben, hogy ezt még úgy nagyon szeretném megcsinálni, ezt nagyon szeretném kipróbálni, ezzel az alkotóval szeretnék dolgozni?
2: Hát most határos, mert nagyon a saját stúdiómban dolgozom. Nagyon ritkán meghív az intézet, mondjuk így, vagy az egyetem, akár zsűrizni, akár gyermekekkel foglalkozni. Igazándiból nagyon nyugvó pontra, nagyon a saját stúdióm, ban lévő munkára koncentrálódik ez a dolog. Természetesen jó lenne professzionális táncosokkal dolgozni és átadni nekik, de az élet nem így hozta. De annyira érzékelem, hogy annyi mindent kell, annyi minden más út van, annyi mindent kell még, annyi mindent tudok meglátni még, tehát, hogy igazándiból nincs ilyen, hogy ezt vagy azt szeretném. Azt szeretném, hogy a mostani állapotomban a legjobbat tudjam produkálni, vagy csinálni, vagy fejlődni. Még többet tudni, tapasztalni és átadni. Még azért ezt el szeretném mondani, hogy most először leszünk ilyen nagy színpadon, június 16-án a Ram Colosseumban, mert hogy ideig mindig a San Marco utcába léptünk föl, és hát itt egy nagy színpadon fogunk fellépni, és hát a Vladimir egy mesebalettot készít, mert ez volt a legnagyobb csoportnak az álma, hogy ők írják meg a mesét, ők írták meg a szövegkörnyezetet, és a Vova építi föl rá a balettet, mármint, hogy a kettő együtt, de hogy egy új balettet csinál. Ez lesz a második része az esnek. Az első részében pedig a kicsik lesznek, tehát az 5 éves kortól indul, és hát vendégként úgy néz ki, hogy eljönnek a Kelemen Barnabás Kokas Katalin házaspár, majd biztos erről még tudunk beszélni. Úgyhogy ilyen tervek vannak, megyünk tovább az utunkon is, és a gyerekeknek minél többet szeretnénk adni és nyújtani, ez a fő cél.
1: Hát sok sikert, jó szerencsét és jó egészséget kívánunk neked, szerintem a hallgatók nevében is, és szerintem fogunk még beszélgetni. Mi pedig köszönjük, hogy velünk voltatok. Ez volt a Capriccio Békés Lilivel és Roldos Dáviddal, és természetesen Alessia Popovával.
2: Köszönöm nektek, hogy elhívtatok beszélgetni.
3: Köszönjük, hogy elfogadtad a meghívást. Ez volt már a Capriccio, a mai vendégünk pedig Alessia Popova, Kossuth és Harangozó Gyula Díjas balettművész, érdemes művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. A műsor a Klasszik Rádió 92.1 frekvenciáján hallható vasárnaponként 16 és 17 óra között, ismétlésre szombaton ugyanebben az időpontban kerül sor. A teljes, bővített podcast adások pedig hétfő kerülnek fel a Papagéno oldalára. A műsorvezetők Békési Lili Veronika és Zsoldos Dávid, a szerkesztő Szerémi Nóra nevében köszönjük figyelmüket, és további szép napot kívánunk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tűz volt egy Verona melletti kempingben. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Tegnap Kármán András pénzügyminiszter a kisnyugdíjak és más szociális ellátások összegének emeléséről, Gajdos László élő környezetért felelős miniszter pedig a készülő klímatörvény kapcsán a hazai vízkészletek megtartásáról, a természetes élőhelyek védelméről beszélt. Magyar Péter miniszterelnök nem sokkal ezelőtt arról írt közösségi oldalán, hogy egy a Tisza párt által rendelt felmérés szerint 65% felett van a kormánypárt támogatottsága. A Republikon Intézet kutatása szerint ugyanakkor a Tisza támogatottsága második hónapja csökken. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Az északkelet spanyolországi Katalóniában két ember meghalt, egy pedig eltűnt a heves esőzésekben. A katalán fővárosban és a környékbeli településeken több mint 17 ezren maradtak áram nélkül. Az El Prat nemzetközi repülőtéren több repülőjáratot töröltek, és jelentős késésekre kell számítani a légi közlekedésben. Tűz ütött ki egy Verona melletti kempingben, legkevesebb 24-en megsérültek, közülük egy ember súlyosan. A lángok az egyik faépítésű mobilházban csaptak fel, majd a többi nyaralóra, a környéken parkoló járművekre, valamint a környező fákra, növényekre is átterjedtek. A tüzet azóta megfékezték. Holnap is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Éjszaka általában 2-8 fok valószínű, de néhol gyenge fagy is lehet. Napközben 22-26 fok várható.
1: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
5: Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik szintén karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, mert filmet forgatnak. A 15-ös autóbusz módosított útvonalon jár a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Markó utca megállót. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt. Ma délután N2-es Nosztalgia villamosan lehet utazni a Közvágóhíd és a Jászai Mari tér között. Hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágóhíd között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szép Csilla, BKK Info.
1: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották.
0: Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.

Szeretettel köszöntjük kedves hallgatóinkat a Klasszik Rádió 92.1-en. Kezdődik Cine Music című filmzenei összeállításunk, amelynek szerkesztője Varga Ramona, műsorvezetője H. Varga Marian. Mai adásunk első felében az időutazás lesz a

film hősnője egy baleset következtében nem öregszik tovább. A nem mindennapi történethez Rob Simonsen írt zenei kíséretet. 6 óra után egy különleges látványvilágú, speciális technikával készült, azonban kizárólag felnőtteknek szóló animációs sorozat mutatkozik be. Ez az Amazon csatornán indult széria, az Undone, magyar címe Hiány. És végül a filmzene.net portál munkatársai folytatják a múlt héten bemutatott nagy durranás témát, hiszen ma a második rész, a Nagy durranás 2, a Nagy Puk című film zenei világával ismerkedhetnek meg, amelyet Basil Paul Doris jegyez. Tartsanak velünk a következő 120 percben, és csatlakozzanak hozzánk a Facebookon is, Cine Music oldalunkon. Vágjunk is bele mai összeállításunkba. Elsőként egy különleges sci-fi filmzenéje hallható, amelyet az Időgép képsorai alatt hallhattunk. A filmet 2002-ben mutatták be Simon Wells rendezésében. A nagy jövőlátók művei örök életűek, hiszen a mai napig izgalommal olvassuk Jules Verne vagy Asimov műveit, nézzük az ezekből készült filmeket, sorozatokat. Nincs ez másképp H.G. Wells írásaival sem, illetve ezek megfilmesítéseivel. Gondoljunk csak a Szörnyek szigete című kisregényéből készült Dr. Moreau szigetére, a 2009-es Az időutazó feleségére, Spielberg AI mesterséges értelem, vagy a Különvélemény, illetve Luc Besson 5. elem című filmjére. Az Időgép is az idő megfejtésére irányuló, örök emberi vágyat jeleníti meg, kalandos, érzelmes és látványos formában. A film szerint a 19. század végén járunk New Yorkban. Hardigan professzor, a filmben Guy Pearce, a mechanika megszállottja. Éjt-nappal látéve dolgozik ötletein, mit sem törődve a világ dolgaival. De a szerelem túlszárnyalja a tudományt, egy csinos hölgy rabul ejti szívét. Épp a kolcsolya pályánál randevúzik szíve választottjával, amikor rabló támadás áldozatai lesznek, és egy eltévedt golyó végez a lánnyal. Hardigan ettől fogva egyetlen rögeszméjével, az időgép megalkotásával foglalkozik, hogy visszatérhessen a múltba, és megmenthesse kedvesét. Egy véletlen során azonban évezredeket ugrik előre az időben. Olyan világba érkezik, ahol az emberiség két fajjá fejlődött, és ember az embernek ellensége.

Az időgép rendezője az író H.G. Wells dédunokája, aki neves rajzfilmes rendező is, például az Egyiptom hercegét és a Báltót is ő készítette. Az időgépnél is igazi fantáziavilágot hozott létre, amely szorosan kötődik a valósághoz. A látványvilág káprázatos, nem csak technikai bravúrokat, hanem gondosan megalkotott világokat is láthatunk. A kalandokon túl a filmben nyomon követhetjük Wells evolúcióról, tudományról és társadalomról alkotott nézeteit is. Az időgép remek filmzenéje Klaus Badelt munkája. A német zeneszerző szülőföldjén kezdte pályafutását mozifilm és reklámzenék megírásával. 1997-ben Amerikába ment, ahol Hans Zimmer felkérte, hogy dolgozzon a Media Ventures Santa Monica-i stúdiójában. Zimmerrel való munkája során közreműködött többek között az Egyiptom hercege, a Gladiátor és a Pearl Harbor az égi háború filmzenei albumán. Több filmrendező felkérésére írt zenét, például Ridley Scottnak, Tony Scottnak, John Woo-nak, Catherine Bigelow-nak és Steven Spielbergnek is. 2004-ben kivált Zimmeréktől és megalapította saját stúdióját. Ezt követően számos saját filmes munkán dolgozott, köztük az Időgép, a Macskanő vagy az Ígéret zenéin. Nevéhez fűződik többek között a Beavatás, az Equilibrium, Gyilkos nyugalom, Végtelen boldogság vagy a Karib-tenger kalózai, a Fekete gyöngy átka filmzenéi. Utóbbi évek munkái közé tartoznak a Szellemírtók, Örökség, az Adam Project és a Bálna című filmek aláfestései. Most azonban hallgassunk meg további zenei részleteket az Időgép című filmből, amelyeket a hangszerelés gazdagsága, sok esetben például a kórussal színesített dallam tesz felejthetetlenné.

0: közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik szintén karbantartás miatt. Pótlóbusszal utazhatnak a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között, mert filmet forgatnak. A 15-ös autóbusz módosított útvonalon jár a Gyöngyösi utca felé, nem érinti a Markó utca megállót. Lezárták az 5. kerületben a Ferenc István utcát veszélyelhárítás miatt. Ma délután N2-es nosztalgia villamossal lehet utazni a Közvágó híd és a Jászai Mari tér között. Hétvégén a H6-os hév helyett Soroksár Hősök tere és a Közvágó híd között pótlóbusz jár karbantartás miatt. Rendezvényt tartanak a Hung Expo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra kell készülni. A 10-es autóbusz sűrűbben indul. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cine Music. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.

Folytatjuk filmzenei összeállításunkat itt a Klasszik Rádió 92.1-en, a szerkesztő Varga Ramona, a mikrofonnál Hávarga Marian. Az Adelany varázslatos élete című filmet 2015-ben mutatták be Toland Krieger rendezésében. A direktor Steve Perry szomszédságában nőtt fel, így már 13 éves korában betekintést nyerhetett a filmgyártás rejtelmeibe. A Kaliforniai Egyetem filmes szakán végzett, 2004-ben létrehozta saját produkciós irodáját, 2006-ban pedig már a Method Fesztivál legjobb filmnek járó díjával térhetett haza. Eddigi rövid, de tartalmas pályafutása alatt 20 filmet rendezett, köztük az Alattomos érzelmek, a December Ends, a Celeste és Jesse mindörökre, a Sabrina hátborzongató kalandjai című széria két epizódja, továbbá az Adelany varázslatos élete című filmeket. A készítők nehezen döntöttek a rendező és a főszereplő személyéről. Eleinte Catherine Hegel-lel és Natalie Portman-nel tárgyaltak, de végül Blake Lively-ra esett a választásuk. A filmben a 29 éves Adeline csodával határos módon túlél egy balesetet. Miután felgyógyul, megmagyarázhatatlan dologra lesz figyelmes, a balesetnek köszönhetően nem öregszik tovább. Majdnem 8 évtizeden keresztül őrzi a titkát, félve a lelepleződéstől. De véletlenül találkozik Alice Jones-szal, aki szenvedélyes, romantikus, életszerető férfi, és igen közel kerülnek egymáshoz. Amikor a férfi szüleivel töltött hétvége azzal fenyeget, hogy kiderül a titka, Adeline úgy dönt, örökre megváltoztatja az életet.

Az Adeline varázslatos élete zenei aláfestését Rob Simonson írta. Rob Simonson Missouriban született 1978-ban. A zeneszerző és előadó művész a The Echo Society zeneszerzői kollektíva társ alapítója. Simonson saját zenei útját járta be, és az évekig tartó tanulás és kísérletezés során olyan hangot alkotott, amely egyszerre tiszteli a zenei hagyományokat és kutatja az új határokat. Munkássága átível a műfajokon, az Oscar-díjra jelölt drámáktól a techno-thrillereken át, a romantikus vígjátékokig és a Coming of Age filmekig. Simonson zeneszerzői pályája akkor kezdődött, amikor a West Ender című indie film zenéje kapcsán Michael Dana felfigyelt rá. A Dana-val való későbbi együttműködések révén Simonson további zenéket szerzett a Moneyball és a Life of Pi című filmekhez. Így aztán Simonson a saját útjára léphetett, és a The Hollywood Reporter szerint is készen állt arra, hogy elfoglalja a helyét a zeneszerzők A listáján. Zenét a New York Times tökéletesen kalibráltnak, a Variety érzékenynek és kifinomultnak, a Hollywood Reporter pedig gazdagnak nevezte. Simonson elkötelezettsége a művészi kifejezés iránt a filmes munkákon túlmutat. Társalapítója volt a The Echo Society-nek, ahol élő és interaktív audiovizuális előadásokkal összekapcsolja és inspirálja a Los Angeles-i közösséget.

Rob Simonson rendkívül bensőséges és magas színvonalú muzsikát készített az Adeline varázslatos életéhez. Mindannyian egyetértettünk abban, hogy mivel a történet az elmúlt 100 évben játszódik, a nagyzenekar jelenti a legmegfelelőbb eszközt. Noha elektronikus elemek és ambientes megoldások is jelen vannak, azok döntően az atmoszférát erősítik, és nem hangoznak gépzeneként. Olvashattuk a filmzene.net portálon a szerző nyilatkozatában. Rob Simonson egyébként most először dolgozott együtt Toland Krieger rendezővel. Adeline témája legtöbbször zongorán csendül fel, a célunk pedig az volt, hogy melankolikus és szép legyen, ugyanakkor ne túl szomorú, nyilatkozta a szerző. A filmzene másik vezérfonala a szerelmi motívum. 6 óráig tehát hallgassuk az Adeline varázslatos élete című film dallamait itt a Cine Musicban, Rob Simonson tollából.

0: Duett. Két óra, egy vendég és a Klasszik Rádió 92 egy frekvenciája. Minden vasárnap Bálint Edina beszélget a legérdekesebb emberekkel, akik a legkülönbözőbb területekről érkeznek. Színészek, művészek, elismert szakemberek mesélnek önöknek minden vasárnap délelőtt 10 órától, nem csak klasszikusokról. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálat a tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik, szintén karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát, a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Veszélyelhárítás miatt lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát. Egyirányosították a Podmaniszki utcát az Ötvös utcától a Terész körútig, mert csatornát javítanak. A 72-es trolibusz módosított útvonalon jár Zuglóvas útállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaniszki utca megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Az MTI híreit hallották. Egy műsor,
3: ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi mindenképhez dallamot adunk.
4: 6 óra után folytatjuk filmzenei műsorunkat, a Cinemusicot itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Mai adásunkban egy nagyon különleges látványvilágú, speciális technikával készült, azonban kizárólag felnőtteknek szóló animációs sorozat mutatkozik be önöknek. Tartsanak hát a Cinemusic 30 perces sorozatblokkjával.

Az imént hallott csodálatos dallam a 2019-ben az Amazon csatornáján indult széria, az Undone magyar címe, a hiány egy csodálatos zenei részlete. A kizárólag felnőtteknek szóló széria olyan önsorsrontó embereket mutat be, akiknek belső mentális világa romokban hever. Minden erejükkel azon vannak, hogy ezzel a belső káosszal megküzdjenek, miközben akarva, akaratlanul másokat is magukkal rántanak. A korábban a BoJack Horseman című nagy sikerű komédia sorozat alkotói, Raphael Bob Waksberg és Kate Purdy a hiány megalkotásakor maradtak ugyan a már jól bevált animációnál, de sikerült jóval mélyebb, mondhatni depresszívebb hangvételre váltaniuk. A hiány egy 28 éves lány Alma története, akinek egész élete a monotonitásról szól, míg aztán egy autóbaleset következtében sikerül kapcsolatba lépnie elhunyt édesapjával, akinek segítségével arra is rájön, hogy képes utazni az időben. Így aztán Alma nyomozásba kezd, hogy kiderítse, ki gyilkolta meg az édesapját.

Az imént a rendkívül különleges atmoszférát teremtő Hiány című sorozatból hallottak egy zenei részletet. A széria nem csak a téma, hanem a látványvilága miatt is ritkaság számba megy, ugyanis ez az első epizodikus sorozat, amelynek elkészítéséhez rotoszkóp technikát használtak, azaz a minimális díszletek között forgatták le a színészekkel a jelenetet, majd az animátorok a forgatókönyv alapján rajzolták és festették meg a végleges képet. Ilyen technikával korábban csak videóklippek és két rövidfilm a kamera által homályosan vagy az élet nyomában kapcsán találkozhattunk. Így volt lehetséges tehát olyan látványvilágot teremteni, ami egy élőszereplős sorozat esetén hiába való próbálkozás lett volna. Az első évad sikere után várható volt a második évaddal való visszatérés, amely idén áprilisban debütált az Amazon csatornáján.

filozófiai sorozatban kiváló színészi alakításokat is láthatunk. A főhősnőt, Almát Rosa Salazar, amerikai színésznő alakítja, akinek neve még talán a rendszeresen moziba járók körében sem lehet feltétlenül ismerős. Holott már olyan filmekben bizonyította színészi tehetségét, mint a Tanítónő vagy a Madarak a dobozban, de legnagyobb szerepe mégis a 2019-ben bemutatott Alita a harc angyala volt, amelyben a főszereplőnőt alakította. De térjünk vissza a sorozatra, pontosabban annak dallamvilágára, amelyet a számos kisebb díjjal kitüntetett ír származású zeneszerző Amy Doherty komponált. A zeneszerzőhölgy nevével eddig olyan produkciók kapcsán találkozhattunk, mint a Marooned című rövid animációs film, vagy az Itt és Most című 2018-ban bemutatott film Sarah Jessica Parker főszereplésével. Most egy kis zenei összeállítás következik a Hiány című sorozatból, amellyel búcsúznak már a sorozatok, de várjuk Önöket jövő héten is, amikor bemutatkozik a Fekete Madár című széria, mely a nemrégiben elhunyt kiváló színész Ray Liotta egyik utolsó munkája volt. Tartsanak velünk jövő héten is!

0: Közlekedési hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Budapesten a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. A 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét is ajánljuk. Az 1-es villamos ma délután 6 óráig a Népliget és a Közvágó híd között nem közlekedik, szintén karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Népliget és az Infopark Pázmány Péter sétány között. A hétvégére lezárták a pesti alsó rakpartot az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadták a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a hétvégére a belvárosban az Alkotmány utcát a Honvéd utca és a Hold utca között filmforgatás miatt. A 15-ös autóbusz terelt útvonalon közlekedik a Gyöngyösi utca felé, a Markó utca megállót nem érinti. Veszélyelhárítás miatt lezárták az 5. kerületben a Ferenci István utcát. Egyirányosították a Podmaniszki utcát az Eötvös utcától a Terész körútig, mert csatornát javítanak. A 72-es trolibusz módosított útvonalon jár Zuglóvas útállomás felé, nem érinti a nyugati pályaudvar Podmaniszki utca megállót. Szép Csilla, BKK Info.
0: Közlekedési híreket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en. Egy műsor, ami mozivászon nélkül vetít le egy filmet. Egy műsor, ami a televízió helyett rádióban adja le kedvenc sorozatainkat. Egy műsor, ami képes zenével filmkockákat feleleveníteni. Cinemusic. A Klasszik Rádió 92.1-en Varga Ramona szerkesztésében. Mi minden képhez dallamot adunk.
2: A Klasszik Rádió 92.1-en folytatódik filmzenei műsorunk, a mikrofonnál továbbra is Hávarga Marian. A Cinemusic előző adását a Nagy Durranás zenéjével zártuk, mai műsorunkban pedig ennek folytatásával köszönünk el hallgatóinktól. Az Airplane és a Csupaszpisztoly mellett a Nagy Durranás is azon Jim Abrahams alkotások közé tartozik, melyek újabb résszel gazdagodhattak. Míg a Nagy Durranáshoz a 80-as évek egyik kasszasikere, a Top Gun szolgáltatott alapot, addig a Nagy Durranás 2 a második Puck-ra keresztelt felvonás forgatókönyvének Rambo tettei biztosította kiinduló alapot. A főszerepben ezúttal is Charlie Sheen és az általa megformált Topper Harley látható, aki mellett Valeria Golino Ramadaként, Lloyd Bridges Benzonként, Jerry Halleva pedig Saddam Husseinként állt újfent kamera elé, a frissen színre lépő karaktereket pedig Brenda Bagg, Miguel Ferrer, Rowan Atkinson, valamint Richard Crenna alakította, egy cameo erejéig pedig Martin Sheen is felbukkan. Az előtthöz képest kicsit több, úgynevezett pihent humorral találkozni benne, ám továbbra is szép számmal tartalmaz kasszasikerekre történő, jól kigondolt utalásokat. A Rambo filmeken túl egy-egy jelenet erejéig a keresztapa elé épp úgy görbetükröt állított benne Abrahams, ahogyan a Kick Boxer, a Suzi és tekergő, az Elemi ösztön, a Terminátor 2, az Ítélet napja, a Star Wars, a Robin Hood, a Tolvajok fejedelme, vagy épp a Casablanca elé. Ennek folyamányaként a Nagy Durranáshoz hasonlóan a második Puck és a minőségi időtálló karikatúrák közé tartozik. Az első rész kíséretéért Sylvester Lévai felelt, Abrahams azonban a folytatást már nem vele képzelte el. A direktor szinte minden filmjében más komponistával dolgozott, választása pedig ezúttal Basil Paul Dorisra esett, aki igen változatos időszakot élt meg 1993-ban. A Robotzsaru 3 révén visszatérhetett a Robotzsaru szériához, csodálatos dallamokra inspirálta a Szabadítsátok ki Willit című családi kalandfilm, a Nagy Durranás 2, a második Puck pedig teret biztosított számára a vígjátékok világában, melyre kevés példa akad munkásságában. Igaz, utóbbi csak a film stílusa miatt tekinthető vígjátéknak, a score szempontjából nem. Abrahams ugyanis, bár komponistát cserélt, alapvető elvárásán nem változtatott. A Nagy Durranáshoz hasonlóan ezúttal sem a műfajra jellemző megoldásokkal teletűzdelt, tipikus vígjáték zenét várt el, hanem komoly hangvételű művel kívánta ellenpontozni a látottakat. A folytatás fő kiinduló pontjai a Rambo filmek, melyekhez Jerry Goldsmith szerzett lendületes, elektronikus elemekkel tarkított szimfonikus zenét. Paul Doris ezt a vonalat követte, ám Lévaival ellentétben ő már kevésbé alkalmazott az alapokra utaló zenei kitekintéseket. Elsősorban az akciózenei megoldásokra építkezett, de némi drámát, illetőleg romantikus vonalat is belecsempészett kíséretébe, utóbbit úgy, hogy az a Művész Pánik című romantikus vígjáték Inamorata dalára épüljön. Ezen 50-es évek derekán született filmslágeren túl Polaris olyanokkal osztozotta a zenei alátámasztást igénylő jeleneteken, mint Bill Conti amerikai gladiátorok ihlette fő témája, a Pointer Sisters I'm So Excited című dala, vagy épp Marvin Gaye és Kim Weston duettje az It Takes Two. Következzen egy kis ízelítő a Nagy Durranás 2, a második Puck inspirálta aláfestésből, amelyről a filmzene.net portálon olvashatnak bővebben az érdeklődők. A zenei részletek előtt azonban elköszönünk hallgatóinktól, a mai műsort Varga Ramóna szerkesztette, munkatársaink voltak a filmzene.net portál szerkesztői, Glock Melinda, technikus kollégánk és a műsorvezető H. Varga Marian. Cine Musical jövő hétvégén is várjuk Önöket ugyanezen a frekvencián, ugyanebben az időben. További szép estét kívánunk, most pedig induljon a Nagy Durranás 2, a második Puck zenei anyaga.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Tart a kihelyezett kormányülés Erdőbényén. Rekordszámú látogatója volt a Müncheni Sörfesztiválnak. Holnap is marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A tervek szerint egységesítenék a jelenlegi működést, és egy 50-50%-os tulajdonban álló társaság rendelkezne az ügyekben. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Minden utcakő történetek százaival van tele. Az elmúlt évtizedek, évszázadok nyomait látjuk nap mint nap, bármerre nézünk is. Ismerjük vajon a körülöttünk lévő város históriáit, az apró titkokat, amikről az építmények regélnek? A Klasszik Rádió 92.1 fellebbenti a fátylat, a fővárosunk pedig elmondja történeteit. Mesélő Budapest Tittel Kingával és Szerémi Nórával, itt a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Indul a Mesélő Budapest rovatunk. Ma 1917. október 5-éig megyünk vissza az időben, hiszen megszületett Szabó Magda. Hát én ezt nagyon vártam, hogy erről beszélgessünk, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen információkat osztasz meg velünk, mert biztos vagyok benne, hogy olyan dolgokat is meg fogunk tudni most Szabó Magdáról, amit nem is gondoltunk volna eddig.
2: Szabó Magda, először is, ha meghalljuk az ő nevét, vagy ha halljuk őt nyilatkozni a korábbi felvételekből, akkor mindig is debreceni lányként hivatkozott magára, tehát ő egy alföldi és vidéki hölgy volt. De ezzel együtt jó pár olyan regénye van, amely mégis Debrecen mellett, a fővárosban vagy a fővárosban is játszódik. A hősnő is, a hősei is sok időt töltenek a fővárosban, és ő maga is Budapesten élte le az élete nagy részét. Tehát ez mind az életén, mind a regényein meglátszik.
1: Szabó Magda budapesti életére én nagyon kíváncsi vagyok.
2: Mindenképpen összefonódik a legismertebb regényével, az Ajtó című regénnyel is, hiszen ez az a regény, amelyből filmadaptáció is készült. Ennek a könyvnek a helyszíne az, ami a legjobban köthető Szabó Magda életéhez is, hiszen a második kerületbe Pasarétre kell ellátogatnunk, egészen pontosan a Júlia utcában, ugyanis ebben az utcában élt Szabó Magda, a Júlia utca 3-as szám alatt, és tőle két házzal odébb lakott a könyvnek is a főhőse, aki Emerenc. A valóságban Szőke Juliannának hívták Szabó Magda házvezetőnőjét, rálátott az írónő, illetve férje Szobotka Tibor lakására, tehát így volt közöttük egy nagyon-nagyon szoros kapcsolat, amely mind az életben, mint pedig a regényben nagyon szépen kirajzolódik.
1: Igen, hiszen az Ajtó című mű az arról szól, ugye, hogy egy írónő és a házvezetőnőjének
2: a kapcsolata. Így van. És rendkívül érzékletesen mutatja be a házvezetőnőnek a szinte mitológikus alakját, rengeteg titok övezi az ő lényét, az ő otthonát, a bizonyos ajtó, ami mögé szinte senkit nem enged be, és hát valóban elmehetünk, és meg is nézhetjük azt, hogy hol zajlott mindez. A Júlia utcában lakott Szabó Magda, jelenleg is egy emlék tábla hirdeti, az ő emlékét őrzi, viszont az nagyon érdekes, hogy amikor a filmet forgatták, akkor nem a Júlia utcában forgatták, hanem néhány utcával párhuzamosan tőle a Lócz Károly utcában. Ezek az utcák nagyon-nagyon hasonlóak egymáshoz.
1: Szabó Magda hogyan kezdte a pályáját?
2: Ő költőként indult, 1949-ben odaígérték neki Baumgarten díjat, amit még azon a napon vissza is vontak, és tiltó listára tették, ugye itt a politikai felhangot sem lehet kizárni, és így 10 éven keresztül nem jelenhettek meg művei. Ebben az időben egy általános iskolában tanított, először egy 6. kerületi általános iskolában, a Szinyei Merse Pár utcai általános iskolában, majd pedig a 8. kerületi Horváth Mihály téri bemutató gyakorló iskolába került. Kevesen tudják róla, hogy ő 10 évig pedagógusi karriert is betöltött.
1: De gondolom rengeteg anyagot gyűjtött ez idő alatt.
2: Így van, és ő maga is nyilatkozta többször is, hogy az ifjúsági regényei a 8. kerület környékén játszódnak. Ezt a környéket ismerte meg a legjobban, hiszen itt tanított. Az ifjúságnak szóló regényei ezen a környéken játszódnak. És még egy regényét említhetjük, az Őz című regényét, amelynek főszereplője Encsi Eszter, egy tiszamenti kisvárosból kerül föl Budapestre, közvetlenül a háború után, fiatal éveiben. Ez a regény egy nagyon szomorú hangulatú belső monológ tulajdonképpen, itt beszél először őszintén az életéről, de ahogy az életéről beszél, különböző budapesti helyszínek jelennek meg itt is a könyvben. Megjelenik a Sashegy például, a Margit sziget, illetve a szigeten található nagyszálló, tehát egyfajta kor történeti dokumentum is felfoghatjuk az Őz című regényt.
1: Szabó Magda életében milyen jelentős helyszínek vannak még?
2: Élete utolsó éveit már nem a Júlia utcai lakásában töltötte, hanem keresztfia házában, Kerepesen élt. Fontos tudni, hogy bár férje volt, ugye már említett Szobotka Tibor, Szabó Magdának nem született gyermeke, nincsenek utódai, úgyhogy a keresztfia

0: volt az, aki a legközelebb állt hozzá, és ő is gondozza az írónő hagyatékát, tehát az ő otthonában élt Kerepesen, és itt is hunyt el 2007-ben, nagyon szépen, hozzáméltó módon olvasás közben.
1: Mi az, ami őrzi az ő nevét Budapesten?
0: 2009-ben egy második kerületi iskola vette fel az ő nevét, úgyhogy van most már a második kerületben egy Szabó Magda nevű magyar-angol két tannyelvű általános iskola, illetve 2021-ben szintén a második kerületben egy közterületet is neveztek el róla, illetve, ahogy már mondtuk, mind a Júlia utcai otthona falán, mint pedig a kerepesi ház oldalán emléktábla hirdeti, hogy itt élt ezeken a helyszíneken.
1: Olvassunk Szabó Magda műveket, verseket, amelyik szimpatikus neki. Köszönöm szépen!

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatban egy szomorú történet érkezik, a Batthyány Örök Mécses története. Ugye ez október 6-ához kapcsolódik.
2: Igen, hát tudjuk, hogy ez 2001 óta nemzeti gyásznap október 6-a, és minden iskolás gyerek kívülről fújja a 13 aradi vértanú nevét. Tudjuk, hogy a 48-49-es szabadságharc leverése után a súlyos megtorló intézkedések egyike volt az, hogy a vezetőket kivégezték, és bár a vértanúk neve Aradhoz kapcsolódik, nem az összes vértanút végezték ki Aradon, hiszen az első magyar miniszterelnököt, gróf Batthyány Lajost Pesten lőtték agyon 1849. október 6-án, és az ő kivégzésének a helyszíne pedig nem volt más, mint az új épület, amiről már beszéltünk korábban. Ez egy hatalmas katonai létesítmény volt, amelynek az építését még második József rendelte el 1786-ban. Ez egy rendkívül megfélemlítő, nagyon negatív képzetek kapcsolódtak ehhez az épülethez, ez a katonai létesítményhez. Különben egy hatalmas épület volt, és ennek az épületnek az udvarán végezték ki Batthyány Lajost 1849. október 6-án. Megépültekor ez az új épület még nem okozott különösebben problémát, hiszen jóval a pesti városfalakon kívül állt, ám ahogy lebontották a városfalakat az 1800-as évek elején, és Pest elkezdett épülni, szépülni, fejlődni, terjeszkedni, ez az épület igazából útjában állt a fejlődéseknek, és körbenőtte ezt a területet, az új épületet körbenőtték az új épületek. Ez az épület kaszárnyaként, fegyvertárként és börtönként is funkcionált, és aztán a 19. század végére világossá vált, hogy ennek az épületnek mennie kell, annál is inkább, hogy 1885-ben a szomszédos telken elkezdődött az országház építése. Úgyhogy az új épület tömbje ekkora már nem csak kínos, hanem tulajdonképpen fölöslegessé is vált, úgyhogy 1897-ben lebontották, és ennek az épületnek a helyén alakították ki a szabadságteret, amely 1900-ban kapta a nevét, az 1849-es forradalomra való utalásként, és a környező utcák is azok az utcák, amelyek befutnak a szabadságtérre, a 48-as szabadságharcnak állítanak emléket, hiszen van itt október 6-a utca, van itt Aulich utca, Vécsey utca, Honvéd utca. Tehát ha itt járunk a környéken, akkor szinte minden erre a szabadságharcra emlékeztet minket.
1: Az új épület lebontása után volt valamilyen intézkedés még, hogy azért valami emlékmű kerüljön ide?
2: Igen, a főváros ekkor határozta el, hogy emlékművet állít az itt egykor kivégzett miniszterelnöknek, úgyhogy kiírtak egy pályázatot, és Örök Mécses tervezésére szólt ez a pályázat, ami akkoriban újdonságnak számított, hiszen főleg vallási jelleggel jelentek meg az Örök Mécsesek ez előtt, tehát nem volt ilyen politikai megemlékezésnek a formája. Ez az emlékezési pont az egykori új épülettel szemben került kijelölésre, és itt avatták fel 1926. október 6-án a Batthyány Örök Mécsest, az egyik utolsó, még életben lévő 1848-as honvéd jelenlétében. Különben az is nagyon fontos, hogy nem csak Batthyány Lajos kivégzésére került itt sor, hanem 1849. júliusa és 1850. januárja között több mint 200 embert ítéltek ki és végeztek ki a szabadságharcban betöltött szerepe miatt, tehát zajlottak a megtorló intézkedések. Ebben az épületben, amely börtönként is működött, volt egy hadbíróság is, 1849 és 55 között több ezer ember ellen folytattak bírósági tárgyalást, úgyhogy mondhatjuk azt, hogy ez a Batthyány Örök Mécses nem csak az ő áldozatának állít emléket, hanem mindazoknak, akik a szabadságért és a függetlenségért harcoltak. És ahogy mondtuk, 2001-ben október 6-át a kormány nemzeti gyásznappá nyilvánította.
1: Köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban folytatódik a Budapest múzeumai sorozatunk, és ma a Városligetbe hívunk mindenkit, már ott is volt sok-sok múzeum, amelyben jártunk, de ma a Műcsarnokba fogunk elmenni. Hát ez is egy elképesztő építmény már kívülről is, és ami benne van, egyébként hihetetlen, hogy mi minden van ott, ami meg tud jelenni. Legyen az kortárs.
2: Mostanában főleg kortárs, igen, de kívül ugye nemes sugallja az épület, és
1: nem,
2: belül egy egészen más világot teremt.
1: Mit érdemes tudni az épületről? Kezdjük ezzel.
2: Ugye, ha szemben állunk a Hősök terével, akkor két nagyon jellegzetes épület határolja a Hősök terét. Balról a Szép Művészeti Múzeum, jobbról pedig a Műcsarnok épületét találjuk. Az épület fő motívuma az a hatoszlopos bejárati portikusz, ugye úgy nevezik ezt a bejárati elemet, korintoszi oszlopokkal. Ennek a bejáratnak még a hátsó falán egy háromrészes freskót találunk, a szobrászat kezdetét Vulkán és Aténi alakjával, a művészetek kútforrását pedig Apollóval és a múzsákkal jeleníti meg a művész, a festészet eredetét pedig a szerelmes pásztorral láthatjuk. Középső képeken pedig a festészet és a szobrászat allegorikus alapjai szerepelnek. Amit én nagyon szeretek a Műcsarnokban, az a pirogránit épület díszítő elemek. Ugye a pécsi zsolnai kerámiát nagyon sok helyen használják. Az Iparművészeti Múzeumtól kezdve a Mátyás templom tetejéig mindig szoktuk emlegetni a pécsi gyárat, de ilyen színes forma és részletgazdag díszítő elemeket talán máshol nem találunk, mint a Műcsarnok épületén. A párkányok, a tablók, amorettek, tényleg hihetetlen, érdemes oda menni, és hogyha van egy jó fényképezőgépünk vagy telefonunk, rázoomolni és csak megállni és megcsodálni a Műcsarnoknak a külső borítását. Az épületet Sikedanc Albert tervezte, és 1896-ra a millenniumi kiállításra készült el, tehát idén 130 évvel ezelőtt nyílt meg ez az épület, és nagyon sok mindenről beszéltünk már a 130 éves évforduló kapcsán. Ami még fontos a Műcsarnoknál, a főhomlokzat háromszög alakú timpanonja, amely több mint 4 évtizeden keresztül üresen állt, és csak Szent István halálának 900. évfordulójára, 1938-ban bízták meg Harangi Jenő festő és grafikus művészt az orommező kitöltésével. Ez egy mozaik alkotás lett, amely 1941-re lett kész, és itt Szent Istvánt egy vörös palástal a művészetek pártfogójaként ábrázoljuk. Tehát ez van a Műcsarnok timpanonjában.
1: Ez a neoklasszici a stílusú épület, ma már műemléképület, és én azt gondolom, hogy azért voltak felújítások, újítások.
2: Igen, a 90-es évek elején nagyszabású rekonstrukción esett át. Ennek köszönhető az, hogy a látogatók eredeti szépségében csodálhatják meg az épület domborműveit, a növényi mintás ornamentikáját, illetve a helyreállított félköríves oszlopcsarnokot, az oldalhajókat és a felülvilágított oldaltermeket is.
1: És ha bemegyünk a Műcsarnokba, már az is egy elképesztő dolog, és egyébként én meglepődtem, hogy ők befogadnak kiállításokat. Ez a koncepció, ez mikor alakult náluk? Mikor jött ez?
2: Igen, ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt nincs egy állandó kiállítás, mint a Nemzeti Múzeumban, vagy a Szép Művészeti Múzeumban, hanem 2014 óta van ez az új koncepciója a Műcsarnoknak, hogy, ahogy mondta te is, különböző tematikájú kiállításokat fogadnak be. A műfajonként 5 évente ismétlődik a nemzeti szalonok, amelyek a kortárs képzőművészet, építészet, iparművészet, fotóművészet és népművészet legfrissebb eredményeit összegzik. Tehát ez egy állandó, visszatérő tematika. A frissen sorozat a műtermi léptéket hozza közelebb a közönséghez, a tematikus tárlatok pedig az animációtól a természetművészetig terjednek. Kiemelt szerepet kap itt az építészet, Kós Károly életművétől Makovecz Imre élő építészetéig, fotóművészet, több fotóművésznek a munkái, például Keleti Éva, Balla András, Benkő Imre vagy Olasz Ferenc alkotói világát is bemutatta már a Műcsarnok. A Budapest Fotófesztivál nyitó kiállításai pedig olyan világsztárok munkáit vonultatják fel, mint például David Lynch vagy Peter Lindbergh. Tehát rendkívül színes a palettája a Műcsarnoknak. A képzőművészeti tárlatok mellett pedig megjelenik a zene, a tánc, a film és a színház is a Műcsarnok programjai között. Vannak itt rendhagyó tárlatvezetések, a legfiatalabbakat pedig múzeumpedagógiai foglalkozások várják, de egy része a tárlatoknak virtuális sétákon online is bejárhatók.
1: Pontosan, és ezt azért találták ki, ez is a Covid-nak egy következménye egyébként. Akkor kezdték el, és most úgy van minden egyes kiállításnál, ahogy a kiállítás véget ért, onnantól az online felületükön is elérhető, és virtuális sétán keresztül mehetünk, és úgy, mintha ott sétálnánk, megnézhetjük ezeket a művészeti alkotásokat.
2: Igen, itt most két időszakos kiállítást találunk, az egyik Sáros László György épületei és fotói, ez a kiállítás november 15-éig látogatható, Árendás József tervezőgrafikus kiállítása pedig november 22-éig. Illetve a megnyitás 130. évfordulójának tisztelegve 2026. október végén az épületben az intézmény elmúlt 130 évét bemutató nagyszabású kiállítás nyílik, különös hangsúllyal az utóbbi 7 év jelenkori képzőművészetére.
1: Nagyon izgalmas lesz szerintem, ha tehetik és még nem voltak a műcsarnokban, tessék elmenni.

Induljon a nap a Klasszik Rádió 92.1-el és egy utazással a kultúra izgalmas világába. Tartalmas és érdekes beszélgetések az irodalom, a filmek, a koncertélet és a színházi világból, nyugalmat sugárzó zenékkel és aktuális közlekedési információkkal fűszerezve. Nyitány minden hétköznap 7 és 10 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en, Szerémi Nórával és Gaskó Balázzsal.

0: Mesélő Budapest a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Mesélő Budapest rovatában hova fogunk ellátogatni, ami a zenéhez kapcsolódik?
2: Hát egy olyan épületet találtam, amiről ha hiszed, hanem eddig még nem beszéltünk.
1: Pedig rengeteget tudunk róla, szerintem.
2: Igen, úgyhogy a Művészetek Palotáját hoztam.
1: Képzeld el, hogy most voltam az Operában egy sétán, ahol Zoboki Gábor tartott egy sétát, és ugye ő mesélt arról, hogy bizony, hát az, hogy a műpának ilyen a hangzása, és hogy így néz ki a műpa, hát az neki köszönhető. Na, hát ez akkor nézzük, hogy mi minden történt itt, míg elkészült a műpa.
2: Zoboki Gábor neve megkerülhetetlen, valóban az ő tervei dicséri a Művészetek Palotája, amely Budapest és Magyarország egyik vezető kulturális intézménye. Elmondhatjuk, hogy hazánk elmúlt 100 éves kultúrtörténetének az egyik legkiemelkedőbb eseménye volt, ennek a megnyitása 2005-ben, ugyanis ilyen összetett kulturális rendeltetésű épületegyüttes nem nagyon volt még korábban a 20. században, tehát tényleg egy igazi kincs született a Művészetek Palotájával.
1: A Duna partján, és ezt biztosan tudja mindenki, hogy ugye a Nemzeti Színházzal szemben mellett van.
2: Az UNESCO világörökség listáján is szereplő Dunapart részeként megszülető milleniumi városközpontról van szó, tehát ez a déli részére esik a fővárosnak. Ez a 2000-es évek után kezdett el kialakulni ez a városrész, ugye új lakóépületekkel, irodaépületekkel, és valóban a Nemzeti Színházzal, illetve a Művészetek Palotája, talán ez a két legjellegzetesebb épülete a milleniumi városközpontnak. Elmondhatjuk, hogy ezzel tényleg egy új kulturális központ jött létre a fővárosban és Európában, egy olyan létesítmény, a műpa, amelynek a megjelenése, a funkciói, a kivitelezés kiváló minősége és a 21. századi technikai háttér lehetővé teszi bármilyen magas minőségű és nagyméretű produkció befogadását, és képes arra, hogy a legkülönfélebb művészeti ágakat együtt egy helyen vonultassa fel.
1: Mennyi idő alatt készült el, illetve kiknek köszönhetjük ezt?
2: 28 hónap alatt épült fel ez a komplexum, és 3 főegysége van a Duna felüli oldalon. Ugye önálló intézményként működik a Ludwig Múzeum, középen a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, valamint a keleti szárnyban a Fesztivál Színház, de ebben az épületben találjuk a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is, tehát egy nagyon összetett épületről van szó. Az ingatlan fejlesztője a Trigranit ZRT, a generál kivitelező az Arkadom építőipari ZRT, és a tervező Zoboki, Demeter és társaik építész iroda volt, tehát neki köszönhetjük ezt a csodás épületet.
1: Az épületet mi határozza meg?
2: A műpa egész struktúráját és külső megjelenését a belső tartalom határozza meg. A jelentőségét mindenképpen a hiánypótló szerepe adja, hiszen a technikai színvonala a hazai és a nemzetközi építészetben is egyaránt kiemelkedő alkotássá avatja. Ez meg is történt, hiszen megnyitása után egy évvel már elnyerte az építészeti, illetve ingatlanfejlesztési Oscar-díjként számon tartott Fiapchi Pridexcellence 2006-os kitüntetést az úgynevezett speciális kategóriában. Ebbe a kategóriába a nagyközönségnek termékeket és szolgáltatásokat kínáló épületeket, tehát az oktatási, közművelődési intézményeket, könyvtárakat, reptereket díjazzák, és ebben nyerte meg ezt a díjat a MIPA épülete.
1: A MIPA-nak a terei szerintem fantasztikusak. Egyébként a Bartók Béla hangversenyteremben ott az orgona, az, hogy felül hogy vannak ott a panelek, hogy egyébként miért így van kialakítva, és hogy az oldalsó panelek is mire szolgálnak, de még akár a széksorok, vagy hogy vannak ott felépítve az oldalsó pályok, mindennek szerepe van és funkciója.
2: És ez mind-mind az akusztikát segíti elő, hiszen a világ egyik legjobb akusztikájával rendelkezik a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem, és ha már az orgonát említetted, akkor a nézőtérre szemben található úgynevezett orgonák orgonájának is nevezett hangszerkomplexum. Ennek az orgonának 6804 sípja van, 92 regisztere és 5 manuálja, tehát ez így együtt méretében és technikai lehetőségeiben is tényleg páratlan.
1: A színházterem.
2: Ugye a műpa keleti harmadában helyezkedik el, nagyon korszerű technikával, egy akusztikus előadóteremről van szó, 443 férőhelyes, és Fesztivál Színháznak a színpada pedig 750 négyzetméteres.
1: És amit még sokat szoktak emlegetni a műpával kapcsolatosan, az az üvegterem.
2: Bizony, az a nagyon különleges kilátás biztosító üvegterem, amely 130 fő befogadására képes, illetve kisebb rendezvényeket szoktak vinni a kék terembe, és hát ahogy mondtuk már korábban is, a Nemzeti Filharmonikusok próbatermeit is itt találjuk. Tehát több kis és nagy rendezvény, zenei és más típusú rendezvények befogadására is alkalmas a műpa, egy igazi, sokoldalú, fantasztikus 21. századi épület jött létre.
1: És ott van ugye a Ludwig Múzeum is, középen egyébként ugye van egy könyvesbolt is, ahol a te könyveid könyveidet is megtaláljuk?
2: Igen, szoktam látni, és mindig nagyon örülök, hogy ott szoktak lenni az én könyveim is. A Ludwig Múzeum kiállítását pedig az aznapi műpába szóló jeggyel ingyenesen látogathatjuk, és ne felejtsük el, amit én nagyon szeretek a műpának, a díszkivilágítása.
1: Igen.
2: Tehát este az, hogy változtatható a színe, hogy néha ilyen átmenetek vannak egyikből a másikba, illetve azok a kis fénykukacok, ugye ezek a fénycsíkok, amelyek az épületen vannak, egy annyira messziről is tényleg jellegzetes, felismerhető, szerethető épület, hogy tényleg kívül belül egy csoda. A műpa. A homlokzati díszkivilágítását 2013-14 környékén építették újjá, és itt a tervező Zoboki Gábor régi álmát sikerült valóra váltani azzal, hogy az egész épület élénk, mély, változtatható színű díszkivilágítást kapott, és hát így vált a pesti látkép egyik meghatározó épületévé.
1: Nagyon szépen köszönöm.

0: A főváros zegzugos történetei a Klasszik Rádió 92.1-en. Ez a Mesélő Budapest.
1: A Mesélő Budapest rovatban most egy leget hozunk a folytatásban. A Mi Atyánk utcába látogatunk el, ugyanis ez a főváros legrövidebb utcája, és ennek a történetét ismerhetjük meg. Hol van ez az utca?
2: Pesten vagyunk, az 5. kerületben. A Deák Ferenc utcát és az Erzsébet teret összekötő kis, hát nem is tudom, hogy utcácskának nevezhetjük, ez egyetlen tömbből álló átjáró, ami valóban a város legrövidebb utcája, és a Mi Atyánk utca nevet viseli.
1: Mióta? Mikortól? Hogy került ez ide? Mikor lett ez a neve? És mik vannak körülötte?
2: Az utcának az első megjelölése a legkorábbi adat 1803-ból való. Réz utca volt. Kupfergassénak hívták, ugye ne felejtsük, hogy akkoriban német utca nevek voltak, tehát 1803-ban még Réz utcának hívták ezt a kis utcácskát. Itt állt ugyanis egy jeles rézöntőmester, bizonyos Remold Jánosnak a műhelye, és az utca másik oldalán Ürményi József, a 7 személyes tábla tekintélyes bírája építetett bérházat. Először Réz utca volt, aztán ez a Réz műhely, ez a rézöntő műhely valamikor az 1820-as években átköltözött az Arany János utcába, és közben felépült itt a környéken a Deák téri evangélikus templom, amely mai napig a fővárosban a legnagyobb protestáns templom. Éppen ezért időszerűvé vált ennek az utcáskának a név változtatása, és mivel a Deák téri evangélikus templomba igyekvő hívek általában rövidítve ezen a kis átjárón mentek a templomba, és ez pont annyi idő volt, amíg átmentek ezen a kis utcáskán, amíg elmondhattak egy Mi Atyánkot. Megszületett az új név, úgyhogy 1820 táján már Paternoster Gasse, Paternoster közként találjuk a térképeken, és ennek a magyar alakját, a Mi Atyánk utcát 1873-ban a főváros egyesítésekor törvényesítette a közmunkák tanácsa. Ettől számítva hosszú évtizedeken keresztül megmaradt a Mi Atyánk utca név, azonban az 50-es évek elején, ugye a legsötétebb kommunizmus éveiről van itt szó, az utcácska egyik oldalán Deák Ferenc utca volt, viszont a mai Erzsébet tér akkoriban volt, ugye Sztálin tér, Engels tér, szóval azért gondoljuk el, hogy itt a Mi Atyánk utca mondjuk a Sztálin tér vezető utcácska legyen. A nevek annyira nem passzoltak ebben az időben, úgyhogy nagyon egyszerű megoldást választottak, hogy az utcát, mint közterületet egész egyszerűen megszüntették, tehát nem átnevezték az utcát, hanem levették a táblát, tehát egy jó ideig nem volt semmi ezen a kis átjáró helyen, és majd a rendszerváltás után a 90-es években került vissza a Mi Atyánk tábla, tehát nem kapott más nevet, nem nevezték át, nem keresztelték át, hanem egész egyszerűen csak megszüntették egy jó pár évtizeden keresztül.
1: Tehát az utca létezett, és meg nem is.
2: Így van, így van.
1: És ami
2: van
1: körülötte volt, ugye eleinte akkor, ahogy említetted, egy rézöntőmesternek volt a műhelye, a másik oldalán ugye volt egy bérház, és ezután aztán elköltözött ugye a rézöntőmester. De utána milyen épületek voltak itt?
2: Ennek a kis utcáskának ugye két határoló épülete van, gyakorlatilag két szállodáról van szó. Az egyik épületet az Adria Biztosító Társaság építette székhelyéül. 1909-ben vette meg azt a bizonyos Ürményi házat, amiről az elején beszéltünk.
1: A bérházat,
2: így van. Azt lebontották, és ennek a helyére építették fel ezt a biztosító társaság székhelyet, amelynek az az érdekessége, hogy a homlokzatán a különböző biztosítási ágakat képviselő 10 szobrot találunk. Nekem, amikor kicsik voltak a gyerekeim, akkor mindig néztük ezeket a szobrokat, mert egyiken egy ilyen szárnyas tartó alak van, a másikon egy mozdony, tehát itt a közlekedési kártól kezdve a természeti csapásig mindenféle biztosítási kár eseményt megjelenítő szobrokat találunk, érdekes megnézni ezeket. Ezek a szobrok az eredetik sajnos vagy megrongálódtak, de 2003-ban újra faragták ezeket a szobrokat. A II. Világháborút követően ez a budapesti rendőrfőkapitányság székháza lett, úgyhogy a földszinten kihallgató szobákat és fogdákat alakítottak ki. Ez az épület fontos szerepet játszott az 1956-os forradalom során is, van is rajta egy emléktábla, és 2000-ben luxus szállóvá alakították át. Olyan hírességek szálltak itt meg többek között, mint például II. Erzsébet angol királynő, vagy George Bush amerikai elnök. Jelenleg ez az épület a Ritz-Carlton szállodalánc tagja. Ez tehát az egyik oldalán található épület.
1: A másik oldala a rézöntő műhely.
2: A másik oldalán pedig a lebontott házak helyén 1971-ig egy parkolóház működött, majd 1980 1888 és 92 között, tehát pont a rendszerváltás hajnalán épült fel a ma is látható ötcsillagos Kempinski Hotel. Ebben például Michael Jackson szállt meg 3 alkalommal is, éppen ezért a hotel előtt, ott az Erzsébet tér sarkában találunk egy Michael Jackson emlékfát is, a pop király látogatásainak tiszteletére. Úgyhogy 2 ilyen érdekes, gazdagmúltú szállodaépület van a Miatyánk utca 2 oldalán, és hát elmondhatjuk talán, hogy az angol királynőtől Michael Jacksonig így a legrövidebb út a Miatyánk.
1: Szuper, köszönöm!

0: Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kétnapos ülést tartott a hétvégén a kormány. Mobilozó sofőrökre vadászik holnaptól a rendőrség. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti partszakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése, illetve a közlekedés biztonság javítása. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 3-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében és a technikus kollégák nevében is nagyon sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A Papagéno és a Klasszik Rádió közös zenei műsorában most helyet kap a kortárs művészet, a zene, a tehetséggondozás és a színházi élet. Kovács Henrietta az Autistic Art vezetője, valamint Szulák Andrea énekesnő és színésznő, aki most már a Halhatatlanok társulatának örökös tagja is, ők lesznek az első óra vendégei. A Jazz Passion koncertről fogunk beszélgetni, illetve az Autistic Art alapítvány jubileumi Válaszok című projektjéről. A második órában Gál Judit, a MÜPA vezető művészeti titkára, a 2026-os Solti Nemzetközi Karmesterverseny kulisszatitkairól és szakmai jelentőségéről, Vennyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója pedig a színház új 13. évadáról és bemutatóiról mesél. Természetesen a heti hír összefoglaló sem maradhat el. A Stúdió K Színház előadása nyerte az E-Színház Fesztivál fődíját, valamint megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. A második órában is hallható lesz a heti hír összefoglaló, azzal kezdjük, hogy megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban, és elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. Ezzel várom tehát Önöket. Hamarosan Szulák Andrea lesz a vendégem, Máté Péter díjas énekesnő, színésznő, a Halhatatlanok társulatának örökös tagja.

0: 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Szulák Andreát, Máté Péter díjas énekesnőt, színésznőt, és most már azt is mondhatom, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagját.
2: Szervusz, Dori, szeretettel köszöntelek, és a kedves hallgatókat is.
1: Október 30-án este a Momkult színpadán a jazz, a swing és a musical találkozik egy különleges koncertem. A Jazz Passion című esten 5 karakteres női előadó lép színpadra, Kamarás Ivánnal, a Gypsy Jazz Band közreműködésével, és az egyik karakteres női előadó te leszel, úgyhogy erről a koncertről fogunk beszélgetni. Nagyon sokféle zenei műfajban otthonosan mozogsz, ezt szerintem kijelenthetjük. De mit tud a jazz, amit egyetlen más műfaj sem?
2: Én úgy gondolom, hogy a könnyűzene csúcsa, a könnyűzenei top, az maga a jazz. Tehát a legtöbb tudást, bátorságot, kalandvágyat és felkészültséget igénylő könnyűzenei műfaj szerintem a jazz.
1: És nagyon sokszor az improvizáció műfaja is, ugye?
2: Bizony. Hát viszont improvizálni anélkül, hogy az ember ne lenne teljes mértékig tisztában a hivatása csínyával, bínyával, nem is nagyon lehet.
1: Mennyire szeretsz eltérni attól, amit előre meg van tervezve, és ilyen szabad kéz van, mert néha a szabadság az tud nagyon ijesztő is lenni?
2: Nem vagyok egy félős típus, de fegyelmezett vagyok. Tehát önmagamtól nem nagyon szeretek eltérni megbeszélt dolgoktól, csak azért, hogy ne hozzak másokat kellene helyzetbe vagy zavarba, de én a saját dolgaimon belül eléggé, hát hogy is mondjam, csak kalandvágyó vagyok, és ezt remélem még egy 30-40 évig megőrzöm.
1: Legyen így, én ezt kívánom. Itt, ahogy a felsorolásban mondtam a jazzet és a musicalt is, hogy a jazznek ugye van egy szabadsága, bár azért itt is megvannak egyébként a szabályok és a konkrétumok, de a musicalnek meg van egy fegyelme. Ha választani kellene, mondjuk most, ebben a pillanatban, akkor melyik áll közelebb hozzád?
2: Mind a kettő. A személyiségem pont ebből a két furcsa szélsőségből tevődik össze, hogy én egy borzasztóan szabálykövető, rendszerető, rendszer szerető ember vagyok. Ez a lényem egyik fele, a másik fele egy teljesen szabadon szárnyaló, megköthetetlen, megfékezhetetlen, szabad gondolkodó, de ezt a szabadságot soha nem másoknak a hátrányára szoktam megélni. Ez az én személyes luxusom. A másokkal szemben pedig végtelenül fegyelmezett vagyok, tisztelettudó, szabálykövető, hát valahogy ilyen fura fók vagyok én.
1: Ez a koncert, amely ugye majd október 30-án lesz a Jazz Passion, egy nagyon különleges koncert lesz, hiszen 5 egészen különböző zenei személyiség találkozik a színpadon. Ugye ott leszel te, Hernádi Judit, Tarjáni Zsófi, Michel Lermirtil és Miriam Lakatos is, és ahogy említettük, ugye Kamarás Iván is fellép majd. Ilyenkor a közös nevezőt érdemes keresni, vagy éppen az a cél, hogy mindenki megőrizze majd a saját hangját?
2: Ebben ez az izgalmas, hogy mindenki meg fogja őrizni a saját hangját, miközben biztos vagyok benne, hogy lesz egy olyan közös nevező, amitől ez a koncert nagyon, nagyon harmonikus és nagyon izgalmas is tud lenni egyszerre. Én nagyon szeretem a szélsőségeket. Nagyon szeretem azokat az izgalmas kalandokat, és a színházi szerepeimben is azokat a feladataimat szeretem a legjobban, ami egy ilyen hullámvasút. A hidegből a melegbe, a melegből a hidegbe, a szomorúból a vidámba, az önfelett kacagásból a könnyezésbe. Tehát én ezt látom fontosnak, ezt tartom követendőnek, és hogyha a zenei feladataimat vesztük soron, akkor ott is megnyilvánul ez a fajta sokszínűségi vágy, és ezért is örültem ennek a felkérésnek, mert itt aztán nem lesz unalmas egy pillanat sem.
1: Az biztos. Ugye egy ilyen esten a közönség nem csak dalokat hall, hanem különböző előadói karaktereket lát. Van olyan kolléga, akivel már volt közös munka, és van-e olyan, akivel most lesz az első találkozás?
2: Mindegyikőjüket ismerem, és be kell valljam így most négy szem közt, vagy négy fül közt, hogy rajongok értük. Hát Mirtil szerintem egy csodálatos előadó művész, és én neki nagyon-nagyon nagy rajongója vagyok. Hernádi Judittal több mint 10 éven át játszottam együtt, különféle színi előadások van, Zsófival léptünk fel közösen együtt, Miriammal pedig az édesapja koncertjén léptünk föl közösen, amit már a vendégei voltam a Robi Lakatosnak. Megismerkedtünk ott is, és fantasztikusan jó képességű a rólművész. Kamarás Ivánnal a televízióban duetteztünk, úgyhogy abszolút ismerjük egymást.
1: Az elmúlt években ugye többször is beszéltél arról, hogy ma már tudatosan választod meg a feladataidat. Mi alapján mondasz igent egy felkérésre, és erre miért mondtál igent?
2: Hát, ahogy az imént ezt megpróbáltam vázolni,

0: Elsősorban kalandvágyból. Én ezeket az embereket egytől egyig nagyon kedvelem, sőt rajongom. Megítélésem szerint az ő művészi minőségük garancia arra, hogy egy csodálatos, izgalmas és emlékezetes estet hozzunk létre, és ezek nekem ilyen jutalomfalatok, ilyen szakmai bombonok. Igazándiból nem nagyon kell már nagyon szelektálnom, mert szerencsére ebben az utóbbi időben csupa olyan feladat talál meg, amiben lubickolok, amire nem kell nemet mondanom. És ezért ez nagyon nagy elégedettséggel tölt el, mert azért az ember nehezen mond nemet. És megtanulni nemet mondani, az is egy nagyon hosszú út volt, de úgy érzem, hogy a pályámnak most ebben a szakasztában az a legnagyobb dicséret és legnagyobb elismerés, hogy olyan feladatokkal bíznak meg, amikről mindenki tudja, hogy jól áll, én tudom, hogy lubickolni fogok benne, és össze fog tudni találkozni a minőségbe vetett hitem azért a közönség elvárásaival is.
1: Az, hogy élő zenekar van a hátad mögött, én azt gondolom, az egy művésznek mindig egy nagyon izgalmas és egy plusz dolog. Ez így van, ezt te is így éled még meg a mai napig?
0: Hát persze, hát ez a legfinomabb dolog a világon. Ezért tanuljuk ki ezt a hivatást. Mert ebben van a gyönyörűség, ebben az összjátékban. És én, mint énekes színész, én a színházban is azokat a szerepeket szeretem, ahol úgy játszunk, mint egy kamarazenekar. Ez egy fantasztikus dolog. Vagy mint egy ilyen kisebb foci csapat, hogy a világbajnokságra még egy pillanatra visszautaljak. Tehát ebben ez a gyönyörűség, hogy együtt vagyunk, és közösen hozunk létre valami jót. Arról nem beszélve, hogy ez a zenekar tényleg azért is különleges, mert amikor először találkoztam velük, először ültünk le próbálni, pillanatok alatt összehangolódtunk, olyan volt, mintha ezer éve ismernénk egymást, és ezer éve muzsikálnánk együtt. Ezek megint ilyen nagyon kivételes, jó lehetőségek. Szeretem az ilyesmit nagyon.
1: Október 30-án, tehát a MOM Kult színpadán a jazz, a swing és a musical találkozik egy különleges koncerten. Ez lesz a Jazz Passion, ahol 5 karakteres női előadó lép színpadra, tehát Kamarás Ivánnal és a Gypsy Jazz Band közreműködésével. Én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy teltház előtt zajlódjon ez a koncert.
0: Én köszönöm a lehetőséget, és nagyon sok szeretettel várjuk a hallgatókat, és téged is, Nóri.
1: Köszönöm szépen. Az elmúlt percekben Szulák Andrát hallhatták, Máté Péter díjas énekesnőt, színésznőt, a Halhatatlanok társulatának örökös tagját.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában itt az ideje, hogy belekezdjünk a heti hír összefoglaló első részében. Elindult a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. Október 1-én a Zenevilág napján megkezdődtek a MÜPA új Solti György nevével fémjelzett karmesterversenyének időfordulói. A megmérettetésre a világ minden tájáról 61 országból közel 400 jelentkezés érkezett. Október 1-e és 9-e között 24 versenyző, köztük 4 magyar fiatalemberrel méri össze tudását. A versenyzőknek hazánk vezető szimfonikus zenekarai élén kell bizonyítaniuk rátermettségüket a rangos nemzetközi zsűri és közönség előtt. Az elődöntők Pécsett és Budapesten zajlanak, a döntőre október 9-én, az ünnepélyes gálakoncertre pedig 10-én kerül sor a MÜPA-ban. A Stúdió K színház előadása nyerte az E Színház Fesztivál fődíját. Szeptember 18-a és 27-e között tartották meg az ország egyetlen online térben rendezett színház és seregszemléjét, az E Színház Fesztivált. A 10 napon át tartó kulturális eseményen 16 színház és társulat 17 produkcióját nézhette meg a közönség. A zsűri 4 kategóriában osztotta ki elismerését, a Papagéno és a Klasszik Rádió külön díjait, az Istentelen Ifjúság, illetve a Kétfejű Fene Vad című alkotások érdemelték ki. A fesztivál fődíját a Stúdió K Néro a Semmi nem a tiéd, csak a Minden című előadása nyerte. És megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ. 2027. január 1-ével megszűnik a Magyar Nemzeti Múzeum közgyűjteményi központ, és az érintett intézmények visszakapják jogi, valamint szakmai önállóságukat, jelentette be Tarr Zoltán kulturális és társadalmi kapcsolatokért felelős miniszter. A döntés értelmében a korábban összevont intézmények köztük a Magyar Nemzeti Múzeum, az Országos Széchenyi Könyvtár, a Petőfi Irodalmi Múzeum, valamint az Iparművészeti Múzeum ismét önállóan működnek tovább. A miniszter a struktúra átalakítása mellett több fontos változást is bejelentett. Kiszámítható finanszírozás biztosítását a közgyűjteményi szférában, nyilvános és politikamentes vezetői pályázatok kiírását a szakmai szempontok előtérbe helyezésével, a méltatlanul alacsony múzeumi bérek rendezését és a nemzetközi szakmai együttműködések megerősítését. És amivel folytatjuk, a METU divattervező hallgatóit is elismerték, a C-Idea Design Awardon. Rangos nemzetközi elismeréssel zárult a C-Idea Design Award a Budapesti Metropolitán Egyetem 3 hallgatója számára. Bánáti Clarissa, Víg Mira és Borsos Dorina tavasszal jutottak be a nemzetközi design verseny döntőjébe, most pedig megszülettek a végleges eredmények. Mindhárom METU-s hallgató munkáját díjazták a Fashion Design kategóriában. Bánáti Clarissa kollekciója Silver Awardot is nyert. Gratulálunk nekik, és bejelentették a Prima Primissima díj jelöltjeit. A Prima Primissima alapítvány kuratóriuma 30 művész, sportoló, újságíró, oktató és tudós közül választja ki a Prima Primissima díjazottjait, közölte az alapítvány és a díjat finanszírozó OTP Bank. A magyar zeneművészet kategóriában Brúdi János zeneszerző, szövegíró, előadó művész, Lakatos György fagott művész és Orbán György zeneszerző a jelölt. Az elismerés várományosait az életműveket mérlegelve választották ki, akik közül 10 vehetik majd át a Prima Primissima díjat, 20 pedig a Primákat megillető kis plasztikát és a vele járó pénzdíjat a december 4-ei gálán, amelynek idén is a MÜPA ad otthont. A heti hír összefoglaló első része után most pedig érkezzen egy újabb interjú. Kovács Henriettől lesz a vendégem, az Autistic Art ügyvezetője. Az Autistic Art Alapítvány jubileumi Válaszok a kortárs művészet, az autista alkotók nyelvén beszél projektjében 24 kortárs művész lépett párbeszédbe autista alkotók műveivel, vagy az autizmus témájával. A művek az Autistic Art 18. jótékonysági aukcióján október 12-én a Szépművészeti Múzeumban kerülnek kalapács alá. Erről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Kovács Henriettát, az Autisztik Árt ügyvezetőjét. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Köszönöm én is a meghívást, és üdvözlöm én is a hallgatókat.
1: Az Autisztik Árt Alapítvány jubileumi Válaszok a kortárs művészet az autista alkotók nyelvén beszél projektjében 24 kortárs művész lépett párbeszédbe autista alkotók műveivel, vagy az autizmus témájával. Erről fogunk beszélgetni. A művek az Autisztik Árt 18. jótékonysági aukció október 12-én a Szépművészeti Múzeumban kerülnek kalapács alá. Korábban többször hangsúlyoztad már, hogy az autizmussal élő embereket nem sajnálni, hanem megérteni kell. De hogyan nyit a művészet ablakot az autizmussal élők világára?
2: Ez egy nagyon izgalmas kérdés, hogy így is hogyan nyit a művészet ablakot. Tulajdonképpen a művészet az mindig egy olyan forma szerintem, amikor állunk egy kép előtt, vagy hallgatunk egy zeneművet, és megnézünk egy kiállítást, hogy így valójában így elgondolkodsz, és a te világodat belehelyezed egy másik világba, vagy te magad belelépsz abba a térbe, és tulajdonképpen ezt szeretnénk valahogy mi is így minden eszközzel üzenni, és a lehetőséget megtalálni a többségi társadalom felé, tehát azok felé, az emberek felé, akik nem érintettek az autizmusban, hogy nyissanak, hogy próbáljanak meg átlépni abba a térbe, abba a közegbe, amiben egy autista ember él, mert szerintem fordítva nem működik. Tehát nyilván nem várható el egy autista embertől, pláne egy súlyosan, autizmusban súlyosan érintett embertől, hogy alkalmazkodjon hozzánk, mert valahogy úgy alakult ki így a gondolkodásunkban, hogy oké, integrálom én őket, elfogadom őket, de egy idő után elfelejtjük azt, hogy ők mások, és valahogy tényleg a nagy rohanásban és a sok-sok információ között mégiscsak egy picit elfelejtünk toleránsak lenni, és azt várjuk, hogy mindenki olyan legyen, mint mi vagyunk, akik nem vagyunk érintett bármiféle nehézségben is, vagy problémában, és ez nem elvárható. Tehát valójában egy kerekesszékes ember soha nem fog gyorsabban hajtani a kerekesszékét, hogy elérjen egy buszt. Nekem kell őt megvárnom. Egy gyengén látó soha nem fog gyorsabban átmenni a zebrán, mikor az már ugye villog, hanem nekünk kell kivárnunk, hogy ő átjusson és segíteni őt. És ezt még sorolhatnám az egyéb nehézséget, amivel emberek jönnek a társadalomban, de az autizmus különösen nehéz kategória, mert ugye nincsen külső jegy, nem tudom felismerni, hogy ő más, csak az úgynevezett furcsaságát tapasztalom, ami sok esetben nekünk a neveletlenséggel is, vagy az udvariatlansággal párosul, pontosan azért, mert nem ismerjük őket, de ugyanakkor reméljük azt, hogy egy kortárs művészet az valahogy pontosan azért, mert kortárs művészek állnak mellé, magasabb poltra emeli ezt az egész állapotot, jobban látható lesz, és talán jobban akarják az emberek megismerni, megérteni, és így segíteni őket.
1: Az Autisztik Árt egyik fontos alapelve, hogy az autista alkotók rajzaira ne pusztán az autizmus felől nézzünk, hanem önálló művészeti értéket is lássunk benne, és ugye a Válaszok projektben most 24 kortárs művész kezdett párbeszédet ezekkel a munkákkal. És nagyon izgalmas, hogy vajon milyen párbeszédek alakultak ki, és hogy hogyan lehet inspirálódni, sőt, van olyan egyébként, ahol két művész is inspirálódott egy alkotásból.
2: Igazából ugye, ahogy te is a felvezetődben elmondtad, ugye ez a 18. aukció. Az Autisztik Árt aukció azért más egyébként szerintem a jótékonysági aukciók sorában, mert minden jótékonysági aukciónál a tételsor összeállításakor ugye a szervező törekszik arra, hogy tényleg egy színvonalas munkát rakjon össze. Mi abban különbözünk, hogy az általunk támogatott autista barát lakóotthonokban élő fiatalok számára működtetünk egy művészeti programot, ahol ők szabadon alkothatnak, szabadon rajzolhatnak, és szuper, hogy a programot vezető pedagógusok és vagy szakemberek, de van, hogy nem is szakemberről van szó, hanem egy ilyen szívét teljesen kitárni tudó emberről. Ők engedik a fiatalokat, hogy bármilyen eszközhöz nyúljanak, nincsen semmiféle instrukció, azt raknak a papírra, amit akarnak, és valójában tényleg sok-sok rajznak, hát kortárs művészeti ereje van. Tehát amikor installáltuk a minap is a kiállítást, akkor a más minket segítő vendégek megnézték, hogy most itt tulajdonképpen melyik az autista és melyik a nem autista alkotás, tehát hogy tényleg ilyen nagyon izgalmas játékok születnek, hogy így az ember nem gondolná azt, hogy emögött egy autizmusban súlyosan érintett, önálló életvitelen nem képes fiatal áll és vagy ül, amikor alkot, és sokszor tényleg szavakkal nem beszél. És akkor ezek a rajzok meg, hát ahogy a beszélgetést is indítottuk, egy ablakot nyitnak, tehát be tudunk tekinteni az ő világokban, látjuk azt, hogy itt, tehát, hogy itt vannak színek, van valamiféle dolog, amit szeretne üzenni felénk, legalábbis ugye ezt gondoljuk, mert ahogy említettem, ők nem beszélnek. És már a korábbi aukciókon is felmerült az, hogy ezeknek az alkotásoknak mutassuk be egy más lenyomatát, ezért dizájnereket és vagy ékszertervező művészeket kértünk meg, hogy nézzék meg ezt a sok-sok alkotást, nekünk már 15 ezer darab rajzunk van térképszekrényekben, és a saját munkájukra, ha tudják, akkor vigyék át ezt a színt, ezt a formát, ezt a hangulatot, és ezek nagyon szép reakciók. Na de, hogy kortárs művészek tegyék ezt meg, ugye ez idáig nem volt. És ezt a párbeszédet a művészekkel már februárban elkezdtük, megkértük őket, hogy jöjjenek el az Autisztikát galériába, megmutattunk nekik nagyon sok rajzot, még utána küldtünk nekik még-még sok rajzot, hogy gondolkodjanak, inspirálódjanak, mi az, ami megérinti őket, de valójában egyébként már a személyes találkozás alkalmával én azt láttam sok esetben, hogy ők már kiválasztottak egy-egy fiatal autista alkotót, és már ők akkor szerintem így eldöntötték, de nyilván az jó, hogyha otthon még a kis műhelyedben, műtermedben gondolkodsz. És akkor, amikor azt kérdezem, hogy milyen kapcsolódások születtek, tehát ilyen egyedi, tehát hogy tényleg nagyon izgalmas. Tehát egymás mellé raktuk az autista alkotást, ami volt az inspiráló munka, a referencia munka, és utána a megszületett, a kész alkotást is, és hát tényleg csodák születtek. Tehát hogyha csak ki kell emelni, mondjuk Ormátét nagyon szeretem, mert ő, ahogy Bálizs Mihály munkájára reagált, az valami tényleg elképesztő. Nyilván csodálatos, ahogy Tarhajné és a vázájára rá alkotta Bihari Lászlónak a repetitív vonalvezetését, vagy Fridvalszky Márk, ahogy tulajdonképpen Vrecenár Viktor autista fiatalunknak a vonalvezetését és a szín használatát megalkotta a munkájába, és vagy amit említettél, hogy mondjuk Tóth Krisztina, ugye írónőnk, és Tokodi Ennin a képzőművész együtt egymással beszélgettek, mikor ők már tudták, hogy Bihari László munkájára fognak reagálni, és hogy ebből a hármasból milyen szép egység és egy ilyen hullám és egy ilyen természeti táj született meg, az nagyon izgalmas. És tulajdonképpen ez az egész kezdeményezés erről szól, hogy hogyan tudunk egymással valamilyen szinten így harmóniába kerülni.
1: A Válaszok művek ugye október 12-én a Szép Művészeti Múzeumban rendezett 18. autisztikárt jótékonysági aukción kerülnek kalapács alá, és ahogy te is említetted, ugye a bevétel pedig az autista lakóotthonokat támogatja, és azt gondolom, hogy ez egy ilyen különleges körforgás, a művészet láthatóságot teremt, a láthatóság pedig konkrét segítségé válik. De mit jelent ma az aukció az alapítvány életében? És mennyire múlik az ilyen civil támogatásokon a lakóotthonok hosszú távú biztonsága?
2: Igazából nagyon sok múlik ezen, tehát nagyon sok forrásteremtő programot szervez az Autisztikárt Alapítvány az év során, de az tagadhatatlan, hogy a legnagyobb hordereje ennek az estének van, amikor is 200 vendéget várunk tulajdonképpen, és ez egy ilyen nagyon izgalmas játék, mert erre a programra már az év eleje óta készül, tehát így nagyjából ezt ugye úgy kell elképzelni, hogy megszületik egy koncepció, hogy most mi lesz az, amire fölfűzzük ezt az egész eseményt, mi lesz a kiemelkedő üzenet. Tehát ugye ebben az évben az, hogy 20 éves lett az autisztikát, utána akkor gondolkodsz, hogy kik legyenek azok a kedves művészek, akár dizájnerek és vagy ékszertervező művészek, akiket újra visszahívsz és keresel újat, mert azért sok vendég van, aki visszatérő támogatóként van jelen, és hogy számukra se legyen ez az egész úgymond ilyen egyhangú. Ők is élvezzék és lássák az újdonságot benne, ez ugye nagyon fontos, hogy ilyen értelemben valamilyen szinten szórakoztass is. És akkor utána jön az a gondolat, hogy jó, akkor még keressünk meg kortárs művészeket. Ez egy nagyon, tehát tényleg egy összetett folyamat erre. Erre több mint fél évig készülünk, és akkor az egész tulajdonképpen egy estébe csúcsosodik ki, igaz? És onnantól kezdve teljesen bizonytalan, hogy most milyen energiák vannak ott, mennyi pénzt tudunk összegyűjteni, de hát igen, szóval ilyenkor a cél, hogy azért minél többet, mert akkor ennek az összegnek a jelentős részével tudjuk ezeket a lakóotthoni működéseket támogatni, ami számukra a legfontosabb. Tehát őnekik az a legfontosabb, hogy holnap is biztonságot tudjanak ezeknek a fiataloknak adni, holnap után is, egy év múlva is, hogy minden villanyszámla ki legyen fizetve, hogyha elromlik a kazán, akkor az meg legyen javítva, senki ne fázzon, hogyha ki kell cserélni egy szigetelést, ezt meg tudják oldani. Tehát így mi az éves működésükhöz egy ilyen 8-10%-kal tudunk hozzájárulni esemény bevételéből tulajdonképpen.
1: De minden más információt vagy támogatási lehetőséget az autisticart.hu oldalon egyébként megtalálnak. A Válaszok keretében született művek egyébként az Apolló galériában ezen a héten, tehát vasárnapig még láthatóak, és ugye Kovács Krisztina, az Autisticart alapítvány kurátora és az Apolló galéria művészeti igazgatója volt már a segítségetekre, és tartott is egy tárlatvezetést. Milyen együtt látni így a műveket?
2: Nagyon izgalmas volt egyébként, hogy ez a sok párbeszéd egy térben megjelent, tényleg olyan, nekem úgy tényleg olyan értelemben volt zajos, hogy láttad, érezted a kép előtt állva, hogy mennyit gondolkodott ezen a művész, és ez nagyon megtisztelő, tehát, hogy itt tényleg nem arról volt szó, hogy most a sok munkája közül beadott egyet, ami hasonlít egy-egy autista fiatal szín, forma világához, hanem itt tényleg észrevetted az autista alkotó kiválasztott munkájának az elemeit. És ez tényleg nagyon izgalmas volt, és nagyon nehéz átadni szerintem azt, hogyha valaki nem érintett ebben a témában, ami most ugye az autizmusról, ha beszélünk, hogy is tudja elképzelni azt, hogy milyen helyzetben van egy ilyen fiatal, és vagy család, hiszen ugye aki egy autista gyermeket nevel, akkor már ő is érintetté válik. Ő maga, a férje, a felesége, attól függ, hogy kiről beszélünk, a gyermekei, a távolabbi, közelebbi, távolabbi rokonok, ismerősök, tehát sokkal több ember érintett az autizmusban, mint azok az egyének, akik valójában ezt az idegrendszeri változást át kell, hogy éljék. És pont azt tudtam csak mondani így a közönségnek, hogy itt vagyunk egy térben, ahol sok-sok színes alkotás vesz körül minket, és ugye vannak zeneművek is, amiről még nem is beszéltünk, tehát az is elképesztő egyébként, és csak arra kértem őket, hogy így hunják be a szemüket, mert hogy itt vagyunk egy világos térben, sok színes anyag munkával körülve, és ha behunjuk a szemünket, akkor egy ilyen sötét térbe kerülünk. És ez az, ami nagyon sok családot tulajdonképpen övez, ez a sötétség, ez a kilátástalanság, ez a bizonytalanság. Ha behunyod a szemed, akkor még el is kezdesz szédülni. Tehát ez a talajvesztettség, mert tényleg nem tudják, hogy milyen irányba induljanak sokszor. És hogyha kinyitod a szemed, akkor megint ott látod ezt a sok színt, a sok embert, akik azért gyűltek oda, hogy segítsenek téged, akkor ez egy ilyen újabb ilyen átlépés, egy kilépés egy olyan világba, ahonnan remélheted a támogatást. És vagy ezt szeretnénk az autisztikártal így átélni, és valójában remélem, hogy a közönség, aki eljött hétfőn is, ezt élhette át az Apollo Gallery-ben, akinek tényleg nagyon szépen köszönöm, hogy mellénk állt és támogatott minket, hogy így van remény, és hogy talán van kihez nyúlni, és van kiben bízni, aki segíti ezeknek a létfontosságú otthonoknak a támogatását is, és ez jó, hogy ezt nem egyedül írjuk, ezt a történetet, mint autisztikát, mert azért nem tudnánk ezt egyedül megírni, ezt a hosszú távra szóló történetet, ehhez kellenek a külső támogatók. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt illetük át együtt az Apollo Gallery-ben.
1: A Válaszok keretében született művek, tehát az Autistic Art 18. jótékonysági aukcióján október 12-én a Szép Művészeti Múzeumban kerülnek kalapács alá, az aukció bevétele pedig az autista lakóotthonok működését és az ott élők hosszú távú támogatását segíti. Minden részletes információt az autisticart.hu oldalon egyébként megtalálnak. Én pedig kívánom, hogy minél több minden találjon gazdára, és hogy olyan összeget kapjatok, amely boldogsággal tölt el titeket, illetve utána azoknak is, akikhez kerül majd ez a támogatás. Köszönöm szépen, hogy beszélgettünk.
2: Én is nagyon köszönöm, és még csak egy gondolatot egészíteném ki, aki nem tud eljönni, netán a Szép Művészeti Múzeumban online, élő online közvetítése is lesz az aukciónak, tehát be lehet csatlakozni.
1: Nagyon szépen köszönöm.
2: Én is köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Kovács Henriettát hallhatták, az Autisticart ügyvezetőjét.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Néhány percen belül friss hírek, információk érkeznek, hiszen a Papagéno Klassziknak az első órájának a végéhez értünk, de a következő órában is várom Önöket. A második órában Gál Judit, a MÜPA vezető művészeti titkára, a 2026-os Solti Nemzetközi Karmesterverseny kulisszatitkairól és szakmai jelentőségéről, Venyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója pedig a színház új 13. évadáról és bemutatóiról mesél. Természetesen a második órában is hallhat túl lesz a heti hír összefoglaló. Azzal kezdjük, hogy megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban, és elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. Ezzel várom tehát Önöket. Tartsanak velünk!

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Olyan gyors, akár egy gondolat.
2: Mondd, hogy csináltad?
1: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
2: Én is így akarok taxit rendelni.
1: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu.
0: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
3: Kétnapos ülést tartott a hétvégén a kormány. Mobilozó sofőrökre vadászik holnaptól a rendőrség. Marad a napos meleg idő. Köszöntöm a hallgatókat, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Közösen fejleszteni a főváros és a kormány a Duna-Budapesti part szakaszát kikötőit, közölte Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A cél, hogy a folyami hajózásból származó bevételeket a rakpartok és a környezetük fejlesztésére, valamint a Duna közcélú hasznosítására fordítsák. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Fokozott közúti ellenőrzést tart hétfőtől egy héten át a rendőrség. Az európai szintű akcióban kiemelten figyelik a menet közben telefonáló, üzenetet író vagy kijelzőt böngésző sofőröket. Az intézkedés sorozat elsődleges célja a figyelmetlenségből eredő balesetek megelőzése, illetve a közlekedés biztonság javítása. Folytatódnak a diák tüntetések Franciaországban. Biztonsági okokból hétfőn csak nem 500 középiskolában továbbra is szünetel a tanítás. A demonstrációk két hete kezdődtek, a diákok a pénz- és tanárhiány, a túlzsúfolt tantermek, valamint a rossz állapotú iskolaépületek miatt tiltakoznak. A megmozdulások több helyen erőszakossá váltak. A szélsőséges tüntetők 24 iskolát felgyújtottak vagy kifosztottak, az összecsapásokban sokan sérültek meg. A rendőrök már több mint 5000, nagyrészt fiatalkorú tiltakozót vettek őrizetbe. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Ez a Papagéno Klasszik 2026. október 3-ai adása. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is sok szeretettel köszöntöm Önöket. Szerémi Nóra vagyok. A második órában Gál Judit, a MÜPA vezető művészeti titkára, a 2026-os Solti Nemzetközi Karmesterverseny kulisszatitkairól és szakmai jelentőségéről, Vennyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója pedig a színház új 13. évadáról és bemutatóiról mesél. Természetesen a második órában is hallható lesz a heti hír összefoglaló. Azzal kezdjük, hogy megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban, és elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. Ezzel várom tehát Önöket. Néhány percen belül Gál Judit lesz a vendégem, a MÜPA vezető művészeti titkára. 2026 őszén, október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében rangos hazai és nemzetközi partnerek bevonásával valósul meg a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. A megmérettetés a hagyományokat felelevenítve a Magyar Televízió Nemzetközi Karmesterversenye évtizedeken át a fiatal dirigensek egyik legfontosabb fóruma volt, a világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmestereknek kínál lehetőséget. Erről beszélgetünk.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Gál Juditot, a MÜPA vezető művészeti titkárát. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Jó napot kívánok mindenkinek, és én is köszönöm a lehetőséget.
1: Egy fantasztikus eseményről beszélünk, a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. 2026 őszén, október 1-e és 10-e között a MÜPA szervezésében rangos hazai és nemzetközi partnerek bevonásával valósul meg a Solti Nemzetközi Karmesterverseny. A megmérettetés a hagyományokat felelevenítve a világ minden tájáról érkező 18 és 35 év közötti karmestereknek kínál lehetőséget.
2: Igazából másfél éve dolgozunk ezen a projekten, akkor találtuk ki, sokkal előbb beszélgettünk már róla, hogy milyen jó lenne, hogyha Magyarországnak ismét lenne egy ilyen nagyon rangos karmesterversenye, és nem is titkoljuk, hogy az inspiráció valóban a magyar televíziónak a legendás 70-es években indult karmesterversenye volt. Ugyan a világban számos ilyen verseny létezik, ezzel akkor szembesültük, amikor elkezdtük nézegetni, hogy hol milyen versenyek vannak, milyen rendszerben dolgoznak a szervezők, és akkor rájöttünk, hogy elég sok ilyen van. Viszont azt hiszem, hogy Magyarországnak egy olyan igazán szerte a világon ismert versenye, ami anno a 70-es években volt, nincsen. Nyilván akkor is változott azóta, sokkal nehezebb átütni a közönségnek és mindenkinek az inger küszöbét, de azért ezt mi is megpróbáltuk. Méghozzá szerettünk volna olyan szempontból is különleges versenyt létrehozni, hogy itt a bekerülő versenyzők Magyarország három legjobb akusztikájú, szerintem koncerttermében tudnak fellépni, a Pécsi Kodály Központban, Gyönyörű Zeneakadémián és a MÜPA-ban. Három fantasztikus koncertterem és három nagyon jó zenekar, a Pannon Filharmonikusok, a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara és a Nemzeti Filharmonikusok kísérik a versenyzőket. Azt hiszem azért az elég ritkán van, hogy három helyszín három nagyon jó zenekar kapnak, hogy kipróbálják és megmérettessék magukat.
1: Ugye a versenyzők kiválasztásától a repertoár összeállításán át a három különböző zenekarral és három különböző akusztikai térben való munkáig rengeteg szakmai szempontot kell összehangolni. Művészeti titkárként melyek azok a döntési pontok, ahol a legnagyobb szakmáig rengeteg szakmai szempontot kell összehangolni. Művészeti titkárként melyek azok a döntési pontok, ahol a legnagyobb szakmai felelősség van rajtatok, meg rajtad?
2: Hát ez egy

0: négy főből áll, Kyle Csaba, amikor a vezérigazgatója, és a három zenekar képviseletében Vashegyi György, Híjadó Monkos és Bogányi Tibor, aki ugyan már nem az első karmester, az első vendégkarmester a Pannon Filharmonikusoknak, és rengeteget dolgozik velük, illetve Vas András művészeti konzulens, és aztán velük egyeztettünk így szorosabban magáról a repertoárról, hogy pontosan mi legyen az egyes fordulóknak a versenykírása, milyen versenyfeladatok legyenek, mennyi időt próbálhatnak, a verseny szerkezetét, hogy hány versenyző jusson be, mik legyenek a feltételek, azt pedig inkább a műpás csapattal, a kollégáimmal, Szomlány Janinával, Szilágyi Katalinnal, aki a versenynek a projektmenedzsere, de igazából a fél műpát felsorakoztathatnám, mint hogy felsorolhatnám, mert ugye élő közvetítés, livestream is van, úgyhogy tényleg nincs olyan osztálya a műpának, aki ne dolgozna most ezen a versenyen. Nekünk is egy nagyon-nagyon izgalmas kihívás, minden egyes részlegnek ezer-ezer döntési pontja volt, és rendszeres meetingeket tartottunk így heti rendszerességgel, amikor ezeket az aktuális kérdéseket átbeszéltük, hogy ez egy nagyon-nagyon izgalmas, és nekünk is új és nagy feladat volt.
1: Október 1-e és 10-e között van, tehát most a Solti Nemzetközi Karmester verseny a MÜPA szervezésében, és ahogy hallhatták, online is követhetik ezt természetesen, és csaknem 400 jelentkezőből végül, tehát 24 versenyző jutott el az élő fordulókig. Amikor egyeztettetek, mi volt az, azok a szempontok, hogy mit fognak figyelni a karmestereknél a zsűri tagjai, azt, hogy mennyire ismeri a partitúrát, hogyan olvassa a partitúrát, hogyan dolgozik a zenekarral, mennyire ismeri a zenét. Ezek mondjuk tudom, hogy mind fontos dolgok, és biztos vagyok benne, hogy mindenkinek megvan a saját preferenciája is.
0: Igen, abszolút belekérdeztél a lényegbe, amiről itt a szakmai zsűri is hosszasan és nagyon szenvedélyesen tud vitatkozni, vagy konzultálni, hogy mi a fontos szempont. Nyilvánvalóan nagyon nehéz egy művészeti versenyen. Konkrét szempontokat ugyan meg lehet adni, de azt, hogy akkor ezt hogyan értékeljük, az mégis mindig kicsit szubjektív marad. Abban így a zsűritagokkal történt hosszas beszélgetés után azt hiszem, hogy egyetértettek. Ez a konklúzió levonható, hogy ugye megvan adva, azért meg kellett fogalmazni meg is, hogy milyen szempontokat figyeljenek az értékelés során, a stílusismeret, vezénylés technika, hogy hogyan vezényel, hogy tudja átadni az információt, hogy kommunikál a zenekarral, hogy tud próbálni, tudja, hogy milyen instrukciókat érdemes adni, mitől jó, mitől nem jó valami, észreveszi ezeket, milyen a kommunikáció majd a szólistákkal, amikor a következő fordulóban lesznek, és hát van az a megfoghatatlan dolog, hogy színpadi jelenlét, amit igazából vagy van, vagy nincs. Abban a nagy mesterek itt egyetértettek, hogy nem feltétlen, sőt nem elsősorban csak a technika vagy kotta ismeret számít, hanem az eredmény, hogy hogy zenél valaki. Tehát, igen, hogy mi az, ami eredményként hallható, és az a legfontosabb.
1: Hogyan fog felépülni most a Solti Nemzetközi Karmesterverseny? Ugye már elindult az elődöntőkkel, amely október 4-éig tart, a helyszín pedig Pécs-Kodály Központ, egyébként elképesztő az a helyszín, úgyhogy aki még nem járt ott, mindenképpen menjen el, mindenképpen.
0: És nagyon jó az akusztika.
1: Így van. És ezután mi lesz a további menet?
0: Október 4-én délben lesz az eredményhirdetés, és akkor kiderül, hogy végül is 21 versenyző kezdte meg a versenyt, tehát 24-en kerültek be, de itt az utolsó pillanatban történtek lemondások, hogy 21-en indultak el végül, és 10 versenyzőt választ ki a zsűri, akik október 5-én és 6-án a Zeneakadémián folytatják a versenyt a középdöntőkkel. Itt két áriát kell elvezényelniük, egy Mozart és egy Puccini áriát, tehát itt már énekes szólistákkal is dolgoznak, illetve két magyar zeneszerzőnek külön erre az alkalomra komponált művét, Gyöngyösi Levente és Varga Judit komponáltak egy 6-8 perces szimfonikus darabot, és ezt kell vezényelniük. Majd utána 4-en jutnak tovább a döntőbe, október 9-én ezt a döntő a MÜPA-ban, ahol a Nemzeti Filharmonikusokat vezényli a 4 finalista, de az eredmény hirdetésre csak másnap, október 10-én kerül sor, amikor a gála után, amikor minden versenyző elvezényli a magyar művet a programjából, egy kis szünet után tudja meg a közönség, hogy a szakmai zsűri döntés értelmében kinyerte az első 3 helyezést, és ami nagyon érdekes, hogy a közönség is szavazhat, lesz egy közönségdíjunk, amelyre online lehet majd szavazni, amint meg lesz a döntősöknek a kiderült döntősök névsora, ezt kommunikálni fogjuk minden felületen, és a közönség is tudja díjazni valamelyik résztvevőt.
1: A mupa.hu oldalon megtalálnak minden részletes információt, nézzék meg és olvassanak el mindent, viszont a versenyzőkről is beszélgessünk. Elhangzott már az, hogy a műveknél ugye vannak magyar zeneszerzők, akiknek a műveit kell játszani, viszont van-e olyan versenyző, aki esetleg Magyarországról származik, és drukkolhatunk neki, persze

0: Hiszen mindenki másnak is drukkolunk, de azért ezekre mindig kíváncsiak vagyunk.
1: Igen, igen, igen. A 21 verseny között 4 magyar versenyző is van. Hámori Belián, Zsíros Levente és Rájai Viktor és Szűcs a Porton, tehát 4 magyarnak is lehet drukkolni a verseny folyamán.
0: Nagyon izgalmas az, hogyha valaki élőben nyomon tudja követni ezeket a koncerteket, akár el tud látogatni Pécsre, a Kodály Központba, vagy Budapesten a Zeneakadémiára, vagy pedig a MIPA-ba, de aki ezt nem teheti meg, hogyan követ heti nyomon a versenynek a menetét?
1: A MIPA oldalán, a MIPA honlapján és a YouTube csatornáján végig live stream közvetítésben lehet nézni a versenyt, ami utána is visszanézhető, tehát bárki, aki szeretné megnézni az egyes versenyzőket, végig lehet streamen követni, valamint a Bartok Rádió fogja közvetíteni élőben a döntőt és gálakoncertet, és a Fennőtt csatorna csúsztatott élőben a döntőt, és a gálakoncertet pedig élőben adja, úgyhogy lesz lehetőség rá, hogy kövesse az is, aki nem tud ellátogatni az egyes.
0: A MIPA.hu oldalon mindent megtalálnak a Solti Nemzetközi Karmester versennyel kapcsolatosan, és én nagyon-nagyon kíváncsi vagyok, hiszen azért itt olyan nagy nevek is voltak, akit aztán az országunk megismerhetett, ha csak Kobayashi Kenichiróra gondolunk. Én azt gondolom, hogy azért nagyon sok anekdotázás is volt, ugye, amíg ezt a versenyt szerveztétek.
1: Igen, igen, igen. Kobayashi egyébként nagyon kedves volt, mert tényleg első szóra vállalta, hogy megkértük, hogy védnöke legyen ennek a versenynek. Ugye nagyon szereti Magyarországot, a magyar zenekarokat és a közönséget, úgyhogy nem volt meglepetés. Ugye azt hadd mondjam el, hogy például a zsűri elnöke Pinke Steinberg, ő a megérkezése óta fantasztikus sztorikkal és történetekkel szórakoztat minket. Azért az nem mindennapi, hogy ő ugye hegedűművész is, és ő konkrétan dolgozott Solti Györggyel, sőt Stravinszkival is, úgyhogy a zsűri meetingek elején és végén fantasztikus történeteket hallhatunk tőle.
0: Kövessék végig, tehát önök is a Solti Nemzetközi Karmester versenyt a MIPA-nak az oldalán, vagy pedig a helyszíneken, és drukkoljunk a kedvenceinknek, én pedig nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy legyen nagyon sikeres ez a verseny, és nagyon sokszor beszélgessünk még róla a jövőben.
1: Köszönöm szépen!
0: Az elmúlt percekben Gál Juditot hallhatták, a MIPA vezető művészeti titkárát.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik műsorában most ismét eljött az ideje a heti hírösszefoglalónak, viszont most már a második rész érkezik. Megnyílt a WordPress fotó kiállítás a Biodomban. 42 díjazott fotós munkáit mutatja be a WordPress fotó kiállítás, amely szeptember 24-én nyílt meg a budapesti Biodomban. A tárlatképei a jelen legégetőbb problémáit jelenítik meg, a pusztító konfliktusoktól, a rendfenntartók túlkapásain át az éghajlati válságig és a nők joga érvényesítéséig. A 2026-os WordPress fotópályázat nyerteseit egy 31 tagú a világ minden tájáról érkező szakemberekből álló független zsűri választotta ki, amely 141 országból származó 3747 fotós több mint 57 ezer fényképét tekintette át. A kiállítás a Biodomban november 8-áig látogatható. És elindult a jelentkezés a 4. Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre. 2027. június 26-a és július 4-e között 4. alkalommal kerül sor Debrecenben a Kodály Zoltán nemzetközi zenei versenyre, amelynek keretében ezúttal a fafúvósok mérhetik össze tudásukat. A pályázatokat 2026. december 16-áig, Kodály születésnapjáig várják a verseny hivatalos oldalán. A rangos zsűri elnöke ezúttal a világhírű abba a művész karmester Heinz Holliger lesz. Tagjai pedig többek között Gyűri Noémi, Lakatos Györgyi, Szabin Mayer és Váradi Judit lesznek. És 100 év után tér haza Berény Róbert és Schönberger Armand egy-egy alkotása. Eltűntnek hitt, értékes festmények kerültek elő és tértek haza Magyarországra. A Virág Judit Galéria őszi aukcióján Berény Róbert 1929-ben készült lappangú főműve lesz az egyik legnagyobb szenzációja. A karácsonyi csendélet létezéséről ugyan tudtak a kutatók, Hollétét azonban idáig titok övezte. Ugyancsak a Virág Judit Galéria aukciós kiállításán pillanthatja meg először a hazai közönség Schönberger Armand Akt tájban című festményét, amely több évtizedes kallódás után Párizsból érkezik Budapestre. A magyar közönség az október 3-án nyíló és két hétig ingyenesen látogatható kiállításon láthatja először a kivételes műveket. És idén 15. alkalommal rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált. Október 15-e és 18-a között rendezik meg az őszi Margó Irodalmi Fesztivált a Nemzeti Táncszínházban a Millenárison. A Liszt ünnep nemzetközi kulturális fesztivál keretében megvalósuló programsorozat idén különleges évfordulót ünnepel. 15 éves lesz. A jubileumi fesztiválon díjnyertes külföldi szerzők és a kortárs magyar irodalom meghatározó alkotói mutatják be legújabb könyveiket, este különleges irodalmi zenei produkciók érkeznek. Fellép a Mordái, először lesz élőben hallható, a Kis Tibor Nui Olvadás című regényéhez Jónás Vera a zenei vezetésével készült műsor, az elmúlt másfél évtizedet pedig rendhagyó Margó Gálával ünneplik. És amivel zárjuk a heti hírösszefoglaló második részét, 100 éves a Hári János. Az ősbemutató centenáriuma alkalmából Béres Attila állítja színpadra a Magyar Állami Operaházban Kodály Hári János című daljátékát. A Sándor Csaba és Balga Gabriella főszereplésével készülő produkciót Halász Péter vezényli. Az előadás prózai szerepeiben Csonka András és Rusznák András is közreműködik. A jubileumi sorozat 2026. október 17-e és 25-e között 7 alkalommal látható az évadban. Az október 16-ai főpróbát az MVM Opera Kaland részeként középiskolás diákok is megtekinthetik. A Klasszik Rádió 92.1-en most egy újabb interjú érkezik. Vennyige Sándor lesz a vendégem, a Veresegy Színház igazgatója. Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. A társulat két saját bemutatóval készül és repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival találkozhatnak Veresegyházon. Erről beszélgetünk tehát Vennyige Sándorral, a Veresegy Színház igazgatójával.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Nagyon sok szeretettel köszöntöm Venyike Sándort, a Veresegy Színház igazgatóját. Üdvözöllek a műsorban, és köszönöm, hogy beszélgetünk.
2: Sziasztok, szervusz!
1: Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. Meghirdette 2026-27-es évadát és bérleteit a Veresegy Színház. A társulat két saját bemutatóval készül, és a repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival is találkozhatnak Veresegyházon. Hogyha én a színházra gondolok, akkor a következő jut mindig eszembe, következő szavak. Közönség, minő, saját bemutatók, vendégprodukciók és egymáshoz kapcsolódás egyensúlya. Ti ezt érzitek, vagy milyen visszajelzések szoktak hozzátok visszajönni?
2: Ezek így, ahogy elmondtad, ezek valid összefüggések. Ugye, amikor 12 évvel ezelőtt elkezdtük ebben a kisvárosban, ezt tegyük hozzá, hogy ez egy 20 ezeres kisváros, 25 kilométerre Budapesttől, akkor nagyon sokan felvonták a szemöldöküket, hogy itt tényleg a nagy budapesti kínálat mellett tényleg színházat akarunk csinálni, és akkor azt mondtuk, hogy hát nekünk az a minőségbiztosításunk, hogyha azzal a színvonallal, amit Budapesten megszokott egy néző, azzal a színvonallal csereszabatost hozunk létre Veresegyházon, mert egyébként eljön kétszer a néző, és azt mondja, hogy hát ez valami más, akkor fogja és beül az autójába, és fél óra alatt benn van Pesten. Uh-huh. Tehát ez nekünk igen a minőségbiztosítás. Nyilván azokra az előadásokra vonatkoznak, amelyeket mi állítunk össze, mi csúnya szóval mondom, nem színházi szó ez, hogy mi gyártunk le, tehát a mi saját produkciónkra vonatkozik. Tekintettel arra, hogy ez egy bici színház, minimális központi városi támogatással, tehát nem akkora büdzséből gazdálkodik, mint bármelyik vidéki kőszínház. Éppen ezért nem tudjuk azt megtenni, hogy 5-6-10 saját bemutatónk van egy évadban. 1-2-3, mikor mire van lehetőség, mit engedhetünk meg magunknak anyagilag. Tavaly például csak egy volt, de két másikat felújítottunk, két másik előadást. Idén 2 lesz, jövőre már 3-at tervezünk. Tehát a következő évadra már 3-at tervezünk, hiszen folyamatosan azért a mi repertoárunkat is frissíteni kell. De az úgy néz ki éppen azért, hogy az a 12 új előadás, amivel találkozhat Veresegyházon a néző, az évad folyamán, tehát szeptembertől májusig mondjuk, abból 2 a saját és 10 budapesti van vendégprodukció. Szóval ez így áll össze, ez a bérlet. És egy bérletrendszer, hiszen 4 különböző bérlet, különböző zsánerű előadások és különböző összeállítások, különböző időpontokban kezdődő előadásokkal áll össze egy ilyen struktúrává a műsor.
1: De a veresegyszínház.hu oldalon egyébként mindent részletesen megtalálnak. Ugye sokszor mondtad már, hogy egy színház nem az épületből épül fel, hanem abból, hogy a néző újra és újra visszatér. Ti megfejtettétek már, hogy mi a ti titkotok? Mitől lesz olyan veresegyes egy előadás?
2: Igen, ezzel nagyon sokat gondolkozunk, mert nagyon sokan kérdezik, és tudod számunkra, de szerintem ezt megérti a kedves hallgató is, hogy amikor elkezd valamivel foglalkozni, és elkezd elmerülni benne, és ilyen kis túlzással megszállottként teszi a dolgát, épül egyik napra másikra, akkor ugye nem azon gondolkozik, hogy ő most mit csinál valójában, és nem hátralép 2-3-at, vagy felszáll a léghajóra, és lenni saját magára, hanem teszi a dolgát, csinálja a dolgát. Tehát utólag kell az egészből absztrahálni valamiféle vezérlő elvet, miközben mi csak csináljuk a dolgokat. És hogyha az a kérdés, hogy miben más ez, hogy miért jönnek visszanézők, hogy miért 4,9-es a Google értékelése, akár a Veresegyszínháznak, akár a Mézes Hölgyanyárnak, akkor két dolgot biztos el kell mondani. Az egyik az az, hogy, és ezt Vajda Kati mondta, az Ankon és Szerelmesek előadásunknak a szerzője, hogy ahogy így eljött Veresre, Mézes Hölgyen nézett előadást, nézett nálunk bent a színházban előadást, akkor azt mondta, hogy az az érdekes, hogy itt semmi nem adott. Tehát ahhoz, hogy itt színház legyen, itt minden ez ellen van. Tehát itt van Budapest, egy közel 2 milliós nagyváros, esténként 5 tucat színházi előadással, és közben ott van egy század akkora kis település, ahol soha nem volt korábban színház, 20 000 lakos, és miért pont oda menne be a néző, miért nem Budapestre megy, vagy a Mézesvölgy, ahol ez a Mézesvölgyi nyárnak a helyszín, ahol semmi nincs. Tehát az, amikor elkezdtük 17-ben, akkor ez egy sártenger volt, egy hely sem a városban, tehát ott sem a búcsútéren, semmi nem volt. És de közben, amikor te valami újat létrehozol, akkor valami újdonság kell, és mi azt találtuk ki, ezt az újdonságot, hogy ez soha senki nem próbálta még meg, hogy valami, ami teljesen indokolatlan, az indokolttá váljon. És ez lett az egyik. A másik az biztos, hogy az, hogy nekünk a közönség kapcsolatunk az, szóval én nagyon sokat adok a közönség kapcsolatra, nincsen megválaszolatlan levél, messenger üzenet, SMS, nincsen olyan, míg a kommentet is kommenteljük. Tehát tényleg odafigyelünk nagyon. Én ott vagyok minden előadás előtt, szünetben, a végén ott vagyok az ajtóban. Én a kollégáimmal köszönünk el a nézőt. Szóval ezek ilyen nagyon fontosak. Nagyon sokat beszélgetünk köztünk. Kérlek. Én minden egyes szombaton 12 éve a Veresey Színház egy irodájában én ülök. Ez fontos. Ha az ember csinál valamit, akkor élje is meg azt, amit csinál, ezt gondolom. És hát a harmadik, ami nyilvánvalóan szinte a legfontosabb, de inkább azt mondom, hogy másik oldala, hát az, hogy olyan előadásokat kell létrehozni, olyan rendezőket kell hívni, és olyan színészeket kell találni, akik érvényesek, amely rendezés mai, élő. És hát még egy negyedik dolog az van, hogy szintén a nézők mondják, hogy az azért látszik a színpadról, hogy ezek a színészek, azok szeretik, amit csinálnak, és szeretik egymást.
1: Azt hiszem, hogy a Veresey Színházból és a Mézesföldi Nyárból most már országosan ismert kulturális márka lett, miközben egyébként ugye te továbbra is mindig azt mondod, hogy a közönség a színház legfontosabb részvényese. Szerintem közben meg lehet, hogy pont ez az, amitől partnernek tekinted őket, és tiszteled a nézőket, és lehet, hogy pont ezért szeretik ezt ennyire. Na de beszéljünk a darabokról is, hisz rengeteg vígjáték van, zenés szórakoztató előadás, és miközben egyébként ugye a vígjáték azért egy nagyon komoly színházi műfaj, de mitől jó egy vígjáték, vagy mely vígjáték azok, amelyek túlmennek, vagy átmennek a ti mércéteken, és bekerül a Veresey Színház repertoárjába?
2: A vígjátékot halálosan komolyan kell venni, mert ezt ugye vízben nem ismerek tréfát, tehát van egy ilyen mondás, talán Karinti mondta, humorban nem ismerek tréfát. Ez egy szakmailag, nem akarok közhelyeket pufogtatni, meg húzni ezzel a műsoridőt, de szakmailag az egy nagyon pontosan megrajzolt törvényszerűségek által, s módszertannal működő műfaj a vígjáték, vagy a bohózat és a komédia, tehát vannak különböző fokozatai. Én azt gondolom továbbra is, és ezzel nyilván sokan vitatkozhatnak, és állok is elébe ezeknek a vitáknak, tehát a színháznak az alapvető, Spiró Györgyel értek egyet, alapvető funkciója a szórakoztatás az ókori görögök óta. Az, hogy ennek milyen formái vannak, az egy másik dolog, de az, hogyha a ruhatár kiürül a szünetben, az senkinek nem jó, viszont tapsolnak, vagy pláne állva tapsolnak a legvégén, és hogy mondja, mentálisan megkönnyebbülve mennek haza, az azért a másnapi GDP termelés, osztály GDP termelése sokat hozzátesz, és ide egy mosolyú smile-it beraknék. Most az, hogy intellektuálisan vagy mentálisan van jelentős a funkciója ma a magyar színháznak, ez nyilvánvalóan egy vita. Mondok egy példát. Mondtam már, hogy minden szombaton én ülök a jegyirodában, és néhány évvel ezelőtt bejött egy hölgy, ilyen nagyon szigorú arccal azt mondta, hogy ajánljon nekem egy előadást, de egy olyat ajánljon, ami nem kell gondolkodni, hanem nevetni. Mindezt ilyen nagyon szigorú és nagyon komolyan is. És akkor ott egy kicsit elgondolkoztam azon, hogy mi az, ami előhozhatja az emberekből azt, hogy nem tekintik a műfajt olyannak, ahol nekik intellektuálisan meg kell mozdulnia. És én oda viszem vissza, hogy itt a Covid környékén azért ez nagyon nagy trauma volt. Ma már túl vagyunk, és már így eltartjuk magunktól ezt az élményt, de abban egészen biztos vagyok, hogy ez iszonyatos traumaként érte meg az egész társadalom mindenhol a világon, és ott észre lehetett venni, hogy ott kifejezetten eltolódott abba az irányba a színházlátogatás minősége, inkább azt mondom, miensége, hogy a vígjátékokat keresik inkább. Nagyon fontos, hogy nagyon jó színészek játsszák, de hát természetesen mindent, hogy nagyon jó színészek játsszák a vígjátékokat. Nagyon fontos, hogy ezek szerepek azért, hogyha jó vígjátékról van szó, akkor ezek nagyon pontosan meg vannak írva, és minden szerepnek megvan a maga sztanyia, ezt így hívjuk mi a szakmában, tehát vissza lehet vezetni, vissza lehet bontani a szerepnek a mélységeit, és akkor igazán humoros, nevetséges egy-egy figura, a jellemkomikumról beszélek, hogyha az kőkeményen komolyan veszi a színész. És hát nyilván ott van a másik része a helyzetek. Ez már inkább mély szakma, úgyhogy
1: Jó, ebben nem megyünk bele. Ahogy él egy darab, és ugye így előadásról előadásra, én már láttam ilyet, hogy mondjuk az aktuális éppen helyzethez igaz, tartalmazódva egy-egy mondat pluszban elhangzik, és ez egyébként ilyen nagyon oldottá teszi aztán a hangulatot. A Veresegy Színház veresegyházi otthoni játszóhelye mellett ugye több budapesti helyszínen is láthatóak az előadások, úgyhogy erről beszélgessünk, és a Veresegy Színház idei évadának, a 13. évadának a két bemutatójáról. Egy krimi komédia, illetve egy klasszikus bohózat érkezik. Miket láthatunk új bemutatóként ebben az évadban?
2: November 20-án mutatja be a Veresegy Színház Kán Ludvignak a Hajszál ilyen Sherlock Holmes című krimi komédiáját. 15 évvel ezelőtt mutatták be Amerikában, vagy talán még annyi sincs, és ez egy klasszikus krimi és egy klasszikus bohózat vagy komédiának a keveréke. Az Ágoston Péter rendezi Makranci Zalán főszereplésével, és hát Jan Zakat, a Simén Falvi Ágot, a Molnár Gyöngyi, Tarlós Ferenc, Zorgelenik, Bálint Ádám játszik még benne, és ez egy magyarországi bemutató. Ez egy valós személyre, egy William Gillette nevű amerikai színészről szól, illetve ő a főszereplője, de ez egy létező személy olyannyira, hogy a londoni Sherlock Holmes múzeumban van róla egy szobor. Connecticutban élt, és Amerikában ő volt a Sherlock Holmes történeteknek az első színpadra vívője, színpadra alkalmazója. Tulajdonképpen Conan Doyle-el együtt írtak prózai történetet, regényeket, novellákat színpadra, és aki volt egy társulata, és akkor ezen belül történik egy színház a színházban. Tehát egy nagyon, nagyon izgalmas, egyébként nagyon látványos, nagyon izgalmas történet, amit hihetetlen, hihetetlen csavarokkal álmodott színpadra kell odni. És hát nagyon nagy várakozással tekintünk elébe. Most kezdődnek a próbák, én már láttam a díszleti elmeszterveket, azok frenetikusak. A másik bemutatónk az áprilisi bemutató, április 10-ére tervezzük. Hargita Iván rendezésében a Zsors Fédónak a Bolha a fülben című bohózatát. Hogyha a francia bohózatról beszélünk, akkor tulajdonképpen a Bolha a francia bohózat, és hát Csonka András, Kári D'Artur, Harna Péter, Fésűs Nelli, nagyon-nagyon sokan, tehát ez egy sokszor, azt hiszem, 14 szereplős előadás. Ez az a darab, amikor olvasod a példányt, akkor vissza kell mindig lapozni, de most akkor ez hogy van? Hogy melyik ajtó ment ki, és akkor melyik ajtó jön be, és hogy kivel, hogy találkozik, hogy ki, de most az a szereplő, az már látta, ez egy fergeteges bohózat. Nem csoda egyébként, hogy évről évre előveszik, ha jól tudom, és ez teljesen véletlen, két magyar színházis műsorára tűzte ebben az évadban.
1: Nézzék meg, hogy pontosan ezekre az előadásokra mikor látogathatnak el a veresegyszínház.hu oldalon. Már is folytatjuk a beszélgetést, a vendégem Venyige Sándor, a Veresegy Színház igazgatója.

0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: Új bemutatókkal indul a Veresegy Színház 13. évada. Meghirdette 2026-27-es évadát és bérleteit a Veresegy Színház. A társulat két saját bemutatóval készül és repertoáron maradnak az elmúlt évek legnépszerűbb előadásai is. A bérletes nézők ezúttal is a budapesti színházi élet legsikeresebb vendégprodukcióival találkozhatnak Veresegyházon. A Veresegy Színház egy ős bemutatóval indítja 13. évadát. November 20-ától látható a Hajszál híján Sherlock Holmes című krimi komédiája, amit 2027 áprilisától követ a Bolha a Füldben című klasszikus bohózat. Folytassuk a beszélgetést Venyige Sándorral, a Veresegy Színház igazgatójával. Természetesen a közönség kedvencekről és a további előadásokról is beszélgetnünk kell, hiszen az új évadban is látható országszerte a Meseautó, a Padlás, a Szép nyári nap, sőt, ha jól tudom, ennek ugye most egy jubileumi előadása is lesz, az amerikai komédia, a Pletykafészek, a Hogyan nevezzelek, az Acélmagnóliák, a Nem most drágám, és akkor még hosszan sorolhatnánk, ugye? Szóval ezek a kedvenc előadások is érkezzenek, és ezekről mesélj még egy kicsit.
2: Köszönöm, hogy kiemelted a Szép nyári napot, mert a 3 évvel ezelőtt mutattunk be, és pont egy hét múlva érkezik a Ramba a 100. előadással. Ez a Neoton musical, mindenki ismeri a Neoton számokat, és Kocsmáros György és Böhm György írt belőle egy musicalt, úgyhogy ez a jukebox musicalt, tehát először voltak a dalok, és utána írták a Gyuriék hozzá a történetet. Mindig el szoktam mondani, hogy a jukebox musicaleknek az a hátulütője, hogy a zene jóval erősebb, mint a sztori. Itt most nekünk az a mázlink, hogy a sztori is, ez egy modern Romeo és Júlia történet, a sztori is nagyon erős, és hát a vége az szinte katartikus, hát mondhatom nyugodtan, hogy katartikus. Nem véletlen az, hogy ezt már körülbelül olyan 50 ezeren látták az országban, és hát utaztunk vele több 10 000 kilométert, úgyhogy most a Ram Art Színházban lesz ez látható, és hát folyamatosan fogjuk tovább is játszani, de az összes többit, a zenéseinket, a Meseautót, a csoportterápiát, azt most újítottuk fel, padlás előadásunk, az már bőven túl van a 100-on, szerintem az ország egyik legjobb padlás előadása, de hát a többi előadást is folyamatosan játszok, az Acélmagnóliákat, az egy, na az például egy kicsit komolyabb műfaj, tehát még mielőtt ránk nyomná valaki a kursebélyeget, hogy igen, hogy ezek csak a komédián. Nem, hát azért itt vannak komolyabb dolgok, meg azért annak idején mi mutattunk be Finito Tótékat, Sörgyeri Kapricsot, és most nem sorolom, Miss Daisy sofőrjét. Jelenleg most ezek vannak műsoron, illetve hát a nagyon régiek, a Nem most drágám, amivel kezdtük. 2014-ben, szinte napra, pontosan 12 évvel ezelőtt, október 4-én volt az első előadása a Veresegy Színháznak, de a Pletykafészek, a Tombol az erényt is mondhatnám, úgyhogy igen, hát van egy nagy repertoárunk, 12 előadásos repertoárunk.
1: És érdemes mindegyiket megnézni egyébként. Ami nekem még szemet szúrt, hogy ezzel a kifejezéssel éljek, hogy nagyon sok helyen ugye emelkednek a kulturális programok árai, viszont ti az idei bérleteket a tavalyi áron hirdettétek meg. Gondolom, hogy tudatos döntés volt ez a nézők megtartása érdekében, vagy mi volt a döntés mögött?
2: Igen. Én azt gondolom, hogy azt kell tudni egyébként, szóval, hogy azért legyünk őszinték, nézzünk itt egymás szemébe, hogy a Veresegyházon a művelődési központ az akkor épült, amikor én épültem 1967-ben. Az akkori elvárásoknak felelt, meg nyilván azóta próbáltuk mi is kényelmesíteni, a komfortossá tenni ezt a helyszínt, de hát azért ez egy régi művelődési központ, és mi azért mindig küzdködünk, hogy az a nézői komfort, amit megszokott bármelyik moziban a néző, attól ennek a intézménynek a komfortfoka az elmarad. És mi azt gondoljuk, hogy nem nagyon lehet így 10 000 forint fölé menni itt Veresegyházon. És akkor zárójel, most megnyitok, hogy egyébként pedig elkészültek az új művelődési központnak a tervei, és a tervezésében, hál' Istennek a tervezőmérnek az építész bevonta, bevont minket, és sőt az egész színházi, színház technikai szakmát, a magyar színház technikai szakmát, hogy egy fantasztikus terv készült el. Hát most gondolom, gondolkozunk azon, és a város is gondolkozik azon, hogy milyen források lehetnének erre, mert ez nagyon-nagyon egy új helyszínért kiállt a veresegyházi kulturális élet, és ebben mi igyekszünk partnerek lenni. Mi megképeztük a közönséget, hogyha lehet ezt a csúnya kifejezést mondani, vagy feltártuk azt az igényt, hogy van színházra igény, és jönnének a nézők, de hát azért a visszajelzések azok, hogy ez nem az a komfortfok, ahová vágyik egy néző, de ettől függetlenül kitartanak mellettünk a nézők, kitart mellettünk a fontos közönség, mi ezt azzal honoráljuk, hogy nem emeljük a bérletárakat ebben az évben.
1: Szó volt már a mézesföldi nyárról, és emellett nem mehetünk el, hiszen szerintem ez egy iszonyatosan izgalmas nyári fesztivál, ami ugye a Veresegy Színháznak a nyári esemény sorozata, ahol olyan dolgok történnek meg, és olyan teltházak előtt, amelyekre szintén mindenki rácsodálkozik, és mindenki kérdezi, hogy na de mi a recept és mi a titok. De engem most nem is ez érdekel, hogy mi a recept és mi a titok, mert azt hiszem, hogy ebből a beszélgetésből azért kiderül, hogy mindent szívvel, lélekkel csináltok, és mindent a nézőért. És talán az is ide vonható, hogy egy bizonyos szint fölött nem mentek egy bizonyos szint alá, tehát amikor a néző tudja, hogy mit fog kapni, és hogy milyen színvonalra számíthat, én azt gondolom, hogy abban azért nagyon sok munka van mögötte. Na de a mézesföldi nyár, az hol helyezkedik el a ti életetekben és szívetekben?
2: Nyilván a szívünk közepe, de azt is hozzá kell tenni, hogy nem lehet rangsorolni, tehát ez ilyen mellérendelt helyen van, mert természetesen a műhely munka, az új előadások létrejötte, az a színház, tehát a próbák, amiért van valójában a színház, hogy hozzon létre valami újat, és tárjon a nézők elé, az a színház és az az évad, tehát magyarán a szeptembert a májusi tartó időszak. De a mézesföldi nyár az egy másik megnyilvánulási formája ennek az egész színházasdinak. Ahhoz, hogy lássuk a különbséget, nagyon bele kellene menni, csupán annyit hadd mondjak el, hogy mi ezt annak idején úgy gondoltuk, hogy nyáron miért nincsen színház, amikor körbejártuk, hogy hány lakos van itt a környéken, hány nézőt tudunk elérni, és az ugye kiderült, hogy nagyon sokat, és hogy egyébként már az évadban mi tudjuk kommunikálni a nyarat, már a nyáron tudjuk kommunikálni a következő évadot, tehát ez egy ilyen szimbiotikus kapcsolatban legyen, és ugyanúgy a színház része kell, hogy legyen a Mézesföld, illetve hát, hogy Veresegyháznak a településnek a rangját emelje tovább, ez egy fontos szervező elv volt, így aztán most már ugye az első évadban, hogyha 9000 nézőnk volt, ebben a mostaniban 42.441-en ültek, átlagban 1700-an, 25 előadáson keresztül 91,5%-os volt a kihasználtság. Szóval ott helyezkedik el, hogy ez egyébként sokkal könnyebben kommunikálható esemény a nyár folyamán, és hogyha mi ebbe bele tudjuk ötvözni, hogy egyébként ez a Veresegy Színháznak a nyári fesztiválja, akkor színház is tud ebből profitálni az évad folyamán. Szóval vannak ilyen menedzseri okai annak, hogy ezt a fesztivált létrehoztuk. Arról nem beszélve, hogy színház, a Veresegy Színház a saját előadásait is tudja játszani nyáron, és az azért jóval több nézőhöz jut el egy-egy előadáson keresztül, mint egyébként egy 300-400-as teremben az ország bármelyik részén.
1: Nagyon izgalmas, és az én szívemhez nagyon közel áll egyébként a Veresegy Színháznak az előadásai. Engem mindig elrepít valahova, teljesen máshova, és bár említetted, hogy igen, a helyszín nem olyan, de valahogy én azt is nagyon szeretem egyébként, amilyen a Veresegy Színháznak az otthona, de reméljük, hogy hamarosan arról számolhatunk be, hogy hogyan fog megújulni. Én pedig nagyon köszönöm, hogy beszélgettünk, és kívánom, hogy mindegyik előadás teltház előtt zajlódjon.
2: Nagyon szépen köszönöm.
1: Az elmúlt percekben Venyige Sándort hallhatták, a Veresegy Színház igazgatóját.
0: Papagéno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán.
1: A Papagéno Klasszik 2026. október 3-ai adása most a végéhez ért. A sok zenei csemegével szolgáló műsor minden szombaton 10 és 12 óra között hallható, ismétlésre pedig vasárnap este 8 órától kerül sor. A beszélgetések pedig a Papagéno podcast és weboldalán már visszahallgathatóak, így én arra buzdítok mindenkit, hogy ha tehetik, ezeket hallgassák meg újra. A Papagéno szerkesztőségének a nevében is megköszönöm a figyelmüket. Az elmúlt két órában Szerémi Nórát hallhatták.

0: Papageno Klasszik a Klasszik Rádió 92.1 műsorán Szerély Minórával. Érdekességek, kulturális programajánlók, valamint beszélgetés a zenei és kulturális élet kiemelkedő szereplőivel szombatonként 10 és 12 óra között itt, a Klasszik Rádió 92.1-en. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Az MTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis királylány szobor Budapest egyik rejtett kincse. A szobor eredetie egy 50 cm magas kis plasztika, Marton László munkája. A Munkácsy és Kossuth Díjas szobrászművész a saját kislányát örökítette meg, aki szívesen játszott otthon királylányt az édesapja által készített papírkoronával a fején. A szobor 1990-ben került a Dunakorzóra. Egy másolat a Tapolcán, a művész szülővárosában is található, és egy további példánya a tokiói Metropolitan Art Space koncertterme előtt áll. Ez utóbbit Marton László adományozta az intézménynek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Intermezzo. Hétköznaponként 16 és 19 óra között Bálint Edina várja Önöket a legfrissebb kulturális információkkal, izgalmas vendégekkel és sok-sok zenével. Intermezzo. Itt a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Lánchíd építését félbeszakította a szabadságharc, melyben a félkész építmény is megsérült. A befejezés után 1849. november 20-án Hajnaú császári főparancsnok adta át Buda és Pest polgárainak az átkelőt, ami a később összecsatolt városok egyik legfontosabb közlekedési csomópontja lett. Nem meglepő, hogy a tervező William Tierney Clark és a kivitelezést felügyelő Clark Ádám később számos elismerésben és prémiumban részesültek munkájukért. Az építményt csak az 1914-15-ös felújítása után nevezték Széchenyi Lánchídnak, ami már egy teljesen átépített és megerősített híd volt. Ez azonban a II. Világháborúban nagyrészt elpusztult. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A hajógyári híd, rövidített nevén H-híd, az Óbudai sziget második átkelője a Duna mellékágán Budapest harmadik kerületében. A tőle nem messze található K-hídhoz képest nagyobb kapacitású közúti összeköttetést biztosít a szigetre. A hajógyár és Óbuda központja között már az 1800-as évektől kezdve egyre nagyobb szükség volt egy állandó hídra. Az 1858-ban megépült híd egy Magyarországon egyedülálló fatolóhíd volt, aminek a középső nyílását el lehetett mozdítani, ha szükségessé vált, például magasabb hajók áthaladásakor. Három évtizeddel később ezt egy vasból készült emelőhídra cserélték, ahol a középső nyílást eltolás helyett megemelte egy csörlő szerkezet. Ezt az 1930-as években már nem használták, mivel magas vízálláskor a hajók már amúgy sem mentek be az ágba. Az emelőhíd felújítása helyett 1968-ban készült el a ma is látható, befüggesztett vasbetonhíd. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám a Klasszik Rádió 92.1-en.
2: Olyan gyors, akár egy gondolat.
3: Mondd, hogy csináltad?
2: Letöltöttem, egy gombnyomással rendelem, és utána már csak az útvonalát figyelem. Hidd el, könnyebb, mint az egyszer egy.
3: Én is így akarok taxit rendelni.
2: Rendeljen ön is City Taxit egy gombnyomással okostelefonjáról, bárhol, bármikor. Keresse a City Taxi Budapest appot letöltésre, mert könnyebb, mint az egyszer egy. Mobil appal könnyen megy. www.citytaxi.hu
1: Reklámot hallottak. Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
4: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretett Szolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csak nem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
1: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Az Országház Kossuth Lajos téri főhomlokzatának erőteljesen kiugró középrésze a delegációs termet és díszlépcsőházat foglalja magába. A közös ülésterem a kupolaterem. A tér felől széles lépcső vezet a főbejárathoz, melyet jobbról-balról egy kőoroszlán őriz. A háromnyílású kapu a kupolacsarnokba torkolló díszlépcsőházba vezet. A széles lépcsőház barokk térhatású, a boltozat tükreit Locz Károly festette. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Capriccio. A Papageno klasszikus zenei kávézója a Klasszik Rádió 92.1-en minden vasárnap 4-től Békési Lili Veronikával.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-e. A Városliget a főváros legnagyobb parkja, melyről az első okmányszerű adatunk a tatárjárás idejéből való, amikor Batukán 1241-ben visszavonulást színlelve erre az akkor még mocsaras területre csalta a magyarokat és lenyilaszta őket. 1298 után több ízben volt az országgyűlés helyszíne, és feltehető, hogy Mátyás király vadaskertként használta. Első Lipót a városnak adományozta a ligetet, és ezt követően fűzfákkal, akác és szederfák váltották fel a mocsarak és legelők helyét. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

szerkessze velünk kedvenc rádióját. Kövesse figyelemmel és értékelje zenéinket internetes oldalunkon, hogy még kellemesebb perceket szerezhessünk. www.klasszikradio.hu

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Ha Ibafára látogatunk, mindenképpen térjünk be a Pipa Múzeumba, mely 1968-ban nyitotta meg kapuit. A híres nyelvtörő is innen ered. Hangai Nádor 1864 és 1905 között volt Ibafa plébánosa, aki nagyon szeretett pipázni, így hívei egy nagyméretű fapipával ajándékozták meg, melyet Gerber Béla iparművész faragott számára. Ez természetesen a múzeumban is megtalálható. Az ibafaiak pedig azóta, vagyis 1934 óta gyűjtik a dohányzás történeti relikviákat. A híres nyelvtörőt pedig a plébános újságíró barátja, Roboz István vetette papírra, mely aztán annyira népszerű lett, hogy 1931-ben az operettet is meghódította.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonatbefolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten, ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zadar, vagy más néven Zara, Észak-Dalmácia legfontosabb városa az Adria szívében, egy földnyelven fekszik. Jelentős kikötőváros, illetve Dalmácia fővárosa 92 ezer lakossal, így nem véletlenül a környező régió adminisztratív, gazdálkodási, kulturális és politikai központja. Kivételes elhelyezkedése miatt a kőkor óta lakott település számos évszázados emlékkel. A napsütéses órák magas száma miatt a turisták által egyik leglátogatottabb tengerparti város. Alfred Hitchcock is nagyban hozzájárult a város legendássá válásához. 1967. májusában egy este a zadari naplementét csodálta, miközben egy italt kortyolt a tengerparton, és a következőket mondta. A zadari naplemente a világ legszebbje, és összehasonlíthatatlanul szebb, mint Floridában a Key Westi. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A kis Háros-szigetet, eredeti nevén Fácán-zátonyt, normális esetben állandóan víz veszi körül. Ennek köszönheti védettségét és viszonylagos érintetlenségét. 1999 óta természetvédelmi terület, tilos belépni rá, sőt még csónak sem köthet ki a partjainál. A sziget zátonyként született a folyószabályozások következtében, valamikor a 20. században. A szigeten található legidősebb fa körülbelül 40-50 éves. Ez a kis sziget mindössze 400 méter hosszú, legnagyobb szélessége 100 méter. Az áramlási viszonyok miatt valószínűleg teljes egészében a parti ártérhez fog csatlakozni.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Szentpétervár egyik legnagyobb és leglátogatottabb múzeuma az Ermitázs, melynek elnevezése Nagy Katalin cárnőhöz köthető. A 460 szobával rendelkező múzeum évente 3 millió látogatót fogad, akiknek ahhoz, hogy a teljes gyűjteményt megtekintsék, pontosan 22 kilométert kell gyalogolniuk. Többek közt itt található Leonardo, Raffaello és Caravaggio több olajfestménye, de figyelmet érdemel a múzeum 15 ezer darabból álló fegyver és vért kiállítása is, melyet még Első Miklós cár alapított, főleg saját gyűjtésből. A múzeum külön érdekessége, hogy mintegy 50 macska tartja távol a ma már 4 millió darabból álló kiállítási tárgyaktól az egereket.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Az 1753-ban alapított londoni British Múzeum a világ egyik legrégebbi történeti múzeumainak egyike. Gyűjteményei összesen több mint 7 millió darabból állnak, melyek a világ minden tájáról összegyűjtve ábrázolják az ember történelmét és kultúráját. Több mint 13 millió tárgyat őriz a Föld minden sarkából, az őskortól egészen napjainkig. Egyik legkedveltebb gyűjteménye az egyedülálló múmia gyűjtemény, de itt található a rozettkő is, amellyel a hieroglifákat sikerült megfejteni. A British Múzeum az állandó kiállítások mellett mindig igyekszik a látogatók számára különleges látnivalókat nyújtani. Ilyen híres projektje volt 2008-ban a híres kínai terrakotta hadsereg kiállítás. A British Múzeum nem csak kiállításairól, hanem kutató munkáiról is híres. Az intézmény különösen élen jár az ókori archeológiai leletek kémiai vizsgálatában. Már 1920-ban megalapította önálló laboratóriumát.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Gellért-hegyi Szabadságszobor Budapest egyik jelképe. A főváros ostroma után 1945-ben határozták el, hogy épülnie kell egy hősi emlékműnek. A kompozíció hivatalos elnevezése felszabadulási emlékmű lett. A pálmaágat tartó nőalak előtt egy 6 méter magas, bronzból készült zászlós géppisztolyos szovjet katona állt. A katona szobrát 1956-ban már ledöntötték, de a forradalom bukása után azt pótolták, majd 1992-ben végleg a Memento Parkba került. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. Zsigmond király végleg Budára költöztette udvarát, és már 1436-ban felvetette a Buda és Pest között létesítendő állandó híd gondolatát is. A tervet el is kezdte megvalósítani. Az építési munkálatok először Pesten indultak meg, majd Budán is tornyot emeltetett. A két építmény között húzódott volna a híd, de a nagyszabású terv véghez vitelét megakadályozta az uralkodó halála. Állandó kőhídról Mátyás király is álmodott, történetírója feljegyzései szerint. A török hódoltság alatt időről időre hajóhidat létesítettek a két város között. Ennek az egyik hídfője a mai Íbül Miklós tér magasságában lehetett, ami viszont megsemmisült egy lőporrobbanás miatt. Véglegesen azonban csak Buda visszafoglalásakor pusztult el az ideiglenes híd, amikor a visszavonuló pesti török helyőrség felgyújtotta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Hírek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: Kétnapos ülést tartott a kormány a hétvégén. Halálos kórháztűz volt Brassóban. Hétfőn is marad a napos meleg idő. Köszöntöm Önöket, Vörös Domonkos vagyok. Egyebek mellett a gazdaság növekedési pályára állításának lehetőségeiről tárgyalt a kabinet a kétnapos kihelyezett kormányülés második napján Erdőbényén. Magyar Péter miniszterelnök arról tájékoztatott, hogy a jelenlévők megvitatták a külgazdasági fejlesztések lehetőségeit, az uniós források felhasználását, az energiaforrások diverzifikációját, valamint az alacsonyabb energiaárakat lehetővé tévő fejlesztéseket. A hazai kis- és közepes vállalkozások tulajdonosainak adója lesz a jövőre bevezetendő vagyonadó, jelentette ki a KDNP frakció vezetője. Rétvári Bence tipikus baloldali hozzáállásként jellemezte az intézkedést, és azt mondta, a kötelezettség azokat bünteti majd, akik másoknak magyar vállalkozóként munkát adnak. Sikeresen zárult a Budapest-Belgrád vasútvonal csúcsmenetrendi tesztelése. Az elmúlt éjszaka a vonatok már a tervezett nappali csúcsidejű menetrend alapján közlekedtek a vonalon. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közölte, a teszt rendben zajlott, a vonat befolyásoló rendszer a maximális óránkénti 160 km-es sebességnél is rendben működött. Az utastájékoztatók azonban nem mindig üzemeltek megfelelően, ezért ezeket a kivitelezőnek még javítania kell. Gyűjtést indított a Magyar Református Szeretetszolgálata tegnap leégett radostyáni templom és harangtorony újjáépítésére. Az 1953 óta műemléki védelem alatt álló épület egy középkori templom átépítésével 1784-ben jött létre. Elődjét a református közösség már az 1595-ös templom összeírás idején is használta. A felajánlásokat online vagy banki átutalással lehet megtenni. Tűz volt egy kórházban az erdélyi Brassóban. A lángok a tüdőgyógyászati intézmény felső emeletén egy kórteremben az egyik ágy környékén csaptak fel. Egy 27 éves nő meghalt, két alkalmazott füstmérgezést szenvedett. A tüzet azóta eloltották. Összesen 50 embert evakuáltak, ők a veszély elmúltával visszamehettek az épületbe. Az ügyben a hatóságok eljárást indítottak. Minden eddiginél többen vettek részt az idei müncheni Oktoberfesten. Ezúttal csaknem 7,4 millióan látogattak el a több mint három hétig tartó hagyományos sörfesztiválra. Ez mintegy 200 ezer emberrel több, mint a 2023-ban regisztrált korábbi látogatói rekord. Csúcsot döntött a fogyasztás is, a vendéglősök 2-3%-os növekedésről számoltak be. Hétfőn is folytatódik a napos száraz idő, a szél mérsékelt marad. Hajnalra általában 2 és 8 fok közé hűl a levegő, de többfelé gyenge fagy is lehet. Délutánra 22-26 fok közé emelkedik a hőmérséklet.
0: Az NTI híreit hallották.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A 18. században a polgárság feladatai közé tartozott a városok biztonságának és békéjének megőrzése. Egy 1701-ből származó rendeletben Első Lipót király kötelezte a céheket, hogy mestereik minden vasár és ünnepnapon lövészetre járjanak, a távolmaradókat pedig pénzbírság fenyegette. Mária Terézia 1740-ben elrendelte, hogy minden felnőtt férfi polgár egy éven át lövészeteken vegyen részt. Budán, a mai Szénatértől nem messze, már 1696 óta állt egy lőház, amelyet többször is bővítettek, és falain belül nemzetközi lövészünnepeket is szerveztek.
1: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A Metropolitan Művészeti Múzeum, rövidebb nevén MET, New Yorkban a Central Park Jacqueline Kennedy tó délkeleti sarkánál található. Az épület 1872-ben nyílt, az évek során azonban folyamatosan bővítették. Állandó kiállításai mellett a múzeum nagyszabású utazókiállításoknak, rendezvényeknek is otthont ad egész évben. A MET Múzeum összesen 19 részlegre oszlik. Gyűjteményében az ókortól kezdve a bronzkori tárgyakon keresztül egészen a nyugat-európai művészek világába is betekintést nyerhetünk. Híres kiállítási tárgyai közé tartoznak a francia és holland impresszionista festők művei, Vermeer, Van Gogh, Monet, Cézanne, Rembrandt alkotásai.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A mai Boráros tér helyén a 18. század előtt Szentfalva község terült el. Lakosai leginkább jobbágyok, királyi hivatalnokok és egyéb udvari népek voltak. A területet később Fatérnek hívták, majd 1875-ben kapta az új nevét Boráros Jánosról. Pest városi főbírája a város szépítést is szem előtt tartotta. 1804-ben ő nyitotta meg a Városligetet. Vagyonát teljes egészében jóléti alapítványokra hagyta. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

0: Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en.
1: A pareidolia az a jelenség, amikor a részletekből arcot rakunk össze, akkor is, ha igazából nincs is ott. Ezt a jelenséget veszi alapul a Japánban, Chichibu-ban található kőarc múzeum, ahol többek közt E.T., Elvis Presley, sőt Jézus kőarcát is megtekinthetjük. A múzeumban 1700 kő található, amelynek mindegyike másmilyen arcra hasonlít. Alapítója, Shazo Hayama 50 évig gyűjtötte a különleges köveket, melynek hagyományát ma özvegye viszi tovább, aki a múzeum vezetője is egyben.
0: Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.

Infocseppek a Klasszik Rádió 92.1-en. A Nyehó nem más, mint a Karinti által elnevezett számtalan legendával rendelkező New York kávéház. A pincérek a felszolgáláson túl mindenhez értettek és mindenben segítettek, főleg a törzsvendégeknek. Hogy ki lehetett törzsvendég, az bonyolult, objektív és szubjektív feltételekhez köthető, de semmiképpen sem a fogyasztás mértékétől függött. Állítólag Molnár Ferenc a Dunán átsétálva, susmusolva, bal kézzel nagy ívben egy kulcsot dobott a sötétzöld hullámok közé. Ez a kulcs pedig nem más volt, mint az akkoriban megnyitott New York kávéház kulcsa. A mágia arra irányult, hogy soha többé ne lehessen bezárni ezt az egyedülállóan szép és hasznos műintézetet. Infocseppeket hallottak a Klasszik Rádió 92.1-en.